0: más pedagógiai eszközök kellenek. Tehát én végig úgy éreztem, hogy tanultam. És a nagyon jó kollégáim voltak, mert mindegyik valami erős volt, és én próbáltam elcsipegetni tőlük, amit lehetett.
1: És most hogyan tovább? Itt vége lesz, el is szakad valójában a pályától, ahogy nyugdíjba vonult, vagy mi történik ezután?
0: Még egy picit pihenni szeretnék mindenképp, mert egészségügyi problémáim voltak a vége felé, de utána gondolkozom rajta esetleg egy visszatérésen, hogyha kérnek, mégis a vezetőasszony azt mondta, hogy később lehet, hogy számítanak ránk, amikor kipihentem magam.
1: Akkor jó pihenést kívánunk, és sok szeretettel gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: Életem legnagyobb és legjobb döntése volt, hogy ezt a pályát választottam. Ezt már Inancsi Erika mesélte rádiónknak, aki a pályája kezdetétől a Miovi József úti tagovodájában volt óvónő. Itt most ezen az ünnepségen az elmúlt évtizedek munkáját, hivatását is ünnepelték. Milyen érzés volt egy picit a méltatást is hallgatva visszatekinteni nagyon röviden erre az elmúlt 40 évre?
2: Nagyon-nagyon nagy boldogsággal töltött el, mert azt hiszem, hogy olyan munkát végeztem egész életem folyamán, amit tulajdonképpen nem is munkának tekintettem, hanem a hivatásomnak, és amit valójában szívvel-lélekkel szerettem és imádtam. Nagyon nehéz lesz elszakadni a gyerekektől, mert az egész életemet ők határozták meg, az ők iránti tisztelet és szeretet, a velük való foglalatoskodás, és ez most így hirtelen meg fog szűnni. Nagyon nehéz ez az átállás. Sose gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz. Én azt gondoltam, hogy ha az elmegyek majd nyugdíjba, akkor jön a megkönnyebbülés, a pihenés és a kikapcsolódás. Sajnos nem így történt, mert nagyon-nagyon megviselt, hogy ezt a munkát abba hagyom. De abba hagyom, mert egy kicsit elfáradtam, megmondom őszintén, és hál' Istennek most már van egy pici unokám, akinek a legtöbb figyelmet szeretném az életemben most szentelni. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy egy év múlva azt mondják, hogy megkérnek arra, hogy jöjjek vissza dolgozni, akkor azt fogom mondani, hogy igen, per pillanat most mindenféleképpen a pihenés, a kikapcsolódás és az unoka fogja jelenteni számomra az életet.
1: Ha visszakanyarodunk jó néhány évtizeddel ezelőttre, hogyan indult el ez a pálya? Miért döntött úgy, hogy ezt a pályát választja?
2: Nagyon érdekes, mert én tanító szerettem volna lenni. Én, ahogy végeztem a középiskolában, én rögtön a képesítés nélküli óvónőként sikerült elhelyezkednem akkor, és valahogy akkor azt éreztem, hogy talán sokkal jobb a kötődésem és a kapcsolatom a 3-6 éves gyerekekkel, és talán lehet, hogy jobb lenne, ha nem tanító, hanem óvónéni lennék. Az akkori vezetőm mindenféleképpen támogatott ebben, és azt mondta, hogy Erika, neked óvónői vénád van, és ezzel kapcsolatban kell tovább menned és tovább tanulnod. Úgyhogy én akkor döntöttem el, hogy valóban óvónéni leszek, és azt hittem, hogy életem legnagyobb és legjobb döntése volt, hogy én ezt a pályát választottam, hiszen a 3-6 éves gyerekekkel való foglalkozás a lehető legszebb hivatás az ember életébe. Mikor az embernek millió kis csipegő, még dadogó, beszélgető gyerek szalad körbe, és fogadja nagy szeretettel és öleléssel, hát annál boldogabb érzés szerintem nincs a világon.
1: Mi volt egyébként ennek a pályának a főbb állomása, vagy főbb állomásai? Melyek voltak a főbb állomások?
2: Hát én Isten igazából az első időszak az, mikor még képesítés nélkül dolgoztam, és mindenféleképpen szerettem volna diplomát szerezni, az óvodapedagógusi diplomámat megszerezni. Utána maradtam az intézményemben, mert ugye nekem a József úti óvoda volt a meghatározó intézmény, ami 40 évig végigkísérte az életemet. Tulajdonképpen itt dolgoztam. Nagy állomásokat úgy nehéz kiemelni, mert Isten igazából nekem talán az állomásokat az jelentette, amikor újabb váltópárt kaptam. Az indítatást dr. Hajtósné Gáspár Györgyi volt az első váltópárom, aki nagyon meghatározó személyiség volt abban, hogy én milyen óvónéni lettem. És a következő váltópáron Rácsokné Hegedűs Lenke óvónéni volt, aki szintén nagyon nagy hatással volt rám, és nagyon sok mindenben alakította azt, hogy én milyen óvónéni lettem. Majd a harmadik nagy példaképem, aki talán a harmadik állomás volt, Orehovszki Lászlóné Kati néni volt az óvónéni váltópárom, aki szintén nagy befolyást gyakorolt az egész életemre. Én úgy hiszem, hogy ezt a három állomást tudnám úgymond elmondani állomásként az életemben.
1: Milyen egyébként egy jó óvodapedagógus? Hogyan lehetne ezt megfogalmazni?
2: Én úgy gondolom, hogy egy jó óvodapedagógusnak születni kell. Tehát ez az a hivatás, amit megtanulni nem lehet most, vagy alkalmas vagy erre, vagy hát ezt főiskolán, egyetemen nem lehet tanítani. Erre valóban születni kell. Egy jó óvodapedagógus

0: pedagógus mindenkiben meglátja azt az értéket, ami miatt szeretni lehet egy gyereket. És én valóban úgy voltam vele, hogy teljesen mindegy, hogy kisfiú volt, kislány volt, honnan jött, milyen családból származott, vagy milyen előlete volt a gyereknek. Én mindig úgy fogadtam, hogy tiszta lappal, és nagyon nagy szeretettel. Én úgy gondolom, hogy egy óvodapedagógusnak a legfontosabb dolga, hogy elfogadó legyen mindenkivel kapcsolatban, és igen, meg kell találni azt a pontot, amiben ő a legjobb. Tehát olyan nincs, hogy valaki valamiben ne legyen tehetséges, és igen, egy óvónénak én úgy gondolom, hogy le kell hajolni a gyerekek közé. Egy óvónénak nem székből kell irányítani, nem az asztal mellől, hanem ott kell ülni a gyerekek között. Én az utolsó percig, hál' Istennek, mindig meg tudtam tenni, hogy ott voltam közöttük, és lehajoltam hozzájuk, mert Isten igazából csak akkor tudsz az ő világuk belehelyezkedni. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb visszaigazolás, hogy valóban jól csinálhattam azt, amit csináltam, hogy nagyon sok kisgyermek visszahozta a saját gyerekét, és mint édesanyaként érkezett vissza hozzánk. Úgyhogy már sokszor úgy mondtuk, hogy unokák érkeztek hozzánk vissza az óvodába, és hál' Istennek elmondhatom azt, hogy a mai social media az hozzájárul ahhoz, hogy nagyon sok régi óvodásommal fel tudtam venni a kapcsolatot, és nagyon sokukkal tartom mai napig a kapcsolatot, és nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy a találkozok bárkivel valahol az életbe, akár 20 vagy 30 éves az volt óvodása, még mai napig emlékszik rám, jó szívvel emlékszik rám, és beszélgetünk jókat.
1: Biztos, hogy nagyon pörgősek voltak az elmúlt évtizedek is, meg hát ahogy én úgy sejtem, minden nap pörgős egy óvodában sok-sok gyerekkel. Melyik volt, ha egy napot úgy végig gondol, melyik a napnak a legjobb pillanata itt ebben az óvodapedagógusi munkában? A reggelek, amikor érkeznek a gyerekek, és szia óvó néni, vagy valami egészen más?
0: Nagyon érdekes, mert tulajdonképpen mondhatom azt, hogy számomra majdnem, hogy az érkezés is legalább egy ilyen örömteli volt, mert szerintem egy óvónak az a legjobb, mikor bejön egy gyerek, és örömmel jön be az óvodába. Az elválás, a hazamenetel szintén egy nagyon jó dolog, mert hogy rendkívül jó dolog az, mikor egy kisgyerekért megjön apa, anya, a szülőnek lehet, hogy nem olyan jó dolog az, de nekem egy rendkívül jó visszajelzés volt, hogy nem akart hazamenni. Nagyon sokszor elhangzott a gyerekek szájából, hogy nem akarok hazamenni, és itt akarok maradni még az óviba. Ez mind azt bizonyította, hogy nagyon jól érezték magukat az óvodában, velünk is jól érezték magukat. És még én kiemelném az alvásidőt, tehát az is egy olyan meghitt bensőséges kapcsolat, mikor az óvónéni odaül a gyerekek mellé, mert nálunk mindig így zajlott az alvásidő, hogy odaültünk a gyerekek mellé, és kis simogatással próbáltuk őket elaltatni, és mikor a gyerekek összevesznek azon, hogy éppen ki mellé üljél. Nagyon nehéz volt igazságot tenni, de egy jó óvónéni mindig meg tudja oldani, egy kicsit itt is ülök, kicsit ott is ülök, és mindenkinek teljesül a kívánsága.
1: És végül mi az, amit üzenne a pályakezdőknek, a most kezdő óvodapedagógusoknak, vagy aki annak készül?
0: Én azt mondanám nekik, hogy nagyon-nagyon sok türelemre van szükségük. És valóban akkor választák ezt a hivatást sajátjukká, hogyha valóban teljes beleéléssel, teljes együttérzéssel és a gyerekek iránti szeretettel és rajongással tudnak lenni.
1: Sok szeretettel gratulálok, és jó pihenést!
0: Nagyon szépen köszönöm, meg lesz!
1: Kedves hallgatóink, összesen 8 óvodapedagógust köszöntött a Miskolci önkormányzat a napokban. A pedagógus nap alkalmából pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetéseket adtak át a hivatásukat több évtizeden keresztül odaadással, elkötelezettséggel végző szakembereknek. A rendezvényen készült összeállításunkat hallották.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, mozgalmas volt az elmúlt néhány hét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjánál. Fülemülék éjszakája, küldöttgyűlés, állatkerti bemutató is szerepelt az események között. Most pedig elindult a gólyagyűrűzés is. Június 13-án szombaton, Miskolcon és környékén több alkalommal is csatlakozhatnak ehhez az érdeklődők. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának alelnöke, Somoskői Péter számol be a részletekről. Igen, csak aktív a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja. Számtalan eseményt szerveznek, országos eseményekhez is kapcsolódnak, illetve helyi történések is zajlanak. Mi minden történt az elmúlt néhány hétben?
2: Igen, hát ugye május hónap az ilyen csúcsidőszak a madarászok életében. Május 10-e madarak fák napja, ehhez kapcsolódóan több eseményen vettünk részt. Ugye az országos esemény a fülemülék éjszakája, ahol hat helyszínen Eger és Miskolc környékén voltak programok, ezek ilyen madarás séták, általában délutáni, estében nyúló órákban, és ugye a környék madarait próbáljuk bemutatni, és köszik a fülemüléket. Ugye ez volt a országos program, ezen kívül én személy szerint is a Herman Otto Múzeum meghívására voltam a Lilafüreden a Peleháznál, szintén ilyen madarakfák napi rendezvényen, ahol iskolás csoportokat fogadtunk. Jártam a Miovi zöld programján, ahol ilyen 10 óvodából 6 óvodás vett részt, akkor ilyen állomásokon kellett teljesítéseket végezni, mint régen az akadályverseny szerű. Jártam a Martinkertvárosi általános iskolában madarakfák napi madárgyűrűzésen, jártam a 21-es általános iskolában, szintén madárvédelem madarakfák napja, tehát több ilyen rendezvény volt a szinte, ez a legsűrűbb hónapunk, úgyhogy, és hát nem csak én, most itt magam részéről beszéltem, de az egyesület aktív tagjai több ilyen rendezvényen, például idősek otthonában is, a dömötő téma a tagtársunk Szent Hedvig otthonban járt, ahol a szépkorúaknak tartott nagyon nagy érdeklődés mellett kis előadást a madarakról, itt ilyen madárbábokat, mű uhulábat, madárfészket mutatott be, és nagyon nagy volt az érdeklődés, nagyon nagy volt a siker ennek a kis programnak. Tehát ez a május, ez egy ilyen nagyon aktív a madarászok életében.
1: Az érdeklődők is aktívak voltak, akár a fülemülék éjszakáját tekintve, sokan voltak kíváncsiak arra a programsorozatra is, az ugye Miskolc több helyszínén is zajlott, ha itt kifejezetten csak Miskolcot nézzük mondjuk.
2: Igen, több helyszínen. Hát most ahol én jártam, változtattam a Miskolc Tapolcai Park helyett a Csorbatóhoz hívtam a vendégeket. Itt azért kevesebb ember jött el. A Miskolc Tapolcai Park egy frekventáltabb helyszín, ott azért többen voltunk az elmúlt években, csak a környéken már sajnos nincs fülemüle, tehát váltani kellett helyszínt, és akkor ezt még úgy nem szokták meg az emberek. Tehát így egy kicsit kevesebben voltunk, de körülbelül 100 embert tudtunk megmozgatni így is ezeken a fülemülék éjszakája rendezvényen, tehát végül nem panaszkodhatunk azért.
1: És ha jól tudom, volt egy Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek küldött gyűlése. Arról mit lehet tudni?
2: Igen, tehát ez az éves küldött közgyűlésünk, ez a nagy egyesület életében, ugye ez egy kötelező, civil szervezet életében kötelező ilyen eseményen részt venni, ahol minden ugye helyi csoport, ugye van 30 helyi csoport a nagy egyesületnek, az országos szinten, és akkor taglétszám arányosan lehetett küldötteket küldeni, a Bükki helyi csoport 7 küldöttet delegálhatott, és mind a 7 küldött jelen is volt, tehát kivettük a részünket. Ebben az évben tisztújító küldött közgyűlésünk volt, tehát a nagy egyesületnek az elnökét, a 6 elnökségi tagot, az ellenőrző bizottság, fegyelmi bizottság tagjait újra kellett választanunk, tehát újabb 5 évre kaptak mandátumot új tagok, akiket ugye kiválasztottunk, tehát ez egy ilyen fontos esemény volt. Hát ugye pont májusban van, ugye az aktív időszakban, tehát ez egy ugye az adózási évhez kötődik ez a dátum, tehát ez minden évben így szokott lenni, tehát számítunk rá, hogy már úgy tervezzük a programjainkat, hogy tudjuk, hogy egy hétvégén egy napot menni kell.
1: Mi minden fog történni még, mert ha jól tudom, már ez a hétvége is újabb programokat tartogat.
2: Igen, tehát most a június első felében indul a fehérgólya gyűrűzés időszaka. Ugye ez ugye nem csak tudományos kutatási célokat végez, lát el, hanem ilyen, megint csak ilyen szemléletformálás, a nagy közönséggel való kapcsolattartást szolgálja. Szintén itt a Bükki Nemzeti Park szervezi, és tartja a kapcsolatot az MVM áramszolgáltatóval. Ugye az MVM, tehát általában ugye ezek a fehérgólyák nyilván mindenki tudja, hogy villanyoszlopokon költenek, és az MVM biztosítja az emelő kosarat és a megfelelő személyzetet, hogy itt ne legyen ugye semmilyen probléma, mégiscsak veszélyes üzemi területen kell, hogy mozogjunk. Általában szinte az MVM munkatársai hozzák le a gólya fiókákat a fészkekből, a földön gyűrűzzük meg, itt a nagy közönség megtekintheti a gólyákat, akár meg is simogathatja óvatosan, és utána visszakerülnek a gólyák a fészekbe, és megyünk tovább. Tehát így ez egy maximum fél órás intervallum, ez nem zavarja a gólyák életét, tehát utána tovább folytatódik a napi rutin, az etetés. És ugye ez Borsod és Heves megyében zajlik a Facebook oldalunkon, tehát a Bükki Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoport, ott kell keresni, de úgy láttam, hogy rajta van a Nemzeti Parknak a honlapján, és a Nemzeti Bükki Nemzeti Park oldalán is ezeket meg lehet tekinteni. Én, ahol én kapcsolat vagyok, ez a június 13 szombati időszak, vagy dátum, hogy ez egy hétvége, itt mégis bárki tud csatlakozni, 14 óra 15-től indulunk Miskolc-Szirmán, és akkor megyünk Arnó, Sajolád, Ónod, Nacsi és Helyőkeresztül, Emőt, Harsány, tehát így 8 szeletülést érintünk, általában fél órát töltünk egy helyszínen, elküldtem a önkormányzatoknak ezt a listát, tehát a helyi önkormányzatok megkapták, már volt is érdeklődés, akik ugye érdeklődtek, illetve vissza e-maileztek, hogy köszönik, és kirakták a közösségi oldalakra, vagy a önkormányzat honlapjára, tehát megy a szervezés, hogy minél több ember láthassa, mert mégiscsak egy ilyen érdekes dolog, azért fél méterről gólyát látni azért ritkán szoktunk.
1: Miért fontos egyébként ez a gólyagyűrűzés?
2: Hát ugye a gólyagyűrűzés esetén egy nagy számokkal ellátott színes jelölőgyűrűt teszünk a madarak lábára, nyilván egyedi azonosítás, tehát nincs két egyforma szám kombináció. Ezáltal ezt a madarat be tudjuk azonosítani, végülis a csűd, tehát a ugye térd vagy combra tesszük így, kevésbé szakszerűen mondva, tehát viszonylag magasan, tehát a fűben jár, illetve a fészken föláll, akkor ezt meg lehet látni, ezt a számot, és ezáltal többszöri leolvasást érünk el, akár a vonulási területén, vagy útvonala mentén, akár a későbbi költési helyein be tudjuk azonosítani, hogy hol született ez a gólya, merre vonult, és hova tér vissza. Ez különböző kutatásokra ad alapadatot, tehát ez a vonulási útvonal és a területhűség, visszatérési terület, eloszlás, stb. És hát minden ilyen adatgyűjtés, ami a madarak életével kapcsolatos, a természetvédelem ügyét szolgálja, tehát így látjuk meg azt, hogy milyen útvonalon mennek, melyek azok a pihenő területek, ahol jelentős számú gólya összegyűlik, ezek a védelmi intézkedések alapjául szolgálnak által ezek az adatok, és hát ez a fő motivációnk ezzel kapcsolatban.
1: Mennyire zavarja egyébként egy-egy ilyen gyűrűzés a magukat, a gólyákat?
2: Hát, ahogy említettem, mindössze fél órát veszük igénybe a gólyákat. Nyilván ezzel egy kicsit megzavarjuk, de ahogy visszakerülnek a kis gólyák, ugye általában 4-5 hetes korukban gyűrűzzük meg a gólyafiakat, és 8-9 hetet vannak a fészekben, tehát nagyjából olyan félidős időszakban gyűrűzzük. Ebben az időszakban az a reakciójuk, hogy lelapulnak a fészekben, tehát nem kezdenek el velünk ugye hadakozni azzal a nagy csőrükkel. Ha nagyobb, tehát az idősebb korban tennénk, akkor már lehetnének ilyen problémák. A felnőtt gólya, ha ott is van a fészken, ő lerepül a fészekről, nem támad meg minket. A közelben esetleg leül egy kémére, vagy a tetőgerincére, próbál minket figyelni, de ahogy visszük a gólyákat, szinte már le se jön az emelő kosár teljesen a földig, már visszarepül a fészkére a gólya. Tehát mivel ezt már olyan sok-sok éve csináljuk, nem tapasztaltunk olyat, hogy pont emiatt bármilyen fészek elhagyás vagy ilyen történt volna. Tehát rövid időre zavarjuk az értéket, nagyon hamar visszaáll a rend. A fészekben etetnek tovább, tehát nem okoz tartós zavarást ez a kis beavatkozás.
1: Egy néhány gondolatot azért hadd halljunk magukról, a gólyákról, és hogyan állunk jelenleg itt hazánkban a gólya állományt tekintve, vagy akár a fiókákat tekintve. Milyen adatok vannak itt? Hát gyanítom, a korábbi évekre lehet visszagondolni.
2: Igen, tehát ugye sajnos lassan csökkenő a tendenciánk a gólyákkal kapcsolatban. Ugye hosszú távú vonulókról beszélünk, azt jelenti, hogy át ugye a Szaharától, afrikai területeken Szaharától délre telel, tehát vagy Közép-Afrikában, vagy teljesen Dél-Afrikáig elvonul. Tehát a vonulási útvonalán ugye nagyon sok veszély leselkedik rá, az időjárási körülmények, ugye a szélsőséges időjárás miatt megint csak sok baj érheti a vonulás közben. Tehát ezért is fontos az, hogy tudjuk ezeket az útvonalakat, hogy legalább ahol Európában, ahol mi tudunk ilyen ráhatást tenni, akkor ott segítsük az ő mozgásukat. Ugye sajnos a vizes élőhelyek csökkenése, tehát ugye a fehérgólya az állatéletű táplálékot fogyaszt, kígyót, békát, tücsköt, bogarat, tehát neki vagy vizes élőhely kell, ahol a kétértőeket, hüllőket tudja zsákmányolni, vagy legelő kaszálórét, ahol már a tücsköt, bogarat, meg ott is azért békák előfordulnak. Tehát a szántó területeken csak egy évben kétszer, esetleg a szántás idején, amikor ugye kifordul a földből esetleg valami, akkor tud táplálékot találni, tehát egy nagyon rövid időszakon belül, tehát ez egész évben nem biztosít nekik táplálékot, tehát sajnos emiatt, hogy csökkennek ezek a vizes élőhelyek, állattartás csökkent, tehát csökkennek a kaszáló és a legelő területek, ezért hát csökken a táplálékbázis, tehát csökken a fehér golyák száma. Ugye most ez a víz visszatartás, amit ugye hallani, meg vizet a tájba program, ami sajnos ugye a Alföldnél az elsivatagosodás és a talajvízszint csökkenését ugye eredményezte, ugye 100 éve engedjük le az Alföldről a vizet, ami annak idején még nagyon jó ötletnek tűnt, hogy minél több vizet bevonjunk a szántó művelésbe, de most már kiderült, hogy sajnos ezt túltoltuk, hogyha is szokták mondani, tehát most már próbáljuk ezeket visszaállítani, ugye a vízügy, akár ugye az új kormánynak mindjárt az első kormányülése is, ugye Ópusztaszerem már ugye ezzel foglalkozott, tehát itt most úgy néz ki, hogy a gazdasági érdek és a természetvédelmi érdek találkozik, tehát én ebben látok lehetőséget, hogy ahogy ezek a vizes elöntések, ugye itt lehet látni, ez a vízőrzők mozgalom, stb., és itt ugye élőhelyet biztosít, nagyon sok, azon kívül, hogy a talajvizet próbáljuk visszapótolni, ami aztán ugye tudjuk, hogy sok kilométeren sugarú körben ugye emeli a talajvízszintet, és akkor ez a mezőgazdaságnak ugye nagyon fontos. Emellett ugye víztestek alakulnak ki, és itt ugye kétértőek hüllők egyből el tudnak majd szaporodni. Hát nyilván ez egy hosszú folyamat, és akkor bízom benne, hogy esetleg a gólyák és minden más olyan élő lény, ami ugye táplálék bázisban benne van, könnyebb lesz az életük, és esetleg már növekedni is fog majd sok-sok év alatt.
1: Egyébként itt a fehér gólya gyűrűzésekre visszatérve, hogyan kell készülni annak, aki szeretne mondjuk akár itt Miskolcon a szombati napon részt venni azon a jó néhány helyszínen, meg hát nem csak Miskolcon, mert ugye mennek Emődre is például. Mivel készüljenek? Egyáltalán nem tudom, állatot lehet-e vinni, kutyust lehet-e vinni, vagy az hát, inkább maradjon igen, otthon? Mik a szabályok?
2: Igen, tehát ugye mivel ugye vadállattal dolgozunk, tehát nyilván házi állatot ne hozzunk, kutyát, macskát nyilvánvalóan, mert nem tudjuk, hogy hogy reagál. Tehát ugye csak a család jöjjön, az emberek. És ugye, ahogy említettem, fél órát töltünk egy ilyen helyszínen, tehát viszonylag gyors sűrű a program, tehát megérkezünk, gyorsan letalpal a emelőkosár, az MVM szakemberi fölmennek, lehozzák a gólyát egy kosárba, letesszük egy árnyékos helyen, ahol először meggyűrűzzük, és utána engedjük, hogy akkor a gyerekek, akár a felnőttek oda sorba, szépen sorba állnak, oda mennek, hozzáérnek egy kicsit a tollazatukhoz, ugyanis ugye nem, tehát ugye van ez a sokszor kérdésként felmerül, hogy jó, ezt hozzá szabad nyúlni a madarakhoz, hogy az emberi szagot megérzik utána a szülők. Na most ez a madarak esetében nem áll fönt, ez a probléma, nincs jó szaglásuk a madaraknak, ugye emlősöket nem szabad simogatni, tehát hogyha az erdő szélen őz, gidát, szarvas, borjút, stb. Nyulat ugye találunk, na azt viszont tényleg nem szabad simogatni, itt működik ez a tudás, de a madarak esetében ez nem működik, tehát meg lehet simogatni, és akkor nem zavarjuk, tehát hozzá lehet érni, és akkor szépen így felváltva jönnek az emberek, így pár másodpercig ugye egy kis közeli kapcsolatban kerülnek a gólyákkal, és utána már egyből visszük is vissza a kosárban a gólyamfiakat, és megyünk tovább. Tehát ez egy ilyen kicsit gyors, egy félórás kis program, tehát ne késsen senki, mert utána megyünk tovább. De akit érdekel, volt már ilyen, hogy véletlenül lemaradt valaki, és akkor jött a következő helyszínre, hát hogyha rendelkezik autóval, ugye, mert hát másképp nem tud utánunk szaladni, és ugye 10-15 perc alatt átérünk a következő helyszínre, akár jöhet a következő helyszínre, és akkor minden megismétlődik gyakorlatilag. Tehát ugye minden fészek egy kicsit más, máskorúak a fiókák, a tollazat másképp növekszik, vagy éppen más növekedési állapotban van, tehát van értelme velünk jönni, és akkor néhány fészket megnézni, mert esetleg más állapotban vannak, más fejlődési fázisban vannak a fiókák, és akkor jössze lehet hasonlítani az egyes fészkeket.
1: Vannak egyébként visszatérő érdeklődők? Egy-egy ilyen gólyagyűrűzéskor?
2: Igen, természetesen, igen, vannak, meg nagy hagyománya van, például ugye Harsányban már az önkormányzat előre érdeklődött, hogy mikor megyünk, és akkor kivonul, hát ugyanik a fél falu kivonul, nyilván, hogy 50-100 ember ott van, akkor ugye így mondjuk nagy képülni a fél falu ott van, de hát ugye nyilván ez még csak töredék, de igen, tehát babakocsival, kisgyerekkel, a családok kivonulnak ott a közeli fagyizóban fagylaltot vesznek, és akkor ez egy ilyen kis családi visszatérő program. Úgyhogy természetesen vannak, akik figyelik és keresik ezt a programot.
1: Már csak azt mondjuk el, hogyha valaki nem tudta itt megjegyezni, hogy na akkor mikor, hol lesz akár itt ez a szombati gólyagyűrűzés, gólyafiúk a gyűrűzés Miskolcon és környékén, hol tud utána nézni a pontos időpontoknak, helyszíneknek?
2: Hát ugye a Facebook oldalunkon, tehát a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükkihelyi csoport, tehát ha bejutjuk, hogy Bükkihelyi csoport, már szerintem megtalálunk, MME Bükkihelyi csoport, vagy a Bükki Nemzeti Park bnpi.hu oldalon, ott is rajta vannak ezek a programok, mondván, hogy a Nemzeti Park szervezi, ő fogja össze, és sokszor, sok helyen a Nemzeti Park munkatársai is végzik ezeket a gyűrűzéseket. Ez a szombati időpont, ez most pont az én gyűrűzésem alatt történik, de több helyszínen a Nemzeti Park szolgálat munkatársai végzik a gyűrűzéseket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Somoskői Péterrel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükkihelyi csoportjának alelnökével beszélgettünk.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köbben Anita a kormány szóvivő csütörtökön Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köbben Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstopot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-éig keletkezett szerződés állomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hozzátette, amikor 2022. márciusában saját kérésére leköszönt az intézmény vezetésétől, akkor a jelenleg 9,65%-os kamat 1,99% volt, ezzel a történelmi mélypontjára ért el. A miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a diákhitelkezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a diákhitelközpont működési költségeit, és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen ez a kamat, hangsúlyozta Magyar Péter. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is. Ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy nincs megfelelő intézményi keret. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Véget ért a 2025-2026-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2.700.000 mérési esemény valósult meg, több mint 607.000 negyedik és 11. évfolyam között tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgán területén elérhetők az előző tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki. A tanulók előzetes eredményei az országos kompetencia mérés honlapjának előzetes eredmények aloldalán érhetők el a tanulók mérési azonosítójának megadásával. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző felületen tekinthetik meg és elemezhetik, akár le is tölthetik tanulóik előzetes eredményét azzal együtt, hogy a végleges eredmények alapján képzett iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek elérhetőek. A mérések célja a tanuló képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse friss ingatlan piaci barométere alapján. Májusban 8892 lakó ingatlan adásvétele jött létre országosan a Dunahouse tranzakció számbecslése alapján. A tranzakció szám 9,4%-kal elmarad az áprilisi és 13,3%-kal a tavalyi májusi szinttől, ami azt jelzi, hogy a tartósan magas árszint az otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. Az árdinamikában a vidéki kelet zárkózott fenn látványosan, a keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség gyakorlatilag eltűnt, olvasható a Dunahouse elemzésében. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumba látogatunk el, ahol két végzős is úgy döntött, református ittamból szeretne érettségizni. Felkészítő tanárukkal, Orosz Adrián vallástanárral beszélgetünk.
2: Ugye nem tudom, hogy az országban valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában ugye református ittamból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázottal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
1: És persze megismerhetik Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt is. Ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ketten is érettségiznek református hittamból a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban. De miért választja valaki a református hittant egy katolikus iskolában? És miért akar valaki hittamból érettségizni? Milyen tételek, témák, kérdések merülhetnek fel a vizsgán? Melyik tételektől félnek leginkább? Ezekről kérdezem a következő percekben Orosz Adrián református vallástanárt, a Dugonics András piarista gimnázium pedagógusát, és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt.
3: A szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban beszélgetünk. Gyakorlatilag egy hittan érettségi felkészítőre ültem most be, és Orosz Adrián tanárnővel és két diákjával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal beszélgetünk annak apropóján, hogy néhány hét múlva hittanból fognak érettségizni. De mielőtt erről beszélgetnénk, engem nagyon érdekel, hogy egyáltalán miért ezt az intézményt választottátok, amikor gimnáziumot kerestetek magatoknak. Úgyhogy kezdjük ilyen kicsit távolabbról. Bozsoki Blanka.
4: Nekem az előző iskolámban nem volt olyan jó az osztályközösség, és erről az iskoláról azt hallottam, hogy nagyon összetartóak, ezért választottam ezt, illetve nagyon tetszett, hogy itt a vallás felé is közeledhetünk, és ez be is bizonyosodott, mivel tényleg nagyon jó a közösség is.
3: Akkor itt megtaláltad azt az osztályt, amire vágytál?
4: Igen.
3: Oké, Puskás Mihály miért a piaristákat választotta?
5: Hát én is hasonló okokból jöttem ebbe az iskolába. Ugye én is a közösség miatt, hát nekem is az előző iskolában volt pár ilyen probléma az osztállyal, de ebben az osztályban nagyon jól érzem magam. Például tegnap is kimentünk focizni a fiúkkal, úgyhogy az is egy jó közösségépítő program. Meg a vallás miatt jöttem én is, hiszen már óvodáskorom óta református hittant tanulok, és szerettem volna ezt tovább folytatni, úgyhogy én nekem fontos nézőpont volt az is, hogy református hittan tudok tanulni ebben az iskolában.
3: És akkor Orosz Adriánt is hagy vonjam be a kérdésbe, mint református vallástanárt, egyháztörténészt, hogy miért a Dugonics András piarista gimnáziumban tanít?
2: 6 évvel ezelőtt kaptam ezt a lehetőséget, amikor az akkori két Calvin téri lelkész nő volt, aki felkért engem, hogy részt vennék-e itt a református hittoktatásban. Ugye ahhoz, hogy valaki középiskolában tanítson, egyetemi szintű végzettségre van szükség, és én annak idején megszereztem ezt a történelem és a német szakon mellett, 3. szakként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek a vallástanár szakát is elvégeztem, és helyben van, úgyhogy pont a Covid kellős közepén belecseppentem ebbe a nagyon-nagyon áldott, néha lelkileg azért erőt és embert próbáló feladatba, de nagy örömmel és Isten vezetésével végzem, úgyhogy sok szeretettel és ez szolgálat számomra.
3: És amikor ezt elvállalta, gondolta, hogy lesznek akár érettségiző diákja is egy katolikus gimnáziumban?
2: Hát az első pár évben ez ugye nem merült fel, mert azért alapvetően csoportokat vettem át, illetve felmenő rendszerben ugye jöttek a diákok. Egy néhány éve merült fel az első pár diáknál, mint lehetőség, ők végül is utána nem választották, de 2-3 évvel ezelőtt már tudtam azt, hogy lesz egy-két diák biztosan, aki fogja választani a református hittan, mint érettségi tárgyat. Tehát ez pár éven belül történt.
3: De akkor ők az elsők?
2: Az elsők.
3: Wow, akkor ez mindenkinek új helyzet. És akkor vissza a diákokhoz. Az, hogy a református hittant választottátok a kötelező hittanon belül, tehát nyilván mehetettek volna akár katolikus hittan, és ez természetes, mert mind a ketten említettétek a református kötődést, nem is merült föl, hogy egy katolikus iskolában inkább katolikus hittan vállaltátok, hogy ti lesztek kevesebben, kis csoportba, és a többi, de beszéltek erről egy-két szót, hogy ez ennek, vagy ez nem is volt a döntés, természetes volt. Bozsoki Blanka.
4: Szerintem ez nálam nem is nagyon merült fel kérdésként, mivel már átreformátusnak vagyok keresztelve, konfirmáltam is, gyerekkorom óta tartom a hitet, ezért nem volt kérdés, hogy én a református hittanra szeretnék járni.
3: És nem féltél attól, hogy te leszel a csodabárány egy katolikus gimiben, mint református?
4: Nem annyira, meg az osztályból hárman is voltunk, úgyhogy nem egyedül voltam.
3: Puskás Mihály?
5: Én is konfirmáltam már 7. osztályos koromban. Ugye nekem is ez egyértelmű volt, hogy református fogom választani, meg ráadásul az előző iskolában is református hittant tanultam. Volt rá lehetőség, és nagyon tetszett, és szerettem volna ezt tovább folytatni.
3: És te se tartottál attól, hogy esetleg furcsa lesz, hogy te vagy az iskolán belül a kisebbség?
5: Hát ugye előző iskolában is kevesen voltunk, konkrétan szerintem 4-en voltunk, ugye az elég kevés, de nem riadtam vissza, mert tudtam, hogy református hittan az nem egy olyan óra, ahol így, hogy ilyen nagyon nehéz óra lenne, szóval kicsit ilyen jobb hangulatú óra, meg így barátságosabb, mint a többi, és hát tudom, hogy a tanárokkal is jó kapcsolatot lehet ápolni, úgyhogy én nem riadtam vissza, hogy kisebbségben lennék, de nem is érzem magam abban, annak, hiszen rajtam kívül még ketten is vannak, úgyhogy ez elég sok.
3: És akkor Orosz Adrián, ön hogy érzi magát? Egyrészt erre a hangulatra reagáljunk, tehát jóba lehet lenni a tanárokkal, meg jó a hangulat a hittanórán, ön is így látja?
6: Azt gondolom, hogy igen, tehát azért nyilván, amikor valaki megismeri olyan a diákait, akkor először azért megvan az egészséges távolság, de utána természetesen azért 4-6 év, 5-6 év közös tanulás, közös munka után azt hiszem, hogy kialakul az a szeretetteljes, bizalmas lelki kapcsolat, amikor akár hittanórán kívül, hittanóra keretén belül is, de hittanórán kívül is sok szeretettel vállalok én is, akár lelki gondozást, akár beszélgetést. Én azt gondolom, hogy igyekszem is az, hogy a hittanóráknak, református hittanóráknak a hangulata az egyrészt ugye a Biblia ismeret elmélyítése, az egyház történelem, etika, dogmatika különböző fontos alapkérdései mellett, azért mivel heti 2 óránk volt, ugye a fakultációval együtt heti 4 óránk volt, így volt lehetőség például olyan keresztény témájú filmek megtekintésére, amely akár egy egész életüket meghatározhatja. Én magam is a református gimnáziumban érettségiztem, Pápán a református gimnáziumban. Mi az elsők között voltunk az újraindult rendszerváltás után újraindult osztályok között, és nekem is dominánsak voltak azok a beszélgetések, azok a filmélmények, amelyeket ott kaptam, és amit ott kaptam, azt igyekeztem jósánfár módjára továbbadni.
3: Mondjon egy-két filmcímet a hallgatóinknak, amit esetleg ők is megnézhetnek, akik hallják ezt a beszélgetést.
6: Ilyen például a Tűzszekerek, ugye Erik Little életéről, ugye skót református misszionárius volt, illetve az ő életének a folytatása, ugye a Sasok szárnyán, akkor ilyen például Quo Vadis, ugye gyakorlatilag Nero idejében az első keresztjének hitéről, keresztény üldözésekről szól, de ezek a klasszikus bibliai filmek, ugye a József, a Dávid, a Mózes, 10 parancsolat, ugye ezek régebbi alkotások, valamelyik az 1950-es, 60-as, 70-es években készültek, de ez legtöbb ugye Oscar-díjas, közelmúltban készült Luther film, ugye ez is egy elég klasszikus, tehát minden negyed évben, fél évben azért van lehetőség arra, hogy ezekről beszélgessünk, és utána akkor egyénileg vagy csoportosan kérdések formájában ugye feldolgozzuk, illetve a konklúziókat ugye levonjuk belőle.
3: Azért 2 hittanóra van egy héten, mert ez egy egyházi gimnázium, és emiatt 2 hittanóra van, és akkor ez ugyanígy van minden felekezet hittanórájára?
6: Így van, így van. Tehát mivel ugye az egyházi fenntartású intézményekben mindegy az, hogy melyik felekezet tartja fenn, kerettantárban, illetve a helyi tantárban is heti 2 hittanóra van előírva.
3: Ígérem, mindjárt az érettségizőkről és az érettségiről beszélünk, csak szerintem az is nagyon érdekes, legalábbis nekem, aki inkább református intézményekben szoktam ilyen beszélgetéseket folytatni, hogy önnek tanárként milyen volt itt a légkör. Ön nem félte attól, amit a diákjaitól kérdeztem, amikor ide először belépett, hogy ön egy református tanár, és ez egy piarista gimnázium, hogyan fogják fogadni, milyen lesz a hangulata a tantestületben, milyen lesz a hangulata egy önreflexiós bűnbánati alkalmon, vagy egy iskolai tanévnyitón, egy katolikus szentmise keretében, nem tudom, tehát bármilyen aggodalom volt-e önben, és aztán mi volt a tapasztalat az évek alatt?
6: Alapvetően, hogy én több típusú intézményben tanítottam reformációt,

vágyva, kérve a szabadulást, de az Úr igazságos ítélete által. A 109. Zsoltár épp ilyen. Panasz a rossz akarók miatt. Nem ismerjük a hátteret, de ezt olvassuk. Bűnösök és alattomosok tátották fel szájukat ellenem, hazug nyelvvel beszélnek velem, ok nélkül harcolnak ellenem. Fájó tapasztalat lehet ilyet átélni. Esetlegesen hazug vádakat, rossz akaratot. Majd így olvassuk, de én imádkozom. Milyen ajándék és lehetőség az ima. Oda bízni arra, aki igazságosan ítél. Aki tudja nem csak az eseményeket, de az ártó szándék okát. Ismeri mind a két fél szívét, gondolatát is. Mert valljuk be, mi mindig csak a saját igazunkat látjuk, saját sebeinket érezzük, és nem könnyű elcsendesedve, objektíven végig gondolni a sebző történéseket minden résztvevő oldaláról. Elpanaszolja tehát az író a sérelmeit, kérve az igazságos ítéletet és következményet azokra, akikről különös megjegyzést tesz. Nem telt kedve az áldásban, maradjon is távol tőle. Áldásra vágyni, áldásokat felismerni, abban megmaradni, úgy tűnik mindenki szeretne. S mégis ez a mondat másról tanúskodik. Mi az áldás? Mindannak a jónak áradása, megvalósulása, amit az Úr ad, ami általa jó. Az áldás forrása maga a Teremtő. Nélküle is lehet sikeres az ember, sikernek vélt eredményekkel. Az áldás hosszú távon jó, s ahol ezt lehet tapasztalni, még ha nem is ismeri fel valaki, annak forrása Isten. Az áldott állapot jó a környezetnek is. Lehetnek nehéz pillanatai, időszakai. Hosszú távon mégis élet, bőség, felszabadulás fakad. Áldás maga az élet, a termés, a tápláló eső, áldás a napfény, az eredményes munka, egy jó pihenés, egy jó beszélgetés, hittapasztalat. Ezer jelét tapasztalhatjuk Isten áldó jelenlétének. Ha van rá szemünk és szívünk, mert sokkal többször felismerhetjük nyitott lélekkel. Egyszer egy idős bácsi mesélt az életéről, és amikor a sok éve elhunyt feleségét említette, mindig könnybe lábadt a szeme. Úgy látom, még mindig nagyon hiányzik a társa, jeleztem számára. Mire ez volt a válasz? Hát persze, nekem ő volt az áldás az életemben. Ó, micsoda ajándék áldássá válni mások számára. Ezért is különös a Zsoltáros szava, van akinek nem telik kedve az áldásban, nem Isten vonja meg tőle, de ő maga dönt így, hogy nem kívánja az Úr akaratát, segítségét, jelenlétét keresni, csak magára támaszkodnik. Maradjon is ebben, hallottuk. Mert mindenki szabad akaratot kapott, minden ember az Istentől. Szabad áldatlan életet élni, áldatlan állapotokat teremteni, áldás nélkül tengődni, de van más lehetőség is. De te, Uram, tégy jót velem nevedért, jóságos szereteteddel, ments meg engem, hallottuk. Nem a saját igazára hivatkozott, még csak nem is a fájdalmával kívánt együttérzést kiváltani. Odaáll a mennyei atya elé, és ezt kéri. A te szereteted, a te neved és hűséged miatt szállj meg, és könyörülj rajtam. Mert nem a saját érdemeire tekintve lehet hivatkozása bárkinek, hanem egyedül a mellénk álló, értünk életét adó Krisztusra nézve. Ő váltott meg. Ő a védőügyvéd. Általa lehet utunk az atyához, sőt, gyermekei lehetünk a hatalmas Istennek. Ez a kapcsolat a hivatkozás az alázatos kérésre. Jóságos szereteteddel, ments meg! Lehetnek panaszaink, mások vagy a körülmények miatt. Lehet kérésünk, vágyunk, saját elképzelések okán. S lehet alázatos imánk és áldásra vágyódásunk, a könyörülő és kegyelmes Úr szeretete.

0: miatt. Ha felnézünk, másképp tudjuk látni azt is, ami körülvesz. S talán nem csak a bántást, de az áldásokat is felfedezzük. Legyen így. Imádkozzunk. Minden áldások adója, szerető mennyei atyánk. Hálát adunk neked, hogy jöhetünk hozzád minden állapotunkban. Örömeinkben, de sebzettségünkben, igazságtalan bántások, sérelmek között is. Köszönjük, hogy te értesz és megértesz bennünket, hogy neked is fáj, amikor mi kínlódunk. Te igaz bíró vagy, rád bízzuk életünk megsebzettségét. Kérünk, add nekünk és környezetünknek is mindazt, ami előre visz, ami láttat téged, ami közelebb vonz akaratodhoz. Segíts áldásaidban bízni, és azokat meglátni. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amely egy több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köbbel Anita kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Köbbel Anita a beruházásokról elmondta, megjavítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelő Intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky Kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatikai rendszer építésére, valamint Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heinpád Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések, ismertette a részleteket a kormány szóvivő. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke, a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, már egészen kicsi korában tipikusan az a kisgyerek volt, aki mindent kipróbált, ha kellett, apró darabokra szedte a virágot, hogy megnézze, hogyan épül fel. A kertek, növények iránti szeretete, családi örökség, így nem volt kérdés, mi is lesz, ha felnő. Biomérnökként végzett, tanult Amerikában, saját vállalkozást vezet, és szinte mosolyog a hangja, amikor a munkájáról kérdezi az ember. Ő Berecki Anna, a B. Blooms egyik alapítója, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani. A riporter Balázs Alexandra.
2: A családom mezőgazdasággal foglalkozik, így a mindennapi beszélgetésben is benne voltak ezek a dolgok, illetve a nagyimmal is nagyon-nagyon sokat kertészkedtem, aki egy erdő mellett lakik, szóval így tényleg meg tudtam tapasztalni a természetnek minden kis apró örömét, a növényektől kezdve a kis apró élőlényeken át minden.
3: És egyébként az természetes volt, hogy ezen a pályán mész tovább?
2: Hát igazából abban biztos voltam, hogy valamilyen módon szeretnék a biológiával, vagy hogy így az élő dolgokkal foglalkozni. Már általános iskolában is nagyon szerettem, aztán gimnáziumban egy fantasztikus biológia tanárom volt, aki szintén így csak tovább erősítette be, hogy ez így nagyon közel áll hozzám. De azt is tudtam, hogy mondjuk orvos semmiképp más se szeretnék lenni, és akkor próbáltam ki silabizálni, hogy mit lehet még csinálni az alapján, hogy szeretem a növényeket meg az állatokat, és feltétlenül biológus se szerettem volna lenni. Aztán nyilván így a család oldaláról jött a lehetőség, vagy az opció, hogy hát akkor a mezőgazdasággal is foglalkozhatok, vagy mehetek agrárképzésre, de akkor még annyira az se tetszett, és akkor így találtam rá a biomérnök képzésre, ami...
3: Mit csinál egy biomérnök?
2: Na ezt a kérdést szerintem egyik biomérnök se szereti. Ugye nagyon sok irányba lehet menni, szóval mondjuk a szennyvíz telepektől kezdve a gyógyszergyárig kb. Bárhol el lehet helyezkedni. Talán úgy fogalmaznám meg, hogy azokat a folyamatokat, amiket eddig mondjuk kémiai úton oldottak meg, vagy másfajta módon, ezt megpróbálják biológiai folyamatokká átalakítani. Tehát mikroorganizmusokat, baktériumokat, gombákat használnak ahhoz, hogy akár mondjuk az élelmiszeriparban is, vagy a gyógyszeriparban, vagy tényleg ilyen szennyvíz, tisztítás és társai. De hogy ebből is kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon szertágazó terület, és így az alapképzés során nekünk leginkább arra fókuszáltak, hogy ezt így mindent megpróbálják bemutatni, és volt valamilyen szintű specializáció, de azért eléggé nyitottan hagyták, hogy akkor merre is menjen tovább az ember. És én így az alapképzésem során jöttem rá, hogy engem az a része érdekelt leginkább, ami így a mezőgazdasághoz kapcsolódott vissza, szóval végig csak visszakapcsolódtam így mond a családi gyökerekhez, és akkor a mesterképzésemet már végül így visszakapcsolódva az agráriummal kapcsolatban végeztem el.
3: És Amerika hogy jött a képbe?
2: Őszinte szeretnék lenni, teljesen véletlenül. Az eredeti tervem, azt kell rólam tudni, hogy én nagyon szeretek tervezni, nagyon struktúrált vagyok, nagyon szeretek így kontrollálni a dolgokat. Azért kb. Mikor már az alapképzésemre jelentkeztem, akkor tudtam, hogy majd én a mesterképzésemet Dániába szeretném majd megcsinálni biotechnológia szakon, és erre így tudatosan készültem is, amúgy fel is vettek az egyetemre, de aztán az utolsó pillanatban végül kihátráltam belőle, mert akkor már volt egy ilyen kis startup vállalkozásunk, és így rájöttem, hogy a kettő azon fog egyszerre menni, hogy én Dániába csinálok egy mesterképzést, és közben itthon meg egy vállalkozást csinálunk, és akkor így Dániáról lemondtam. De hogy valamit mégiscsak szerettem volna így tovább képezni magam, és akkor így teljesen véletlenül találtam rá arra, hogy hát vannak online képzések is, és nem csak online képzések vannak, hanem akár egy egész mesterképzést is el lehet végezni online, és akkor így találtam rá erre az amerikai egyetemre. Nagyon rövid volt a jelentkezési határidő, de mivel már a Dániai Egyetemre való jelentkezés miatt kb. Meg volt minden anyagom, így gyorsan le tudtam adni mindent, és szerencsére be is kerültem, és akkor így tudtam elvégezni.
3: És itt mi volt a képzésnek a lényege?
2: Angolul crop science-nek hívják, magyarul nincs szerintem egy az egyben ilyen szak, de egy agrárképzés volt igazából, de kicsit ilyen vegyesen, meg nekem azt tetszett benne, hogy nagyon napra kész volt, szóval agrárdigitalizációról is beszéltünk, de ugyanúgy a regeneratív mezőgazdaságról, és akkor ott találkoztam a planting design-nal, ami ez az ilyen fenntartható kerttervezésnek az alapelve is, szóval, hogy itt tényleg nagyon sok minden bele lehetett ott is szagolni, és hogy nagyon napra kész és aktuális problémákkal is foglalkoztunk.
3: De akkor már egyébként a fenntarthatóság kérdése az ott volt az életedben, tehát ezzel már foglalkoztam, mert gondolom azért nem gyerekként kezdtél el ezzel foglalkozni, sőt, hát gyerekként, mondjuk én idősebb vagyok nálad, de fenntarthatóságról nem is hallottunk, inkább környezetvédelemről.
2: Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy amúgy egészen kiskoromtól kezdve a környezetvédelem, az mindig nagyon érdekelt, és szerintem az, hogy akkor környezetvédelem, most fenntarthatóság, vagyis hát most már azt mondanám, hogy inkább az utóbbi pár évben fenntarthatóság, és most az új trendi szóra ez a regeneratív, meg regeneráció. Szóval, hogy ezek szerintem hasonlóan alapértékeiben mindegyik ugyanazt próbálja célozni, csak éppen időszakonként másképp hívjuk, vagy más ilyen gyűjtőszót használunk rá. És emlékszem, hogy amikor már gimis voltam, de még ilyen 6-osztályos gimnáziumban jártam, szóval szerintem ilyen 7.-8. környékén volt az, hogy elkezdtek építeni egy ilyen autópálya elkerülőt ott hozzánk közel, és ezt az erdőn keresztül vitték, és én teljesen fel voltam háborodva azon, hogy most emiatt kivágnak fákat, és akkor ezen gondolkoztam ilyen tizenpár évesen, hogyan tudnék kampányolni ellene, hogy ne vágjanak ki fákat autópálya miatt.
3: Hát igen, itt kezdődik az igazi aktivista élet. Ugye a mezőgazdaság az végigkíséri az életedet, de igazság szerint nem a mezőgazdaságban hasznosítod a tudásodat.
2: Igen.
3: Honnan jött ez a fordulás? Tehát, hogy Amerika hozta ezt a fordulást, amit ott megtapasztaltál, és bizonyos mértékig tanultál is, a fenntartható kertek iránti szerelem az ott kezdődött?
2: Biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszott bennem az amerikai tanulmányom, meg az ottani tapasztalataim, mert azért volt szerencsém kint lenni kétszer hosszabb, rövidebb időre, és azok is nagyon meghatározók voltak. És igen, így átalakult a mezőgazdaság olyan szempontból, hogy ugye említettem, hogy volt egy startup vállalkozás, amiben részt vettem, és az egyértelműen mezőgazdasággal foglalkozott, aztán abból kiléptem, és akkor utána jött, hogy inkább a fenntartható kertek irányába mozdultam tovább, de napi szinten ugyanúgy foglalkoztat, és ugyanúgy foglalkozok valamilyen szinten így a mezőgazdasággal is, hiszen a családomat még mindig érinti, meg így nem tudok elmenni a hírek, meg az aktualitások mellett, de szakmai szinten most inkább a fenntartható kertekkel foglalkozom, igen.
3: Igen, mondjuk az embereket ez most megfogta, és hogyha azért az ország sok városában járunk, akkor például a panel rengetegben találkozhatunk már virágos részekkel, olyan kertekkel, amelyek már klímabarátok, mert ugye az emberek elkezdtek igényt formálni erre. De ez önmaguktól jött, vagy voltak emberek, olyanok, mint például te, akik erre fölhívták a figyelmet, és elkezdték ezeket a kis klímakerteket kialakítani, mondjuk egy társaság vagy egy panelházon belül is, az udvaron belül?
2: Szerintem valószínűleg mindkettőnek volt szerepe, de amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen újdonság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre, és akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És hogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy ennyire inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki azt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult, meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az egyik talán legegyszerűbb módja.
3: Mitől lesz klímabarát egy kert?
2: Hát az egyik talán, és az egyik legfontosabb az az, hogy nem gyeptengerünk van körbe sövénnyel, ami ugye régen túlja volt, most már inkább a vér megy. Szóval, hogy a kertünk ne egy monokultúrás hely legyen, mint hogy a mezőgazdaságban is sokszor csak kukorica, búza, napraforgó táblák vannak. És ugyanez a kertre levetítve az, hogyha csak gyep van, és körbe egyetlen egy fajból sövény, az olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi nagyon aszályos, most már nem csak nyár, hanem tavasz is sajnos, ezeket a gyepeket fenntartani, az így teljesen mesterséges úton lehet csak. Tehát folyamatosan öntözni kell, meg fágyázni, meg gyepszellőztetni, meg nyírni, meg ilyenek, és hogy ez biztos, hogy nem klímabarát, de hogy szerintem nem is észszerű folytatni, és hogy akkor mi más lehetne csinálni. Hát az is tök jó, hogy ha már legalább fákat elkezdünk ültetni, vagy legalább többfajta cserjéből álljon a sövényünk, de hogyha még ezt tovább turbózzuk virágokkal, mi leginkább ívelő virágokat szoktunk alkalmazni, és ez egy gondozás szempontjából is sokkal egyszerűbb, mert csak egyszer elültetjük, és akkor onnantól kezdve nem kell minden évben újra elültetni őket. Figyelünk arra, hogy egészen koratavasztól késő őszig mindig legyen valami, ami virágzik, ami nem csak számunkra lesz szép, hogy mindig van valami, ami pompázik a kertben, hanem a beporzók számára és a hasznos élőlények számára is fontos, folyamatosan tud biztosítani táplálékot és élőhelyet. Az, hogy figyelünk arra, hogy tényleg minél több faj legyen, és ez nem csak a növényekre értve, de hogy a növényekre van talán nagyobb ráhatásunk, de ha minél több növény lesz, akkor meg fog jelenni minél több kis élőlény is. Madár, akár sündisznót, és hogy biztosítsunk számukra élőhelyet, táplálékot, vizet. Azt talán már eléggé elfogadott és bevált módszer, hogy télen etetjük a madarakat, és arra elfeledkezünk, hogy amúgy nem csak élelemre van szükség, hanem vízre is. És ha csak egy nagy virág alátétbe öntünk vizet, mert azzal is nagyon-nagyon sokat tudunk tenni.
3: Megvolt már a vállalkozásotok Pusztai Boglárkával akkor, amikor hozzákezdtél a saját lakóhelyeden a klímabarát kert kialakításához?
2: Igen.
3: Tehát előbb volt a vállalkozás, és utána jött az, hogy átalakítsd a saját kertet. Miért? Úgy gondoltad, hogy jót tenne az egész közösségnek, hogyha ott is azt a kertet olyanná formálnátok, ami nem csak a természetnek jó, hanem tényleg összehozza a közösséget is?
2: Részben igen, részben meg akkor jött létre az a helyzet, hogy ide költöztünk. És hát az egyik oka, hogy én mindenképpen ide szerettem volna költözni, az az, hogy volt egy kis kert, és városban lehet egy kert, az nekem így egyértelmű döntés volt, hogy jó, hát akkor nekem ezt kell. És akkor végül ide is költöztünk. Nyilván egy kicsit vártam, hogy megismerjem én is a kertet, hogy milyen adottságai vannak, milyen fényelnyék viszonyok vannak, felmérjem azt is, hogy amúgy kik azok, akik használják, milyen igények vannak, és akkor utána elkezdtem akcióba lendülni, és így szépen folyamatosan így átalakítani, meg szeretek kísérletezni is.
3: És nem ütköztél ellenállásba? Tehát senki nem volt, aki azt mondta, hogy na már pedig itt nem lesz klímabarát kert?
2: Nem, bár hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az elején szerintem nem mondtam, hogy én itt klímabarát kertet fogok csinálni, csak arra vállalkoztam, hogy én szívesen végzem a kertnek a fenntartását, és utána így utólag így szépen csöpegtettem. Tavalyi évben elindultam egy pályázaton, amit így társasházaknak is meghirdettek, ilyen klímabarát kert címen, és akkor azt meg is nyertük, és akkor utána már így arra hivatkozva már könnyebb volt azt mondani, hogy hát amúgy igazából igen, ez egy klímabarát kert, egy ilyen természetközeli kert, és így szerencsére nem tapasztaltam negatív hozzáállást.
3: És most már mindenki közösen részt vesz a kert alakításában? Tehát, hogy mennek és segítenek neked?
2: Hát azért itt még nem tartunk, 12 lakásos házról beszélünk, sokan vannak, akik amúgy albérlők, viszonylag kevés az a tulajdonos, aki itt is él, és így nem is tudom, hogy mondjuk az albérlők mennyire kapnak tájékoztatást dolgokról, mert sokszor csak a tulajdonosoknak mennek ki az információk, az albérlőknek kevésbé. Szóval, hogy így a munkát azt amúgy egyedül végzem, meg néha a férjemet ráveszem, mikor ilyen nagyobb fizikai munkára van szükség, de az, hogy mondjuk a komposztálót elkezdték használni többen is, az már nekem egy ilyen pozitívum, meg hogy azért így szoktam látni, hogy néha vannak kint kertben is emberek, de hogy azért még az a nagy közösségi élmény, nagy közösség építő ereje még folyamatban van a kertnek.
1: Kedves hallgatóink, Berecki Anna biomérnökkel Balázs Alexandra beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A jelzálog hiteleg referencia kamat stopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított. A jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. A kormány.hu oldalon a dokumentumtárban közzétett társadalmi egyeztetése bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újra tárgyalására. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint csaknem 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csak néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkapósabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket, írja a táborfigyelő.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. 2026. június 13-a szombat van, a szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót, 7:30-kor híreket hallhatnak. Hamarosan arról szólunk, hogy második alkalommal rendezték meg a Pataki Disputa című fiatal teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. A rendezvény megnyitóján készült összeállításunk elején Sipos Vizaknai Ábel szervezőt, az egyetem szenior hallgatóját hallják a konferencia létrejöttéről.
2: Küldtünk ki meghívót, felhívást a debreceni, illetve a budapesti doktori iskoláknak, de hívtunk is meg célzottan, akikről tudtuk, hogy mivel foglalkozik, tudtuk, hogy az olyan kvalitású téma is, hogy őt mindenképpen szeretnénk meghallgatni. Ugyanakkor ez az intézményünknek is lehet egy jó pont, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, hogy olyan diákok, olyan lelkipásztorok jönnek el, akik tényleg 1-2-3-4-5 éve végezték el a teológiát valamelyik intézményében az országnak, akik most itt Patakon gyűlnek össze, és a tervek szerint jövőre és az elkövetkezendőkbe is így megyünk előre.
1: Maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most pedig lapozzunk bele a kalendáriumba. Június 13-a van az Anettek és az Antalok névnapja. De ma ünnepelnek Anetta, Anéta, Anetka, Anna, Antigone, Anton, Antos, Grácia, Netta, Netti, Tóbiás és Tóni nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és mindazokat, akiknek valamiért fontos a mai nap. Nézzük, mi történt ezen a napon. 1525-ben Luther Márton feleségül veszik Katarina von Borát, egy egykori apácát, és mindketten szakítanak szüzességi fogadalmukkal. 1704. június 13-án a Rákóczi szabadságharcban Zsigmond Heister legyőzi Forgách Simont Koroncónál. 1707-ben első József német-római császárt, magyar királyt az ónodi országgyűlés trónfosztottnak nyilvánítja. Ekkor hangzik el: Ebura a fakó, mai naptól fogva József nem királyunk. 1849. június 13-án a Csornai csatában Kmeti György ezredes szétveri Franciszt, vezérőrnagy vezette császári dandárt, az ütközetben maga a vezérőrnagy is elesik. 1941-ben Szent Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus ezen a napon jelenti be találmányát a jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására. 2009-től ez a nap a magyar feltalálók napja. 1944. június 12-éről 13-ára virradó éjszaka 50 brit Wellington bombázóból álló kötelék-támadást intéz a szőnyi és almás fűzítői olajfinomítók ellen, súlyos károkat és tűzvészt okozva. 1989. június 13-án a parlamentben megkezdődnek a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások, a nemzeti kerekasztal, a békés politikai átmenetről. 1996-ban megkezdődnek Budapesten a június 13-a és 18-a között tartott magyarok negyedik világkongresszusa és tudós találkozója, tanácskozásai. 1990-ben a harmadik legvéresebb bukaresti bányászjárás kitörése van ezen a napon. 2000. június 13-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése elrendeli a kommunizmus áldozatainak emléknapja középfokú oktatási intézményekben való évenkénti megünneplését. 2007. június 13-án pedig a Magyar Tartományi Újjáépítési Csoport elszenvedi az első személyi sérüléssel járó támadást Afganisztánban.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

a csavaros csoda. Ki gondolná, hogy egy elveszett csavar megkerülése után valakinek megváltozik a világlátása? Mindezt a mosógépemből elkóborolt csavar idézte elő, ami majdhogy nem a jézusi példázatok elveszett bárány történetével vetekedett. Szóval, ami ezeket a fémes apróságokat illeti, valójában hárman voltak, egyformák. Majd két évtizeden át szorosan egymás mellett együtt dolgoztak. Aztán az egyik csavar észrevétlenül kereket oldott. A rossz példa ragadós, hamarosan követte a másik. A magára maradt, képtelen volt három helyet dolgozni, feladta. Innentől kezdve, mint a lavina zúdult rám a baj. A már csak egy csavaros műanyag lapocska elmozdult a helyéről, nem védte többet a

orvoshoz, kidolgozta magamban a stratégiát, hogy a beteg kora helyett inkább a nyavajára tereljem a szót. Így tettem most is a szerelőkkel, akik láthatatlanban különböző mosógép márkákat ajánlottak, és a részletfizetés előnyeit kecsegtették. Nem, nincs hitelfelvétel, és maradjunk annyiban, hogy a tárgyalási alap az én Hajdú Energomatom. Kötöttem az ebet a karóhoz, vagyis a témát a mosógépjavításhoz. Igaz, a koráról, mint az egykori szépasszonyokéről hallgattam, a hiba felől pedig a hit útjára tereltem a szót. Remélem, hogy nincs nagy baj, csak a hiányzó alkatrészt kell visszaszerelni. Amikor végre szakember közelbe került a mosógépem, hitemben meg nem szégyenülten hallgattam a diagnózist. Igen, a gép működik, csak hát a hiányzó csavarokat honnan pótoljuk. Az egyikre véletlenül ráleltem a szűrő kitisztításakor, már csak az elkóborolt harmadik kellett volna. Mégpedig ötös, oktatott a szerelő. Ma már ilyen rozsdamenteset nem is gyártanak. Úgy hallgattam, mint a fenyegetőzést. Bátortalanul megjegyeztem, hogy van egy szerszámos ládám. Elő is kerestem. Éppenséggel a szöget a csavartól meg tudom különböztetni, vittem is mutatóba egyet-kettőt a mesternek, de csak legyintés volt a válasz. Tehetetlenül ácsorogtam, és abban az órában én voltam a világon az az ember, akinek az álmai csúcsa egy ötös rozsdamentes csavar. Na lássuk csak, szánt meg a szerelő, és belekotort a ládába. Itt vanni, kapott ki egy csavart. Éppen azt az egyet. A bűvös ötöst, a rozsdamenteset. Hát ez hogy került ide? Ezt jó magam is szerettem volna tudni, bokros teendőim és széthullásaim közepette alig bírok a tárgyakkal magam körül, és akkor itt van egy csavar éppen a helyén. Magától odagurult. Lehet, hogy segítkeztem én is ebben, csak már nem emlékszem rá. Vagy egy angyal csente a szerszámos ládába, valamelyik ismerősöm kezét használva. Ámulatomból magamhoz térve bizonyságtételbe kezdtem. Tudja, ma reggel, miközben a mosógép doktorra vártam, imádkoztam az Úristenhez a beteg gyógyulásáért. Biztosan ő vezette a kezét annak, aki rátapintott a bajra, vagyis a csavarra. Na még egy ilyen ügyfél, és magam is templompadkoptató leszek, mormogta a szerelő, és elém tolta a még kifizethető számlát. Használja egészséggel, és már ott se volt. Ne becsüljük le a csavarokat. Tudnak ők még prédikálni is, ha a helyükre kerülnek.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amelyet több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Köböl Anita a beruházásokról elmondta, megjavítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelő Intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky Kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatikai rendszer építésére, valamint Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heimpád Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések, ismertette a részleteket a kormány szóvivő. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, második alkalommal rendezték meg a Pataki Disputa című fiatal teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. A rendezvény megnyitóján készült összeállításunk elején Sipos Vizaknai Ábel szervezőt, az egyetem szenior hallgatóját hallják a konferencia létrejöttéről. A riporter Bódis Attila.
2: Tavaly éven, amikor ugye az első pataki disputát tartottuk, előtte egy nagyjából fél évvel kezdett el körvonalazódni, hogy az egyik kollégánkkal szeretnénk valami olyat csinálni, ami még nem volt itt Sárospatakon. Ugyan a név az már korábban már megszületett, hiszen volt, ha jól tudom, 2018-ban egy születi disputa, de a név az sok változáson ment át, volt pataki dialógus, pataki párbeszéd, és végül Nagy Károly Zsolt rektorhelyettes úr javaslatára lett a pataki disputa, hiszen ez mégiscsak egy olyan szókapcsolat, ami a legjobban kifejezi nem csak magát a konferenciának a lényegét, hanem a tárgyát is. Mi mindenképpen egy olyan párbeszédet, disputát szeretnénk kialakítani, ami nem csak a mostani teológusokat határozza meg, akik akár most itt tanulnak, vagy akár már doktori programban vesznek részt, hanem az a célunk és tervünk, hogy ez egy 5-10-15 éves távlatban is működik. Csapat alakulhasson ki, akikre ebben a szempontból nem csak lelki értelemben számíthatunk egymásra, hanem tudományos szempontból is, bármilyen disziplinából. Tehát így nincs is kimondottan tematikája se a tavalyi évinek és az ideinek sem, hanem olyan szegmensekből, aspektusokból próbáljuk megfogni a témákat, amiket különböző teológiák, vagy a teológiáknak, vagy hittudományi egyetemeknek a doktori iskolái fednek le, hogy egy friss képet kaphassunk arról, hogy hol tart egy mostani doktorandusz, akár vagy egy teológus, hiszen van több doktorandusz hallgató is, aki előadni fog, de van olyan, aki a szakdolgozatából, akár a TDK dolgozatából fog egy-egy szeletet bemutatni a hallgatóságnak.
3: Az előadókat a szervezők keresik meg, vagy esetleg jelentkeznek is, akiknek valamilyen módon már összeállt úgy a kutatási anyaguk, hogy előadható, és hát egy ilyen közegben, ahol gyakorlatilag hasonló szőrű diákok között lehet előadni, ez egy nagy bátorítás, vagy esetleg egy kis építőkritika is lehet.
2: Tavaly mindenképpen meghívásos alapon szerettük volna megcsinálni, ez így is történt. Szerettünk volna egy kemény magot kialakítani, akik közül igazából a tavalyi előadók közül igazából mindenki szinte itt van az idén, nem feltétlenül előadóként, van ilyen is. Küldtünk ki meghívót, felhívást a debreceni, illetve a budapesti doktori iskoláknak, de hívtunk is meg célzottan, akikről tudtuk, hogy mivel foglalkozik, tudtuk, hogy az olyan kvalitású téma is, hogy őt mindenképpen szeretnénk meghallgatni. Ugyanakkor ez az intézményünknek is lehet egy jó pont, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, hogy olyan diákok, olyan lelkipásztorok jönnek el, akik tényleg 1-2-3-4-5 éve végezték el a teológiát valamelyik intézményében az országnak, akik most itt Patakon gyűlnek össze, és a tervek szerint jövőre és az elkövetkezendőkbe is így megyünk előre.
3: Lehet konkrétan említeni, honnan érkeztek az előadók?
2: Érkeztek a budapesti doktori iskolából ketten, érkeznek egyébként a budapesti teológiáról, mint még aktív hallgató, a debreceni hittudományi egyetemről is érkezik egy személy, illetve van olyan, aki itt végzett Patakon, a doktori képzés előtt áll, tehát ez a terv, hogy doktori programban fog részt venni, így ő egy korábbi TDK dolgozatából hoz egy tovább gondolt változatot, úgyhogy nagyon széles a paletta.
3: Helyi erők is vannak?
2: Van helyi erő is, abból a szempontból, hogy itt végzett Patakon, tehát most aktív hallgató most nincsen, tavaly volt, idén sajnos ez nem jött össze, pedig tervünk volt.
3: Dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettese, örvendetesnek nevezte, hogy hallgatóik egy komoly országos léptékű eseményt hoztak létre, ami reményeik szerint hagyományossá is válhat.
4: Egy egyetem tudományos rektor helyetteseként ezt nem lehet máshogy értékelni, csak kitörő örömmel és lelkesedéssel. Amikor tavaly először megkerestek a diákvezetők azzal, hogy lenne itt egy ötlet egy disputára, akkor nagy örömmel igyekeztünk támogatni őket. és nagyon örülök annak, hogy nem csak első pataki disputa van, hanem második is, és reméljük, hogy lesz harmadik és sokadik. Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt a buborékba beszélő és monologizáló egyház és teológia világában, hogy a teológiát csak közösségben lehet művelni. A teológia művelése csak közösségi műfaj lehet, és nem lehet elégszer hangsúlyozni azt sem, hogy ezt a teológiai éveknek az elején, kezdetén kellene megtanulni, ebbe bele szocializálódni, és azt hiszem, hogy az, hogy van pataki disputa, az ennek egy kiváló alkalma lehet.
3: Az intézmény ad-e valami segítséget?
4: Hát a magunk részéről igyekszünk minden lehető segítséget megadni, de nyilván ez elsősorban a háttérnek a biztosítása, tehát anyagilag is támogatjuk meg. Szállást kapnak a érkező vendégek, az intézmény kommunikációs infrastruktúrája is a hallgatók rendelkezésére áll, ugyanakkor én úgy vagyok vele, és örülök is annak, hogy nem kell helyettük ezt megszerveznünk, nem kell kivennünk a kezükből a szervezést, hanem nagyon felnőtt módon, érett módon tudják ezt a konferenciát hirdetni, szervezni, körültekintően csinálják. Úgyhogy abszolút öröm számunkra az, hogy ők ezt kézbe vették és intézik.
3: Sokszor beszéltünk már róla, hogy Sárospataki és a Hittudományi Egyetem is itt van az ország perifériáján, és mégis sikerül most egy félországos rendezvényezés, hogyha úgy tekintjük, ahonnan érkeznek majd az előadók, hogy mit jelent az egyébként ilyen stratégiai szempontból, hogy tud ilyen vonzó lenni mások számára maga az intézmény.
4: Az, hogy egy intézmény a periférián van, annak nagyon sok hátránya érezhető. Ugyanakkor van nagyon sok előnye is. Sárospatak mindig is olyan hely volt az elmúlt évtizedekben is, mióta újraindult, ahol az egyházat érintő kérdésekről érdemi diskurzust lehetett folytatni. Azért is, mert hogy távol voltunk azoktól a fülektől, akik miatt néha nem lehetett érdemi diskurzust folytatni. Patak ráadásul nyilván az ország nyugati felétől meglehetősen távol van, ugyanakkor vonzó hely is, és ezt igyekszünk ki is használni. Tehát az, hogy nem csak Magyarországról egyébként, hanem a Kárpát-medencéből hívnak és érkeznek erre a konferenciára is vendégeket, azt jelenti, hogy Patakot mi szeretnénk egy találkozási ponttá tenni, ahol a Kárpát-medence különböző területein élő református teológusok és a Magyar Református Egyház teológiai gondolkodásának különböző irányait képviselő teológusok találkozhatnak, jó környezetben, nyugodt körülmények között eszmét cserélhetnek, disputálhatnak, és talán egy kicsit egymásra is találhatnak.
3: Az előadók szívesen osztották meg kutatási eredményeiket, köztük volt Gér András László, református lelkipásztor, zsinati tanácsos.
5: Az én témám a magyarországi református liturgia történetből néhány pillanat felvételt fogok megmutatni. Gyakorlatilag azt az ívet próbál meg az előadásban ismertetni. Már 1609-ben fölvetődött, hogy egységes istentiszteleti rendtartás legyen minden magyar református egyházközségben. Nem árulok el nagy titkot, hogy ez soha nem valósult meg. Ezt fogjuk megnézni, hogy ennek milyen okai voltak. Erdélyben, Magyarországon, a magyarországi négy egyházkerületben 16-17-18-19. Században, aztán a 20. századi viharokban, és most a 21. században pedig milyen liturgia megújítási törekvések, irányzatok vannak, illetve hogy a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága milyen javaslatot készített, amit élőben ki is próbáltunk a Generális Konvent 2026. plenáris ülésén, és ennek egy rövid elemzését kívánom a végén bemutatni. Bizonyítva az, hogy ezek a 20. századi liturgiai megújítási törekvések visszanyúlnak a kálvini reformáció alapelveihez, és mint tudjuk, a kálvini reformáció pedig az óegyház istentiszteleti alapelveit próbálta meg akkori korszerű köntösbe öltöztetni, úgyhogy ezeket a nagy íveket fogjuk körbejárni itt történelmi áttekintésképpen.
3: Az ön érdeklődését miért keltette fel ez a témakör?
5: Hát ugye egyrészt írtam egy szakdolgozatot, amelyik a liturgia történetről szólt, illetve én magam is részese voltam az elmúlt 10-12 évben számos olyan közegyházi eseménynek, ahol ezeket a liturgia megújítási 21. századi próbálkozásokat személyesen is átélhettük, és elkezdett érdekelni, hogy ez mire megy vissza, milyen alapelvekre, milyennek a történeti háttere, az egyes liturgiai megoldások, azok honnan erednek, mi van ennek a hátterében történelmileg, és hát elkezdtem időben visszafelé menni, és 1609-ig jutottam.
3: Hegedűs Csaba egy különleges kutatási témakörrel érkezett Sárospatakra a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről.
6: A szervezők felkértek engem, egy csillagpontos megmozdulás alkalmával találkoztunk, és beszélgetésbe keveredtünk, és akkor mondtam el nekik, hogy én igazából Hollandiában voltam a 2023-2024-es akadémiai évben, ahol az Azázél szót kutattam, ez a Bibliában, a 3 Mózes 16-ban van benne, és csak ott található meg ez a szó a Bibliában, és ennek a szónak a kutatása azért is volt fontos, ugyanis ha megnézzük a revideált újfordítást, azt látjuk, hogy nincs lefordítva. Tehát transliterálva lett az eredeti héber szövegből, és ezt a tendenciát már egészen a korai bibliafordítók munkája kapcsán is látjuk, hogyha csak Károlit, illetve a Károlinak a csapatát, a Heltai Gáspárt, illetve az ő csapatát, illetve hogyha a komáromi Csipkés György munkáját megnézzük, akkor azt látjuk, hogy senki nem foglalkozott a szónak a lefordításával, hanem transliterációval oldották meg a feladatot. Ebből fakadt maga az a felindulás részemről még 5 évvel ezelőtt, hogy akkor nézzünk komolyabban a szónak utána, és itthon a hazai terepen nem sikerült komolyabb leletet feltárni, és akkor innen jött az ötlet és az elhatározás, hogy akkor nézzük meg Hollandiában, a Protestantse Theologische Universiteiten, Amsterdamban és Groningenben akkor még, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a témával. És akkor ott találkoztam egy újszerű megközelítéssel, az összehasonlító nyelvészeti elemzéssel, amivel a szót egészen ugaritig sikerült visszafejteni.
3: Ez mit jelent pontosan ez az összehasonlító elemzés?
6: Ez az összehasonlító nyelvészeti elemzés, ez abból a felismerésből indul ki, hogy az izraelita vallás, illetve az izraelita kultusz az ókorban, az úgy néz ki a mi szemszögünkből, mintha ez egy teljes mértékben önálló koncepciókat felvonultató vallás lenne. És rá kell jönni az embernek, amikor a környező népek, tehát az ókori Közel-Kelet népeinek a vallásos iratait nézi eredetiben, hogy itt vannak bizonyos átfedések. Ami nem azt jelenti, hogy itt úgymond koppintás történt, vagy kölcsönöztek, hanem egy közös kognitív háttérről beszélhetünk. Tehát lényegében egy kulturális közösségről beszélhetünk az ókorban a Levante térségében.
3: Lehet mondani valamit, mire jutott a vizsgálatok során, illetve a kutatás során?
6: A kutatásom során arra jutottam, hogy a legvalószínűbb etimológiája, tehát a szó értelmének, a visszafejtésének a legvalószínűbb megoldása, az az ugaritban található, a KTU 1.40 szövegében, ahol, hogyha a magyarra akarnánk lefordítani, akkor úgy fordítanánk a szót, hogy a fogukat haragukban csikorgató istenségek. És ugye ez is része volt a kutatásnak, hogy rendben, hogy megtaláltuk ezt, viszont akkor hogyan jutott el ez az izraelita kultuszba, illetve gondolkodásba? Úgyhogy innen jött a felismerés, illetve a felfedezés, hogy feltehetően két különböző szöveg szerkesztődött össze, ugye a papi iratcsoportban, és így került bele a szó, illetve a 3 Mózes 16 a Bibliába.
3: És az ön számára mit jelent, hogy hasonló kvalitású, kaliberű fiatalok között elmondhatja ennek a kutatásnak a menetét, eredményét, és egyáltalán itt ezt mit cserélhetnek több teológiai, bibliai témájú témakörről?
6: Nagyon sokat jelent abból a szempontból, hogy érdekes lesz majd látni azt, hogy hányadán is állunk a dolgoknak, illetve a tudomány terén, illetve mindenféleképpen reménységgel tölt el, hogy ahogyan itt beszélek a szervezőkkel, illetve majd szóba elegyedek a többi előadóval is, hogy mennyi energiát és munkát kell esetenként belefektetni abba, hogy Istennek az ő szent igéjét, illetve annak a mélyebb értelmeit feltárjuk, megnézzük, hogy mit jelentenek, illetve pont a disputának, a pataki disputának az apropója révén, hogy gyülekezeti szempontból hogyan tudjuk hasznosítani, úgymond apró pénzre váltani ezeket a felfedezéseinket, feltárásainkat, úgyhogy ez egy abszolút izgalomfaktorát adja összejövetelünknek.
1: Kedves hallgatóink, második alkalommal rendezték meg a Pataki Disputa című Fiatal Teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. Az esemény megnyitóján készítette összeállítását Bódis Attila.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazin műsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság jogairól. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Kijev hivatalos jegyzékben vállalta a pontok végrehajtását. Az egyezmény garantálja a kisebbség oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogait. A kormányfő kiemelte, hogy a megállapodást az ukrán fél az uniós kisebbségi akció tervébe is beépítette. Ez azt jelenti, hogy az ukrán vállalások teljesítése mostantól Európai Uniós elvárássá vált. A végrehajtást folyamatosan ellenőrizni fogja az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Ha Ukrajna nem teljesíti időben a vállalásait, nem léphet tovább az uniós csatlakozási folyamatban. A megegyezésnek köszönhetően Magyarország hozzájárult az első csatlakozási klaszter megnyitásához. Erre a tervek szerint hétfőn, június 15-én kerül sor. A médiatörvény módosításával adná vissza a közmédiát a magyar embereknek a Tisza párt. Tar Zoltán miniszter közölte, a párt három képviselője már be is nyújtotta a javaslatot. A politikus szerint az elmúlt másfél évtizedben a közmédia párt politikai eszközzé vált. A mostani módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működési alapelveit. Megszüntetnék az MTVA jelenlegi szerepét, helyette új felügyeleti szervet hoznának létre. A független közmédia testületben egyenlő arányban ülnének kormányoldali és ellenzéki tagok. Mellettük a médiaszakma független képviselői is helyet kapnának az új szervezetben. A javaslat külön választaná egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A törvény hatályba lépésével a médiatanács és az MTVA jelenlegi vezetőinek mandátuma megszűnne. Az átmeneti időszak után nyílt pályázaton választanák ki a szakmailag legalkalmasabb vezetőket. A Fidesz-KDNP arra kéri a miniszterelnököt, mondja ki, a kormány nem hajtja végre a most hatályba lépett uniós migrációs paktumot. Takács Árpád fideszes országgyűlési képviselő röszkén közölte, az Európai Bizottság szerint a paktum minden tagállamra kötelező. A politikus kiemelte, hogy a Tisza párt képviselői korábban több alkalommal is támogatták a döntést az Európai Parlamentben. A kormánypártok az elmúlt időszakban többször is egyértelmű állásfoglalást kértek Magyar Pétertől, de érdemi választ nem kaptak. Takács Árpád hangsúlyozta, a Fidesz következetesen elutasította a paktumot, és fizikai, valamint jogi határzárral védte az országot. A képviselő szerint Magyarországot büntetik a döntéssel, és visszautasította, hogy a vendégmunkásokat az illegális migránsokkal mossák össze. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV pedig ehhez minden támogatást biztosít. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója erről Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján beszélt. A kerek jubileum alkalmából a vasúttársaság bélyek sorozatot bocsát ki, és országszerte ünnepi programokat szervez. A vezérigazgató bejelentette, a tervek szerint már jövőre megnyithat a felújított Királyi Váró a nyugati pályaudvaron. A sajtóeseményen bemutattak egy egyedi grafikával ellátott korszerű Vectrum mozdonyt is, amely mától Keszthelyre közlekedik. Hegyi Zsolt kiemelte, a járműfejlesztési projekt megvalósításáig átmenetileg mozdonybérléssel biztosítják a menetrendet. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán. A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság szerint az első balesetben egy tehergépkocsi leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A török sofőr életét vesztette. Nem sokkal később a lassúló forgalomban egy moldáv kisbusz az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának rohant. A második ütközés következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, ketten megsérültek. A rendőrség a Hegyeshalom felé vezető oldalt teljes szélességben lezárta, de a mentés után a forgalom már újraindult. a tragédiák pontos körülményeit a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság büntető eljárásban vizsgálja.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Kettesben Istennel. Harmadik rész. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését. Prédikátor könyve 5. fejezet, 3. vers. Amikor kezdenek maguk alá temetni a teendők, meg fog kísérteni a gondolat, hogy az Istennel kettesben töltött időt, az imádkozást és az igeolvasást áldozt fel elsőként. Jól tudja a sátán, hogyha ezekről le tud beszélni, már is megnyerte a csatát, és onnantól kezdve nem számíthat ellenállásra a részedről. Hogy mit tégy, ha győzni akarsz a kísértés felett? Először is kösz szövetséget Istennel. Gondolkodj el rajta, hogy miért is teszünk házassági fogadalmat. Azért, hogy kétszer is meggondoljuk, mielőtt megszegnénk. Ugyanez igaz az ima életedre is. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését. Másodszor ütemezd be a csendességet. Különíts el időt az Istennel való találkozásra minden nap, ahogy egy orvosi vizsgálatot vagy üzleti megbeszélést is komolyan veszel. Létezhet-e ennél fontosabb találkozó? Egész biztosan nem. Harmadszor légy felkészülve az ördögtől sugallt kifogásokra. A cserkészek jelmondatát magadévá téve, légy résen. Dr. Robert G. Lee ezt szokta mondani. Ha felkelsz reggel és nem találod szembe magad az ördöggel, az azt jelenti, hogy egy irányba tartotok. Negyedszer, hagyd nyitva a Bibliádat előző este annál a versnél, amelyiket másnap reggel el akarod olvasni. A kinyitott Bibliád arra fog emlékeztetni felkeléskor, hogy az Istennel való találkozás a legfontosabb aznapi teendőd. Mi történik, ha kimarad egy nap? Ne aggódj miatta, és ne ess a bűntudat csapdájába. Ha kimarad egy étkezés, attól még nem hagysz fel egészen az evéssel, igaz? Csupán egy kicsivel többet teszel legközelebb, azután pedig minden megy tovább a maga rendje szerint. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 13-a szombat van, ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A meteorológusok szerint reggel lehetnek felhős tájak, majd sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett. Elszórtan, elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő. Most pedig következzen a mai kínálat 9 óráig. Biblia kör és hétfő esti ifjúsági alkalmak csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás most nem volt a gyülekezetben, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is, felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve. Ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkörre külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál, a diósgyőri református gyülekezet helyettes vezetőjénél, Orosz Istvánnál jártam.
2: A virágvasárnap, nagycsütörtök, nagyszombat és húsvét vasárnap eseményeit rövid dráma alapján egy-egy reggel, negyed órában körülbelül az intézmény közössége előtt előadták a fiatalok, rendesen jelmezbe öltözve bibliai alapú forgatókönyv felhasználásával, tehát tőletes munka volt ebben is, és ezzel valami olyan újat alkottunk, amiről én itt a keleti régióban nem nagyon hallottam. Még lehet, hogy van máshol is ilyen, hogy húsvétre így készülnek, de ez újdonság számba ment mindenkinek itt az intézményen belül, és én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is közelebb jött a húsvétnak az üzenete, hiszen már a húsvét lényegében kell egy ilyen félig lapos ünnep sajnos a ma embere számára.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál Orosz Istvánnál jártam.
2: Az alsóvárosi református gyülekezetben milyen programok voltak? Ilyenkor ugye pünköst felé már konfirmálások szoktak lenni. Hogy zajlott ez önöknél?
3: Most nálunk most kevésbé volt mozgalmas a húsvét és pünkösd közötti időszak. Egy igehirdetés sorozat zajlott ebben az időben, amiben hangsúly volt a pünkösdről, mint ígéretről, hogy ez mint ószövetségi ígéret hogyan jelent meg, majd ezt követően a pünkösd, mint várakozás, tehát a Szentlélek kitöltetésének a várása, majd a Szentlélek eljövetele, az eljövetelt követően a tanúságtételre való elhívás, ugye lesztek nekem tanúim, Jézus ezt hagyta meg, hogy amikor eljön a lélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek. Majd pedig ezt követi most, amiben vagyunk éppen, a tanúságtételnek a helyszínei, ugyanis ez is pontosan ott van az igében, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt, egészen a föld szélső határáig, tehát mint amikor a Google térképet elkezdjük az Eger görgőjével nagyítani, kicsinyíteni, hát valami hasonló programot hagyott ránk a megváltó, és ebben vagyunk most, ugye ebből a Jeruzsálem az egészen közeli komfortzónát jelenti, itt talán a legnehezebb a tanúságtevés, majd a tágabb környezetünk, mint Júdea, a Samária, az az ellenség területe volt abban az időben, és végül pedig egészen a föld szélső határáig, hogy hogyan kell ebben a misszióban részt vennünk, tehát mi egy ilyen sorozatban vagyunk. Ami érdekessége ennek az időszaknak, hogy mivel a területünkön lévő iskolával élő kapcsolatunk van, ezért most az intézménynek az évzáró mozzanataiban részt vesz a gyülekezet is, oly módon, hogy vannak bizonyos programok, amiket kiszervezünk a templomban. Ilyen volt például az óvodás évzáró, ezt vasárnap tartottuk délelőtt, az egyébként szokásos kisgyerekes istentiszteleti sávban, és ezzel zártuk ezt a tanévet, ami az óvodás oktatásnak lényegében a záró momentuma volt. Emellett tanévzáró istentisztelet van a gyermekeknek, az iskolásoknak, ez hétközi alkalom, amikor visszatekintünk és az elmúlt tanévre hálát adunk érte, valamint jelképesen elbocsátjuk a gyermekeket majd a nyári szünetre. Ehhez kapcsolódik, hogy ilyenkor a búcsúzó nyolcadikosokkal is külön kiszoktunk menni, egy hálaadást tartunk csak szűk körben a templomban, valamint, hogy ennek a fordítottja is igaz legyen, a gyülekezeti tagokat is igyekszünk meghívni az intézményben lévő rendezvényekre, ez legyen majd akár a ballagás, a tanévzáró ünnepség. A tavasz során volt itt egy átadási ünnepség, ami egy teljesen megújult sportpályát jelent itt az iskola udvarban, és ennek az átadási ünnepségére is meghívtuk a gyülekezetet. Tehát így a tavasszal ezek voltak a fontosabb momentumok, és hálásak vagyunk az Úristennek, hogy egy ilyen oda-vissza kapcsolat kezd egyre inkább erősödni a gyülekezet közössége, valamint a területünkön lévő intézmény között.
1: A gyülekezet tagjai egyébként eljöttek az iskolai rendezvényekre, mert hogy az iskolások elmentek a gyülekezetbe, az egyértelmű, mert hát ugye viszik a pedagógusok, akár ön is iskola lelkészként, de visszafelé működött-e ez? Érdeklődtek-e a gyülekezet tagjai?
3: Van érdeklődés, nem lehet nagy érdeklődésnek nevezni. Leginkább azokkal tudnak eljönni, akik már nyugállományban vannak, és ki tudják szorítani az idejükből. Tehát ha csak néhány főről is beszélünk, leginkább a presbitérium tagjai közül szoktak aktivitást mutatni. Nyilván aki a munkahelyén van bent napközben, mert ezek általában 8 és 4 közötti programok szoktak lenni, őket is várnánk egyébként, de nem jönnek, nem tudnak jönni, de azok, akik nyugdíjasak és idejében tudomást szereznek a rendezvényről, akkor el szoktak jönni, és örömteli találkozásoknak vagyunk ilyenkor a szem- és fültanúi.
1: Nagy tiszteletű úr, az a programsorozat, vagy esemény,

0: kedelmeskednünk. De ilyen alapkérdések is, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az Isten, ki az én fele barátom, hogyan kell viselkedjek bizonyos helyzetekben. De nyitottak a gyermekek nem csak ezekre az etikai válaszadásokra, hanem magára a Bibliára is, a bibliai történetekre, azoknak az elsődleges megértésére, nem csak az abból levont következtetésekre, és ezért volt olyan foglalkozás, amikor egy-egy evangélium került a középpontban, és akkor próbáltuk annak az evangéliumnak a sajátosságait előhívni, és megmutatni ezeknek a gyerekeknek, és ezzel leginkább a lexikai tudásuk és az általános műveltségük növekedett. Belefér nyilván az ifjúsági foglalkozásban nem csak a szellemi táplálék, hanem a fizikális is, ezt is nagyon szeretik a gyermekek. Ebben a szolgálatban a gyülekezetünk vesz részt. Minden hétre valaki elvállalja azt, hogy egy kis estebéddel kedveskedik a gyerekeknek, és ennek felettébb szoktak örülni. Így mindenki érzi, és sajátjának érzi ezt az ifjúsági munkát. Hát nyilván van, aki az ifi vezetői oldalról, vagy szervezői oldalról, és a gyülekezet oldaláról is hozzájárulunk ehhez, és bízunk abban, hogy ezek közül, a gyerekek közül fog konfirmandus kikerülni. Vannak közöttük olyanok, két gyerek van, aki tavaly konfirmált, és ő ebben a közegben itt maradt, és jól érzi magát. El szoktak jönni egyébként úrvacsorás istentiszteletekre is, ők már ballagni fognak lassan, de a többiek azok változó, többnyire ilyen negyedikes, ötödikes korosztályból vannak itt, és nagyon nyitottak, érdeklődőek, és egy nagyon ütőképes közösség kezd szerveződni. Igyekszünk nekik majd kedveskedni még néhány aprósággal. Lesz majd ifis szalonnasütés és grillezés ott a templomkertben, illetve szeretnék majd őket ifis kirándulásra is elvinni. És itt lényegében ők duplán kirándulnak, mert nem csak a gyülekezet szervezésében, hanem az intézmény szervezésében is. Mi itt mindig kiemeljük és értékeljük azoknak a gyerekeknek a szorgalmát, akik tanév közben gondot fordítanak a templom látogatásra. Az intézmény fenntartója évi 10 alkalmat kér, hogy ennyit igazoltan minden tanuló menjen el legalább a saját közösségébe. Ebben igyekszünk támogatni a diákokat akár a saját közösségének a felfedezésében, hogy hol is van az, illetve a megbeszélni az ott látottakat és hallottakat. Ugye itt az ifjúsági csoportnak szinte a 90%-a itteni hallgató, és akkor ők itt is kapnak majd a jutalomból, tehát az iskolai jutalom kirándulás is az övé, ők is részt vesznek majd ebben, és emiatt is népszerűsége van ennek az alkalomnak, de nyilván nagyobb reklám az, amikor hétközben elbeszélik, hogy mi volt éppen szombat este, miért éreztük jól magunkat, és miért érdemes oda ellátogatni, akár teljesen ismeretlenül is bárkinek, aki ehhez kedvet érez.
1: Akkor ez végül is a hittannak, az iskolai hittannak egy továbbfejlesztése?
0: Igen, ez egy másik szintje. Nyilván az intézményi hittannak keretei vannak. Jól lehet a kerettanterv szerint élmény alapú a református hittanórák, de mégis eszközeiben nagyon sokszor az átlag humánórák eszköztárával dolgozunk mi is, tehát itt is van tanmenet, van tematika, vannak óratervek, és ugyanúgy van egy kitűzött cél, amihez el kell juttatnunk a diákokat évvégére, és emiatt ennek nyilván van egy kötöttsége, amitől túl nagy százalékban nem tudunk eltérni. Nyilván van, amikor nagyon kívánja a helyzet, hogy akkor álljunk meg, és ezt még mélyebben beszéljük meg, hiszen nem vagyunk versenylovak, és ha egy olyan kérdés merül fel, ami pont életkori sajátosságuk szerint ez halaszthatatlan, és meg kell beszélnünk, akkor nem megyünk el mellette, de nem lehet nagyon megfenekleni egy-egy témánál, viszont az ifjúsági óráknál nagyobb a

0: lehetőség, mert ott nem csenget neki 3-4 óra múlva. Ott 5 órakor elkezdődik, és a 7:30-8-ig, ameddig a gyerekeknek a figyelme aktív, és jól érzik magukat, és lehet velük foglalkozni. Ugye a vége az nyilván már ott csocsózás és egyebekkel zárul, de ott talán pihentebb az elméjük egy szombati pihenőnapot követően, mint mondjuk itt általában hittan az 5. órától felfelé szokott történni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy sok dologban ráépül, és jelenleg olyan csapat van, olyan tematikát dolgozhatunk ki, ami mondjuk feltételezi már az első 4 évnek a tananyagát, tehát arra ráépítünk, de nyilván aki esetleg úgy térne be, hogy sosem tanult hittan, nem érezni kellemetlenül magát, mert azért igyekszünk úgy gyerekközpontúan, igeszerűen gyerekközpontúan átadni a megfelelő ismereteket, de igen, mondhatjuk ezt, hogy ráépül. Például volt februárban itt pedagógus minősítés, amiben részt vettem, pedagógus 2-es minősítési eljárásban, és amit ott azon a bemutató órán vettünk, az a Kősziklára épített ház története volt. Ennek az eszközanyagát utána kívánták a gyerekek, hogy hozzuk már be az ifjúsági órára, és nézzük már meg még egyszer. Tehát itt a fakockáktól kezdve a sivatagi homokig minden jelen volt azon a foglalkozáson, és újra le kellett modellezni, hogy hogyan épül fel a homokra épült ház, hogyan épül fel a kősziklára, vagy éppen a térkőre épült ház volt a szemléltetésnél, és akkor ott még egyszer nekik ki kellett próbálni, és akik nem vettek részt ezen a minősítési órán, ők is kipróbálták, milyen az egy locsoló kannával összedűjteni egy papírból készült ingatlan. Tehát azért mondom, hogy van átfedés, és lényegében rá tud épülni a már hozott tudásra, és én úgy veszem észre, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a gyerek mit szeretne. Hogyha most csak annyit szeretne, hogy ne legyen otthon másfél órán keresztül, hát lényegében akkor ez is tud teljesülni, mellette még tanul is valamit, de vannak, akik nagyon komoly nyitottsággal és érdeklődéssel jönnek, nyilván ők több mindent tudnak elvinni. Hát ez attól függ, mivel van tele a kezünk, ha üres kézzel jövünk, akkor több minden fér bele, ha csak egy ujjunk szabad, akkor nyilván kevesebbet tudunk elvinni.
1: Rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál, a diósgyőri református gyülekezet helyettes vezetőjénél, Orosz Istvánnál jártam. Folytatjuk a beszélgetést. A gyerekek tudásából hol lehet többet leszűrni, egy hittanórán, vagy egy ilyen foglalkozás alkalmával?
2: Én úgy gondolom, hogy az életben leginkább. Nyilván más az eszköz, itt intézményen belül megvannak a tudáspróbák. Maga az ifjúsági foglalkozáson ott ilyen klasszikus értelemben vett számonkérés nincs, hanem sokkal inkább szituációs feladatok. Ez nem idegen nyilván a közoktatási tanórától sem, de sokszor a folyosón összefutva mondjuk a tudomásomra jut, hogy valamilyen helyzetbe belekeveredett az adott gyermek, és akkor mondom, emlékszel, hogy ezzel kapcsolatban mit tanultunk? És akkor igen, és akkor mondja a történetet, hogy melyik bibliai történet, és mi volt ott a megoldás. Elmondja a gyerek, és látod, akkor menj és te is csináld meg ezt. Tehát ilyen helyzetekben is, pont visszatérve erre a pedagógus kettes minősítésre, ott az egyik osztálynál számonkérő óra volt, és része volt ennek a számonkérő órának, hogy több feladat mellett, tehát ott a tudáspróbától kezdve a Google-ön lévő feladatokig mindenféle volt, és volt egy olyan rész, ami szóbeli felelet sáv, és én úgy hívtam ki a gyerekeket, hogy na gyertek, és akkor tegyetek bizonyságot erről, meg erről a témáról. És úgy felcsillant a vizsgáztatónknak is a szeme, hogy ezt még ők nem hallották, de nagyon jó. És hogy mennyivel másabb az, hogy gyereki film, és akkor ebből fogsz vele elni, és akkor már rögtön egy ilyen szükségtelen izgalmat beléoltunk a gyermekbe, és ott biztos, hogy akkor 10-ből 6 gyerek, ott 6-ig nem parázott, akkor ott fog. Itt viszont azt mondtam, hogy gyere bizonyság tételre, mondom, minthogyha az utcán találkoznál egy veled hasonló korúval, vagy akár idősebbel is, és megkérdez téged, hogy hogyan szól, ismered el a irgalmas samaritánus történetet, hogyan foglalnád neki össze? Úgy, hogy az összhangban legyen a bibliai szöveggel. Tehát ugye nem nekünk kell hozzá költeni, tehát ez nem a népköltészet tagozat, nem arra vagyunk kíváncsi, hogy mi még milyen mesét körítünk hozzá, hanem úgy mondd el, hogy az összhangban legyen a tanultakkal, a bibliával, ahogyan mi ott olvassuk, és utána próbál megfogalmazni, hogy neked ez mit üzen. És ilyen feleleteket hallottunk ott vissza, és én egyébként is ezt szoktam. Tehát a lényeg, hogy ez pont egy olyan tantárgy, legyen ez akár közoktatási szférában, akár a gyülekezeti oktatáson belül, amiből leginkább az életben fognak vizsgázni. Tehát lehet, hogy elfelejtik a matematikából a gyökvonást, lehet, hogy kevésbé fognak emlékezni, hogy ki volt Szulejmán, lehet, hogy Adi versei is majd idővel megkopnak, de itt olyan élet kérdéseket és válaszokat ismernek meg, amikkel, hát ez a céljunk, hogy ezek végig elkísérjék őket a földi pályájukon.
1: Ha visszatérünk az alsóvárosi gyülekezethez, mi vár még a hívekre a nyáron? Ugye említett nagy tiszteletű úr kirándulásokat gyerekekkel kapcsolatban. De mi az, amit még tervez, vagyis terveznek?
2: Most a nyár az mindig egy csendesebb időszak nálunk alsóvárosban. Szokott rendben a délelőtti istentiszteleteket szeretnénk megtartani. Amíg el nem fogy ez a tematika, addig haladunk tovább itt a tanúságtételben, és amikor elfogy, hát addigra vélhetően az Úristen kiparancsolja az újabb sorozatot. A gyerekekkel nyilván lesz majd gyerekkirándulás, amit említettem, valamint gyerektábor is. Nekünk a helyi adottságaink kevésbé alkalmasak arra, hogy akár egy ilyen 10-15 fős tábor tudjunk mondjuk egy héten keresztül biztosítani. Ellenben az egyházmegye szervezésében lesz majd Mezőkövesden egy egyházmegyei hittantábor, és mi oda visszük el majd a gyerekeket, tehát mi is közülünk is, akár vagy én, vagy pedig az exmisszus segédlelkész, aki mellettem szolgál. Ott leszünk velünk, akár napi váltásban, meglátjuk még hogy, és ott igyekszünk bekapcsolódni ebbe a munkába. Nyilván ennek nagyon pozitív hatása van, hogy nem 15-en vannak, hanem 80-an. És annak azért másabb a hangulata, tehát többet tudunk ezzel adni, mint hogyha mi itt egy héten keresztül napközibe hoznánk őket. Itt egy idő után úgyis elfogy a program, egy-két napon belül, ott pedig valahogy ez újra termelődik. A felnőttekkel leginkább majd őszre tervezzük a kirándulást, többnyire ősszel, ilyen október környékén, október-november magasságában szoktunk elmenni. Tavaly Sátorajóújhelybe mentünk el, meglátogattuk az istentiszteletet, ott a református templomba elmentünk, majd pedig megnéztük a börtönmúzeumot, hogy az ottani kiállítást, tárlatot, ott ebédeltünk a börtönben, és mondtam is a testvéreknek, hogy a bejutás gondtalan, a kijutás bizonytalan, de ne ijedjen meg senki. Tehát nem a rabok között nyilván, nem a fogvatartottak között voltunk, hanem ott a tiszti kantinban. De hát volt, az elmondás szerint volt már olyan csapat, aki üres cellába kérte az ebédet, tehát olyan látogatói csapat is, mi ilyen extrákra nem vágytunk, mi az alapszolgáltatással beértük, tehát ez volt az őszi kirándulás. Úgyhogy a nyár az lényegében leállás időszaka, nem a teljes leállás időszaka, hanem sokkal inkább ugye ebben a ritmusban, amit jelent a közoktatás évnek a beosztása. Hát ez akarva akaratlan, de ez átitatódik a gyülekezeti struktúrába is, hiszen én intézményi lelkészként lényegében ilyenkor tudok elmenni egy kis pihenőre, és hát ez muszáj igazodni a gyülekezetnek is. Tehát a gyülekezetnek jó lenne az is, hogyha én március elején mennék el szabadságra, de az a közoktatásban kivitelezhetetlen, illetve a nagy meleg is azért visszatartó erő, és én nem várom el senkitől, hogy eljöjjön és rosszul legyen itt a tűző 40 fokba. Ősszel fognak igazán majd, reméljük, hogy újraindulni az alkalmak, a bibliakör is, amit hétfő esténként tartunk, illetve az ifjúsági órák is majd szeptemberrel fognak. Bízunk abban, hogy most konfirmációs csoport is fog majd indulni, és újra fiatalok tagozódnak be a gyülekezetünk közösségébe.
1: Őszre már van cél, hogy hová merre menne a gyülekezet?
2: Mi most csak keresgetjük, hogy újra ilyen múzeumnézős változat legyen, vagy pedig valahová majd egy szabadabb környezetbe. Én nekem egy kikötésem van, mivel ezek a kirándulások vasárnapra esnek, tehát mindenképpen templom közelben történjen ez, tehát ott az adott helyhez legalább a legközelebb eső templomban menjünk el az úrnapi istentiszteletre, és utána én velem már lehet alkudni a többi programról. Nyilván, ha nagyon magasra kell menni, akkor én lent várakozok, de még nincsenek ezzel kapcsolatban pontosabb terveink. Volt olyan, hogy Budapestre mentünk kirándulni, a terrorháza, valamint egyik Miskolcról elszármazott lelkésznő Antal Mariannak a gyülekezetét látogattuk meg. Én nekem szívem vágya, hogy itt a felső Tisza vidéki templomokat újra megnézzük. Hát még egyben nem láttuk őket, miután itt volt a gyülekezeti lelkész. Innen nem volt még turnus, én még korábban jártam arra, a Tákos Csaroda és a társai. Lehet, hogy egy ilyen napot fogunk majd eltölteni, amikor megyünk templomot nézni, és ott tudunk egy kicsit beszélgetni egymással is, elcsendesedni és megélni azokat az áldásokat, amelyek így a kirándulások alkalmával érnek bennünket.
1: Jól leszem ki szavaiból, hogy most konfirmálás nem volt az alsóvárosi gyülekezetben?
2: Igen, sajnos nem volt, nincsen minden éven. Ez nyilván a több okra vezethető vissza, hát egyrészt populációs probléma érzünk itt a keleti városrészben, tehát hogy kevés a születések száma, ebből kevés az, akit el is hoznak keresztelni, és nyilván, hogyha keresztelővel nem lép be a látóterünkbe, vagy esetleg fiatalon, 12-3 évesen nem állnak elő a szülők, hogy hát nincs megkeresztelve a gyerek, de szeretnénk, hogyha konfirmálna, akkor nincsenek a látóterünkbe itt a területen élő gyermekek, ami nagy lehetőség viszont az, hogy itt van az intézmény, és itt az oktatás és az intézmény lelkészi munkának köszönhetően én azért személyesen ismerem az idejáró református gyerekeket, és az utóbbi turnus az innen származott, szinte teljes egészében, ebből az intézményből. Azelőtt nem, vagy 2 év kimaradt, amikor nem volt innen konfirmandus. Tehát most én ebben bízok, hogy itt a mostani ifisek közül lesznek körülbelül 5, akiket meg tudunk hívni erre a lehetőségre, és bízunk abban, hogy kitartással ezt végig fogják csinálni.
1: Nagy tisztelet úr, hogyha arra kérem, hogy az elmúlt tanévet, ugye mert már mindjárt itt az iskolai tanévnek a vége, értékelje, vagy ezt a fél évet a gyülekezet szempontjából, akkor mit tud elmondani?
2: Most ez a tanév kicsivel csendesebbnek bizonyult az elmúlthoz képest. Tavaly volt az iskolának a 60 éves évfordulója, ezzel kapcsolatosan egy gála műsort szerveztünk, és ennek a megszervezése az hatalmas energiát és rengeteg időt emésztett fel, mind a diákok oldaláról, mind pedig a szervezők és lebonyolítók oldaláról. Ebben a tanévben ez már nem volt, ellenben sikerült valami új újítást is eszközölni. Mióta ide kerültem, azt tapasztaltam, hogy a 3 nagy ünnepből, a karácsony, húsvét és pünkösből érzékelhetően túl nagy hangsúly kerül a karácsony megünneplésére, a másik 2 pedig mintha nem is lenne. Tehát nyilván az intézmény lelkészi oldalról én végzem a magam dolgát, akár személyes beszélgetésekben, akár a kibocsájtó Isten tiszteletek megszervezésében, csendes nap szervezésben, de más az, amikor a tantestületnek a nagy része és a diákságnak is egy jó része aktívan részt vesz egy-egy ünnepnek a felkészülési részében, és ebben a tanévben ugyanúgy megmaradt a karácsonynál az a nagy hangsúly és nagy idő odafordítás, de most már a húsvétnál is sikerült minden főbb állomást megjeleníteni. Ez úgy történt, hogy a virágvasárnap, nagycsütörtök, nagyszombat és húsvét vasárnap eseményeit rövid dráma alapján egy-egy reggel, 15 órában körülbelül az intézmény közössége előtt előadták a fiatalok, rendesen jelmezbe öltözve, bibliai alapú forgatókönyv felhasználásával, tehát tőletes munka volt ebben is, és ezzel valami olyan újat alkottunk, amiről én itt a keleti régióban nem nagyon hallottam. Még lehet, hogy van máshol is ilyen, hogy húsvétre így készülnek, de ez újdonság számba ment mindenkinek itt az intézményen belül. És én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is közelebb jött a húsvétnak az üzenete, hiszen már a húsvét lényegében kell egy ilyen félig lapos ünnep sajnos a ma embere számára. A karácsonyt azt megértik, mert a születésről szól, az egy fiatal párról szól, aki kirekesztettek, akik... sokat kellett gyalogolni ott a császári rendelet miatt, akiknek nem volt hely a fogadóban, csak az istállóban, és ez úgy közeli. Viszont a pünkösd, vagy a húsvétnál ott már azért egyrészt a nagypéntek felé vezető út a szenvedésekkel tel, és ezt ugye szereti általában az ember szemét behunyva elkerülni. Másrészt a feltámadás is talán azért idegen, mert ugye azt mondjuk, hogy ez nem egy hétköznapi dolog, és ma nem történnek ilyenek, hogy valaki feltámadna a halálból. Van, aki azt mondja, hogy hát nem jött még onnan vissza senki, de Jézus visszajött, sőt, még a feltámadás előtt tudjuk, hogy 3 embert is visszahozott az életbe, mondjuk az még nem az örök életre való feltámadás volt, de előíze volt az ő munkájának, tehát ez már talán távolibb, és a pünkösd az még távolibb, mert ez, hogy Szentlélek, azt eszik vagy isszák, és ugye ezekre a húsvét pünkösdre még inkább rá rakódtak a hagyományok, szokások, és ugye ezekben szoktak elveszni az emberek, viszont éppen mi ezzel egy pozitív demonstrációt folytattunk, magunk felé leginkább, tehát mindig magunk felé kell ezeket kezdeni, hogy akkor miről is szól a húsvét, miről szól a virágvasárnap, nagy csütörtök, nagy péntek, és úgy gondolom, hogy sokkal felkészültebben és sokkal lelkibb módon tudtunk így megérkezni erre az ünnepre. Én bízom abban, hogy jövőre tudjuk ezt a sorozatot folytatni, és a pünkösd témáját is hasonló módon fel fogjuk dolgozni. És ugye ennek a szereplő csapatnak egy része az szerepelt a gyülekezeti passió olvasásban is. Tehát ez mindig a tavaszi időszaknak és a húsvéti ünnepkörnek is egy kiemelkedő pontja nálunk a passiós istentisztelet. Passióval és úrvacsorával egybekötött nagypénteki alkalom. Ilyenkor csak az ige szól. Ott az elején van egy köszöntés a részemről, és akkor utána minden éven valamelyik másik evangéliumból olvassuk fel a szenvedés történetet, közte pedig éneklünk. Tehát ez egy ilyen lamentatív alkalom, ami nem idegen a református hagyománytól. És ezt követően pedig úrvacsori közösséggel zárjuk. Van, amikor erre mi a gyülekezeti zenekarral készülünk. Van, amikor sikerül előadó művészeket meghívni, sőt visszahívni. Tehát vannak, akik járatosak már nálunk a passió alkalmával. És ennek a felolvasásában is ebből a szereplő csapatból jó néhányan részt vettek, tehát ebben is mérhető a gyülekezet intézmény kontinuitása. Tehát ez volt nagyon kiemelkedő alkalom. Másrészt pedig hál' Istennek megy az élet nálunk, és ezt azért kell mondjam, mert ugye egy nehézség van jelenleg a közösségünkben, ami hát részben egy teher átvállalás, részben pedig segítségnyújtás, ugyanis december 3-ától kezdődően én helyettesi szolgálatot látok el a Diósgyőri Református Egyházközségben, és ezáltal engem ritkábban láttak most a testvérek itt a Alsóvárosban, és ez egy óriási próbatétel. Talán egy kicsit a templom látogatáson is ez nyomot hagy. Az adományokon érződik ez az állapot. Nincsen rossz közhangulat, de várják vissza a lelkészüket, és nyilván én is próbálnék visszajönni. Annak ellenére nagyon megszerettük egymást a város másik végén is, egy nagyon áldott, szerethető és Istennek kedves társaságba csöppentem én ott bele 2025. decemberében, és hiszem azt, hogy a szívem egyik rekeszében ők vannak, de a másikban pedig az alsóváros, és hát így ketté szakadni pedig nem lehet túl sokáig, ez egy fél éve tartó folyamat, tehát ez az, ami egy kicsit úgy beárnyékozta ezt az elmúlt fél évet, talán emiatt is volt kevesebb alkalom, nem lehet az ex-misszus sem végletekig terhelni, hiszen ő még a pályának az elején van, még tanuló fázisban van, még itt inkább a hospitálás és szolgálat helyes arányára nagyon oda kell figyelni, tehát nem olyan, mint egy 20 éve felszentelt lelkész, hogy oda lehet adni, hogy akkor ezt kell megcsinálni, és akkor hajrá. Tehát ez úgy gondolom, hogy igen, érződik, és ameddig ez az állapot meg nem szűnik, addig ez érződni fog, de hát bízunk abban, hogy az Úristen mindenhova a megfelelő embert oda is visszahelyezi, és tudjuk folytatni ott az Isten országának az építését, ahol elkezdtük.
3: Köszönjük szépen.
2: Szeretettel, áldás békességet.
3: Áldás békességet.
1: Kedves hallgatóink, Bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak, csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztorával, Orosz Istvánnal beszélgettem.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét János evangéliuma 15. fejezetének 14. verséből hallgassuk meg. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Nem mindegy, hogy valakit az ismerősödnek mondasz, vagy a barátodnak tartasz. De bármennyire is szeretnél valami elismert emberrel büszkélkedni és azt állítani, hogy ő a barátod, ha ő téged nem nevez annak, akkor hiába az igyekezeted. A barátságnak feltételei vannak. Mielőtt megkezdődött volna Jézus leírható testi szenvedése és leírhatatlan lelki tusakodása, pontosan körülírta, kik lehetnek a barátai. Mit gondolsz te? Az vagy? Honnan tudod meg? János evangéliumából. Itt találjuk Jézus barátságának a feltételét. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. És mit parancsol? Bármikor visszaolvashatjátok. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Parancsolja. Nos, Jézus barátja vagy? Mennyire vagy a barátja? Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Szívesen teszed-e, várod-e a javító, segítő életirányt, kiejtett szót, gondolatmenetet szabályozó parancsait? Magadnak válaszolj. Jézus már tudja. A mai igemagyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy hétfőn megnyitják a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint ez jelentős lépés előre. A két vezető közös közleményében kiemelte, a hétfői kormányközi konferencián az alapvető kérdéseket tekintik át. Ez a tárgyalási szakasz a jogállamiságtól a demokratikus intézményekig az Európai Unió alapvető értékeit és elveit foglalja magában. A nyilatkozat szerint a döntés elismeri Ukrajna és Moldova elszántságát, valamint a reformok érdekében végzett munkáját. Az elnökök hozzátették, a bővítés stratégiai döntés, amely a növekvő bizonytalanságok mellett minden tagállam közös érdeke. Társadalmi egyeztetést indított a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az ajánlott építőipari rezsióradíj rendeletéről. A kormány honlapján közzétett indoklás szerint a javasolt emelés hátterében a megemelkedett költségek állnak. A drágulást az energiaköltségek növekedése, az infláció, valamint az egészségügyi szolgáltatások díjai indokolják. A tervezett új összeg meghatározása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul. A javaslat szerint az ágazati ajánlás alapján az áfa nélküli legkisebb rezsióra díj mértéke 7830 forint lenne. A rendelet tervezettel kapcsolatos szakmai és lakossági észrevételeket június 20-áig várja a szaktárca. Májusban enyhén élénkült a kereslet az ingatlan piacon, a magas árak ugyanakkor továbbra is visszafogják a vevőket. A Duna House becslése szerint az elmúlt hónapban csaknem 8900 lakóingatlan adásvétel realizálódott. A lakáscélú jelzálók hitelek volumene ugyanakkor jelentős 70%-os éves bővülést mutat a piacon. A fővárosban az Otthonstart program hatására 26-ról 36%-ra nőtt az első lakásvásárlók aránya. Ezzel párhuzamosan a budapesti ingatlanpiacon látványosan visszaesett a befektetési célú lakásvételek száma. Vidéken a keleti országrész panelárai nőttek a leginkább, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség mára eltűnt. Közepes cseresznye termés várható az idén, mivel a hazai ültetvények jelentős része megmenekült a komolyabb fagykároktól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Fruitweb közös prognózisa szerint a teljes hazai mennyiség 6-8 ezer tonna lehet. Ez a tavalyi fagyos évhez képest jelentős javulás, bár a korai fajtáknál így is számolni kell kisebb kiesésekkel. A betakarítás június elején indult be igazán. A szakemberek szerint a július elejéig kapható kései fajták jól teljesítenek. Az érési időszakban ugyanakkor az aszály és a hirtelen júniusi esők miatti gyümölcsrepedés több helyen is gondot okozott. A közlemény kiemeli, hogy a stabil és minőségi áru alap ma már csak a korszerűen felszerelt öntözött ültetvényekről biztosítható. Különleges tárlat nyílt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszadobon, ahol első alkalommal látható a gróf Károly Mihályné Andrássy Katinka kortárs műgyűjteménye. A NÖF Nonprofit Kft. Közleménye szerint a december végéig látogatható kiállítás a grófnő két évtizedes gyűjtői munkáját mutatja be. A gyűjteményben olyan neves nemzetközi és magyar alkotók munkái szerepelnek, mint Bak Imre, Viktor Vazarelli és John Wesley. Andrássy Katinka mecénásként a férje halála után hozta létre a dél-franciaországi Vansban a nemzetközi művésztelepet. Az alapítvány a hidegháború alatt menedéket és szabad alkotási lehetőséget biztosított a korlátozott helyzetű magyar tehetségeknek. A most bemutatott műtárgyak jelentős része ehhez a különleges szellemi közösséghez és a franciaországi műhelyhez kapcsolódik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora lesz, akivel beszélgetünk pályafutásáról, a sportról és a sportközvetítésekről.
2: Beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítést, mint igazán jóvá tenni.
1: Mai vendégünk tehát Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyerekkora óta sportkommentátor szeretett volna lenni, már a FIFA számítógépes focis játékban is azt élvezte, hogy narrálhatja a történteket. Nagy Benyámin ma az Eurosport kommentátoraként dolgozik, életében először egy világkupa síversenyt közvetített, csúsztatott élőben. Arra az álmára sem kellett sokat várnia, hogy magyar olimpiai aranyat közvetítsen, hiszen Milák Kristóf úszó 100 méter pillangón szerzett aranyát ő közvetíthette a párizsi olimpiáról. Szakmáról, sportról, gyerekkori álmokról kérdezi Nagy Benyámint, az egyik tanítványom Vid Luca, szegedi kommunikáció szakos egyetemista.
2: Hogyan kerültél a sportújságírás majd a kommentátori szakma közelébe? Volt valami vagy valaki, aki inspirált téged ebben?
3: Igazából kicsiként már eldőlt ez nálam, nagyjából 4 éves koromban, amikor valami megmagyarázhatatlan módon elkezdtem FIFA meccseket közvetíteni otthon. A gép előtt, abban a fél órában, amit a szüleim megengedtek, hogy játszak. Alapból ez egy érdekes dolog volt, hogy én sportjátékkal, vagy akár focis játékkal játszottam, mert sportos családból jövök, szeretik a szüleim is a sportot, nagyszüleim is, de hogy ez honnan jött, ez tényleg ilyen megmagyarázhatatlan dolog. És igazából így már akkor valahogy eldőlt, hogy ez az én utam. Tényleg semmi tudatosság nem volt benne, elkezdtem sportműsorokat nézni, mesék helyett inkább azokat nézegettem, és aztán így szépen kialakult nálam ez, hogy nagyon fiatalon jött gyakorlatilag minden, és így visszagondolok az utóbbi 20 évre, akkor gyakorlatilag nagyon fiatalon értem el mindent, amit szerettem volna, és ez tök érdekes, hogy ez miért alakult így. Blogírással kezdtem, és blogírás után jött az, hogy a tévés műfajba is egy picit bele csatlakozhattam, belekapcsolódhattam. Én Hódmezővásárhelyi vagyok, és a Vásárhelyi TV-nél jött először gyakornoki lehetőség, és aztán az Eurosportnál egy tanfolyam 2019-ben, és onnan kerültem bele ebbe a szakmába. Tehát mindig azt mondom, hogy valahogy én hiszek abban, hogy mindenkinek a sorsa egy picit eleve elrendelt, és hogyha tesz érte, akkor nem csak, hogy eleve rendelt lesz, hanem ott is fog dolgozni aztán.
2: Úgy érzed, hogy ez a pályázat volt az, ami így a legfontosabb lépés volt, hogy belevigyen a szakmába?
3: Igen, amúgy nem csak az ilyen különböző, akár mondjuk egyetemi képzések, tanfolyamok, hasonlók visznek bele, hanem sokkal inkább az, hogy ott mennyire vagy nyitott, mennyire vagy befogadó, mennyire vagy önkritikus, tehát mennyire mész le magadban teljesen mélyre, hogy megvizsgáld azt, hogyha esetleg gyengeségeid vannak azokon, hogy tud javítani, stb. Hanem legyél befogadó, nagyon pozitív, és melózzál rengeteget. És akkor jön a siker, és igen, az Eurosportos tanfolyam az egy nagyon, nagyon komoly lépés volt. Gyakorlatilag most is azzal vagyok a szakmában.
2: Milyen volt nagyon fiatalon belekerülni ebbe a szakmába? Inkább előnynek érzed, vagy inkább nyomásnak?
3: Sokszor éreztem nyomásnak egyébként, így most már, hogy tényleg ilyen nagy öregként, 5-6 éve benne vagyok, ez így most már egy picit máshogy csapódik le, nagyon nagy előny nyilván, de azért leginkább a saját démonaimmal kellett megküzdeni, hogy én ott fiatalként ott vagyok, ott nekem ugyanolyan helyem van, mint a többieknek, és nyilván tanuljak, mert enélkül nem nagyon lehet. Tehát ezt a szakmát szerintem egy sport, médiás szakmát, legyen szó bármilyen újságírásról, rádiózásról, tévézésről, ezt alázat nélkül manapság nem nagyon lehet csinálni. Tehát nem lehet úgy oda menni, hogy neked mekkora arcod van, hanem tényleg tanulni kell a többiektől, megfogadni a tanácsokat, és ezeket szépen beépíteni a saját kis szakmai pályafutásodba.
2: A szegedi bölcsészkaron magyar történelem szakon tanultál,
3: így
2: ugye?
3: Van.
2: És hogy érzed, ez mennyit adott hozzá ahhoz, hogy ma történetet mesélsz egy közvetítésben?
3: Nagyon jó kérdés, mert ehhez a részéhez pont sokat adott hozzá. Úgy összességében visszagondolva egyébként is sokat adott hozzám, nem konkrétan a szakmai részhez, de megtanultam azt, hogy egyszerre 3 dolgot is lehet csinálni párhuzamosan. Volt olyan, hogy volt egy egyetemi órám itt Szegeden, beültem a kocsiba, felmentem közvetíteni. Ott bent emlékszem, hogy volt olyan vizsgám, még a Covid alatt, amit a szerkesztőségből csináltam meg. Aztán jöttem vissza, újabb egyetemi óra. Igazából az időbeosztás, meg a különböző munkáknak, meg feladatoknak az összehangolása az, ami ez alatt a... Hát gyakorlatilag, hogyha így nézzük, 3 év alatt, ami párhuzamosan futott az Eurosportos tanfolyam meg a munkával, és az egyetem az úgy egybeolvadt, vagy adott nekem, és szerintem egy törés bármilyen dolognál meg rengeteget lehet hozzáadni. Tehát egy sport közvetítésben, vagy akár egy sportújságírásban, annak csak egy része maga a sport, sokkal inkább kell művészetileg is, meg minden, hogy tájékozottnak lenned kulturálisan, és ebből a szempontból nagyon sokat adott hozzá. Sokat el is vett egyébként, ezt nem tagadom, abból a szempontból, hogy azért voltak olyan részei a képzésnek, mint amúgy szerintem, és ezt vállalom bármikor, bárki előtt, hogy az egyetemi képzéseknek is vannak olyan részei, amik inkább megpróbálnak elvenni a személyiségedből, mert sokkal inkább lehetne kreatívabb dolgokat helyettük csinálni. Gondolok arra, hogy például az én tanárképzésemből nagyon hiányzott a beszédtechnika, amit aztán az eurosportos tanfolyamon saját logopéduson, saját beszédtanáron keresztül kellett fejlesztenem, és ami szerintem egy hiánycikk, hogy összességében sokaknál, de összességében azért sokat adott hozzá.
2: És a COVID alatt milyen volt ebben dolgozni?
3: Az egy nehéz időszak volt, több szempontból is. 2020. január 26-án közvetítettem először, tehát akkor voltam adásban először, és ugye márciusban jött a COVID, és ott pont fél évig egy adásom sem volt, de úgy, hogy próba közvetítések sem voltak, mert nem volt gyakorlatilag semmilyen sportesemény, amit közvetíteni lehetett volna, és ott nagyon sokat visszafejlődtem. Nem csak, hogy visszafejlődtem, hanem megálltam azon a szinten, ami nekem pont abban az életkorban, pont abban az életszakaszban nagyon kellett volna. És aztán ott kellett egy bő fél év biztos, hogy visszajöjjek. Akár mondjuk a többi idézőjelben, nyilván a tanfolyamon egy picit ellenfele is voltunk a másiknak, de hogy egy picit felzárkózzak hozzájuk, akik rutinosabbak vagy az életben, vagy összességében másmilyen szakaszban voltak. Úgyhogy igen, nekem az mit szakmai szempontból hátrány volt egyértelműen, de aztán hála az égnek sikerült jól kijönnöm belőle.
2: Volt benned valós dilemma a között, hogy tanár legyél, vagy a sportmédiában dolgoz, és hogyha nem jött volna az eurósportvonal, akkor szerinted ma tanár lennél?
3: Nem, szerintem nem. A szüleim mind a ketten pedagógusok. Jött a döntés 12-ben, hogy akkor merre menjek tovább. Tegyek fel mindent idézőjelben egy lapra, és akkor legyen mondjuk egy kommunikációszak, csináljam úgy a médiát, hogy csak az van, vagy nyissak más felé, és legyen egy fokkal konvertálhatóbb diplomám. Emlékszem, ez a beszélgetés az egyik idézőjeles példaképemmel a középiskolai magyar tanárommal, Simon Ferenccel hangzott el. Ő mondta azt, hogy ő azt ajánlja sokaknak, hogy akik több vonalon szeretnének mozogni, vagy már megvan egy konkrét cél, akkor sem csak 100%-osan abba az irányba menjenek, hanem legyen egy konvertálható valamiuk, amiből akár tudnak csipegetni később sportterületén bármilyen másik szakmát, gondolok itt arra, hogy egy magyar szak, vagy mondjuk egy pedagógus szak, kifejezetten az, hogy te pedagógus vagy, az jól jöhet bármilyen sportos képzésnél, edzői képzésnél, vezetői képzésnél, bárminél. És igazából valós dilemma nem volt, hogy én tanár legyek-e, vagy a sportmédiában dolgozzak. Egyébként a gyakorló tanításaimat nagyon szerettem, el tudnám képzelni magam benne, mert nagyon szeretek emberekkel kommunikálni, de igazából ez csak ebből fakad szerintem. Tehát, hogy az emberekkel való kapcsolattartás az ugye a sport

0: funkcionál, ott helyezkedett el a noszfai gyülekezetnek a zenekara és énekkara, onnan hangzott az előadás, illetve az igehirdetés is, és azért is szép ez az udvar, mert kicsit ilyen amfiteátrum jelleggel vannak elrendezve padok, és barátságosan körbe lehet ülni. Tehát ez a valamivel több mint 200 fő, akik összegyűltünk a három gyülekezetből egy pünköst hétfőn, valóban egy családias, barátságos térben lehetett együtt, ami így valahogy jól összehozta a közösséget. Ugye ez egy behatárolt terület, ennek az udvara, kőfal veszi körül, és ezért egy ekkora létszámú közösség így szépen el tudott itt helyezkedni, illetve ideális volt ennek a létszámnak ez a terület. És árnyas fák voltak, az önkormányzattól segítséget kaptunk nagy sátrak felállításában, a Bükzsérci és Cseri falui testvérek, ugye ők készítették az ebédet, az kis főző állomásokat, gulyás ágyúkat, vagy ilyen üstöket állítottak föl, és mindennek meg volt a helye. Tehát a gyermekek számára is volt foglalkozás, kézműves foglalkozás, nekik is megvolt egy kis sarkuk az udvarban, és így megvalósult ez, hogy tulajdonképpen egy több generációs program lehetett ez a pünköst hétfői istentisztelet, ami azért egy áldás számunkra, mert ha szembenézünk ezzel, hogy pünköst hétfőn már nem olyan sokan mennek el istentiszteletre, ugye szép idő van, inkább kirándulni, mennek el az emberek, a szabadba vágynak, és így ez is megtörténhet, hogy egy szabadtéri alkalom keretében örömmel vagyunk együtt egy gyülekezeti programon.
1: Most tényleg néhány hét távlatából vissza gondolva pünkösd ünnepére, egy csodálatos nyári nap volt az időjárás tekintetében. Igen. Is.
0: Igazán nagyszerű volt az időjárás. Nem volt még egy kánikulai meleg, de szép napsütéses idő volt. Tehát egy szabadtéri programmal kapcsolatban mindig van egy kis izgalom a szervezők lelkében, hogy vajon az időjárás az milyen lesz majd. Volt egyébként, mint mindig, egy B-tervünk ezzel kapcsolatban. Ha esős lett volna az idő, akkor a noszfai templomban tudtuk volna tartani az alkalmat, illetve a helyiségekben tudtuk volna megteríteni a szeretett vendégséghez az asztalokat. Ez is működött volna egyébként rossz idő esetében is, de így nyilván sokkal szebb volt és örömteli volt, hogy pont ez volt az egyik fontos pontja vagy célja ennek az alkalomnak, hogy picit máshol legyünk, picit kimozduljunk a szokott kereteink közül.
1: És ha még ezt a gondolatot folytathatjuk, akkor hogyan fogalmaznám meg akár a mostani alkalomnak, illetve ugye már több egyére találkoztak ilyen körben is, hogy ezeknek az alkalmaknak a jelentőségét miben látja nagy tiszteletű úr?
0: Egyrészt maga ez, hogy egy szabadtéri istentisztelet, és lehetőséget ad, ahogyan mondtam is, arra, hogy más formában is megéljük a mi hitünket, ez önmagában jelentős. Tehát az egyházkerületünknek a támogatása nagyon nagy segítség azzal kapcsolatban, hogy a szeretett vendégséget meg tudjuk rendezni egy 200 fős csoportnak, az étkezésnek az előkészítésében is ez nagyon fontos, mert egyáltalán, hogy van egy nagy szeretett vendégség, az ebéd, egy közös ebéd, ami, amikor végig tekintettem az együttlevő testvéreken, és az a felszabadult, jókedvű beszélgetés, ami folyik ebéd közben, aztán utána is, ugye így valósult ez meg, hogy Bükzsérci és Cseri falui testvérek főztek, az egyik csoport gulyást főzött, a másik töltött káposztát, és a noszfai testvérek azon kívül, hogy a helyszínt előkészítettük és biztosítottuk, a süteményekkel járultunk hozzá. Így van ez, hogy mindig két gyülekezet főz, már ez negyedik éve történhet meg ez a pünköst hétfői szabadtéri istentisztelet. Egy ilyen címe is van, hogy pünkösd a szabadban. És valóban ez a szabad ég alatt együtt lét, ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy milyen örömben vagyunk együtt, és az egyik dicséretet is énekeltük ezen az alkalmon. Ugye ez egy zenés istentisztelet, a noszfai zenekar és énekkar vezette most az éneklést, és az egyik dicséret az énekeskönyvből, a 776-os számú Mikor látom Egeidet, így kezdődik ez a dicséret, és ennek a szövege egy kicsit a tekintetünket az ég felé irányítja, kicsit erre emlékeztet, hogy a szabadban és találkozunk Isten szeretetével, ahogyan a teremtett világ csodáiban gyönyörködünk, ugye így hangzik ennek a dicséretnek a szövege, mikor látom Egeidet, amit ujjai formáltak, s onnan fénylő tekinteted, hold és csillagfény formában, akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyon gondod, hogy nézel rá türelemmel, fiát is fiadnak mondod. Tehát Isten szeretetének ez a megélése, amihez nagyon-nagyon nagy segítség a természetnek a szépsége, illetve szépségei, amikor ezekben is tudunk

0: gyönyörködni, illetve igen, a sok zene, a dicséretek, egy közös éneklés, egy ráhangolódás Isten igényére, megélése annak, hogy a lelkipásztorok, sőt, gyülekezeti csoportok is együtt szolgálnak, megéljük a testvér szeretetet. Éppen azon a napon, emlékszem, a Római Levél 12. fejezetének 10. versétől olvastuk az igét a református kalauz szerint, és ott a testvér szeretet egy nagyon, nagyon hangsúlyos téma ebben a részben, és ezzel is köszönthettem az egybegyűlteket ezzel az igével. A 10. vers így hangzik, hogy a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzők, szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, tehát a közös szolgálatnak a témája is előkerül, illetve a 13. versben ezt olvasjuk, hogy a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet is. Kicsit ezt is megláttuk, felismertük, hogy egymás iránt gyakoroljuk a vendégszeretetet, hiába Noszvaj volt a helyszín biztosító, illetve vendéglátó gyülekezet vagy község, de közben a cseréfalui bükzsérci testvérek készítették a finom ebédet, tehát egymást vendégeltük meg, egymással kapcsolatban tudtuk ezt gyakorolni, és ennek a szeretetnek a gyakorlati megélése építi Isten országát, átéljük ezt, látjuk, tapasztaljuk, és ez nagy öröm számunkra.
1: És ugye hallhattuk, hogy lelkes éneklésben és énekvezetésben vettek részt az önök gyülekezeteinek tagjai, hogyha zenei szolgálattevőkről szólna még néhány gondolat van.
0: Nagy öröm, hogy különböző összeállításban, de működik Noszvajon a gyülekezetnek egy zenekara, illetve énekkara. Nagyobb ünnepekre kántoraink, Majnár Zsuzsanna kántorunk vezetésével egy nagyobb, bővebb felállású zenekarnak a szolgálatát sikerül előkészíteni folyamatosan, amiben a fiatalok, tizenévesek, egyetemista korosztályból, vagy ahhoz tartozó fiatalok is zenélnek, hangszerrel, trombita, hegedű, furuják, illetve az idősebb tagjai a zenekarnak, 50 körülek, mi magunk között van, hála Istennek egy dobosunk, aki egy egri orvos, nefrológus, szakorvos, aztán gyülekezetünk missziói gondnok, a presbitere, ő a basszusgitárnak a szakavatott művelője, de időnként a gyülekezet szolgálatával bekapcsolódik egy országosan ismert énekesnő is, aki a nagy színpadi produkcióban is, és István a királyban is szerepelt Herceg Flórának hívják, aki az ének művészetével jelentősen hozzájárul a zenekarnak a szolgálatához. Valóban sok örömünk van ezzel kapcsolatban, és az énekkarnak a tagjait is kiemelném, akik hűségesen részt vesznek próbákon, és tulajdonképpen egy alapját adják meg a közösség éneklésének. Szívesebben így bekapcsolódnak, egy istentiszteleten résztvevők, van egy kis csoport, akik bátran, határozottan tudják már énekelni az énekeket. Tehát ilyen örömteli tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ez nem csak egy előadás, egy performance, amit előadunk, hanem éppen hogy a lényege az, hogy bevonódjanak a résztvevők, az istentiszteleten ott levők az éneklésbe, és az a tapasztalatunk, hogy szívesen bekapcsolódnak, és örömmel is csodálkozva éljük át, és Istennek dicsőséget adva, hogy zeng az ének, amikor együtt van a közösség, és ezzel magasztaljuk a mi Úrunkat, és az ő nevét tudjuk így dicsőíteni.
1: És ugye a zenei szolgálat után Ferenc József nagytiszteletű úr igehirdetését hallhatták a jelenlévők, illetve azon a napon Ferenci Borbála diktológus konzultáns lélek és szenvedélybetegség címmel tartott előadást. Mi az, ami esetleg az azóta eltelt idő óta önhöz visszajelzésként érkezett a gyülekezet tagjai közül, vagy ön hogyan őrzi a szívében ezt a napot, az ott hallottakat?
0: Nagyon pozitív visszajelzések érkeztek hozzám, öröm volt hallgatni az igehirdetést. Érdekesnek találták a testvérek a meghívott előadónknak a gondolatait, sőt, vissza is jelezték, hogy őt jó lenne máskor is meghívni, még többet hallgatni ebben a témában, mert ez valóban egy valóságos probléma, illetve jelenlévő küzdelem nagyon sok család életében, és ezzel fontos foglalkozni ezekkel a témákkal. Úgyhogy egy tartalmas, igazán építő alkalom volt így a megszólalások szempontjából is, nem csak a közösség meg a szeretet megélése, hanem valódi lelki táplálékot, lelki és szellemi táplálékot vehettek magukhoz a testvérek. Ezt ők is így látták, nem csak mi szervezők adjuk a szájukba ezeket a szavakat, hanem valóban ilyen öröm volt. És hálásan nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy újra sikerült olyan vendéget meghívni, aki hozzáadott a közösségek életéhez. Ugye a tavalyi évben Mészáros László tábori püspök volt itt közöttünk, őt kifejezetten bizonyságtételre kértük föl, hogyan éli meg a hitét, tábori lelkészként, illetve püspökként, hogyan szólította meg Isten. Nagyon építő volt az ő bizonyságtétele, és azt megelőző évben pedig dr. Csókai András idegsebész volt a meghívott vendégünk. Az ő bizonyságtétele is nagyon sokat jelentett a testvéreknek, tehát ez egy ilyen áldás, amit úgy érzünk, hogy megkaptunk Istentől ezekben az években, hogy a meghívott vendégek valóban építették azokat, akik ott voltak, és valóban örömöt jelentett a közösségek számára hallgatni Borbálát is most ezen az alkalmon.
1: És ugye, ahogy hallhattuk, több mint 200-an voltak közösségbe 2026-ban pünköst hétfőn, még itt beszélgetésünk végén, hogyan írná le az év többi napján való kapcsolattartást, mind itt a szolgatársaival, mind a gyülekezetek tagjai körében esetleg?
0: Hála Istennek, egyéb alkalmakkal is találkoznak a gyülekezetnek a tagjai. Tavasszal is volt olyan nőszövetségi alkalom, ami szintén itt lehetett Noszajon a templomban, és Gügyzsérc Cserifaluból is, de más gyülekezetekből is érkeztek nőtestvérek innen az Egervölgyi Egyházmegyéből, illetve mivel egy fizikai közelségben léteznek ezek a települések, illetve gyülekezetek, tehát rokoni kapcsolatok, vérségi kapcsolatok is vannak a gyülekezetek tagjai között több esetben, ezért egy intenzív kapcsolattartásról beszélhetünk, és mi lelkipásztorok is, hála Istennek, mint egy kistérségi kis közösség egymásra is tudunk figyelmet szentelni, fordítani. Időnként egy közös ebédet szervezünk, ami egy kicsit munkaebéd, de a kapcsolat ápolásának a célját is szolgálja. Megosztjuk egymással örömeinket, terheinket, ahogyan egy menüre találkozunk egy étteremben, és ott meg tudunk beszélni. Programokat is, közelgő programokat, hogy vissza tudunk tekinteni alkalmakra, amik mögöttünk vannak. A szabadtéri evangelizáció Szilvásváradon, ami már sok éve, minden év augusztus első vasárnapján történik meg, az is egy összetartó kapocs a gyülekezeteink között, és azon is együtt szoktunk részt venni. Ott együtt hallgatjuk az igét. Tehát hála Istennek nem csak egy elszigetelt alkalom ez a pünköst hétfő, hanem egy folyamatnak a része, ami Isten ajándéka a mi számunkra.
1: Anta Tibor, nagy tiszteletű úrnak, a Noszvai Református Egyházközség lelkipásztorának köszönöm szépen a beszélgetést, a beszámolót. Áldás békesség!
0: Áldás békesség! Én is feleségem Anda Judit nevében is szeretettel elköszönök a testvérektől, és áldott szép napot kívánok. Áldás békesség!
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, pünköst hétfőn a Bükzsért Cserépfalu és Noszvai gyülekezetek közös ünnepén nagy tiszteletű Ferenc József, a Bükzsérci Református Egyházközség lelkipásztora hirdette Isten igéjét. Őt köszöntöm most műsorunkban, áldás békesség!
3: Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat innen Bükzsércről.
1: Beszélgetésünk elején arra szeretném kérni nagy tiszteletű urat, hogy azokat a gondolatokat ossza meg hallgatóinkkal, ossza meg most velünk, amelyet az ige hirdetése során azon a napon a gyülekezetek tagjai szívére, a jelenlévők szívére helyezett.
3: Ebben az évben egy mindenki számára kedves téma volt a pünkösdi ige hirdetés alapja, ez pedig a szabadság, nyilván a pünkösdi lélekkel összekapcsolva, hiszen a második korintusi levélben olvassuk, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És hogyha nagyon röviden akarnám összefoglalni az ige hirdetést, valóban erről szólt, arról a szabadságról, ami a mi keresztény szabadságunk. Mindenki keresi, várja, vágyja a szabadságot, de mi keresztjének ezt Istentől kapjuk meg, és így egy kicsit más, mint amikor valaki minden szabályt felrúgva, minden tekintetben szabadnak képzeli, gondolja magát, és közben szétfolyik, mint a gát nélküli folyó. Úgyhogy a mi szabadságunknak azért van egy forrása, és van egy iránya, ez pedig a Szentlélek. Arról beszéltem, ami szerintem nagyon fontos, hogy tényleg az ember akkor tud szabad lenni, hogyha betart bizonyos rendeket és szabályokat, azokat elsősorban, amit Isten adott nekünk, hiszen az egész világ úgy működik, ahogy ő ezt működésre alkalmasnak teremtette meg, hogy nagyon faramucin fogalmazzak, és mi emberek is akkor tudunk szabadok lenni, akkor tudunk boldogan szabadok lenni, és nem a másik útjába állni, hogyha az Istentől kapott rend szerint élünk. Találtam egy hasonlatot, egy jó példát is, ezt így visszajelzések alapján is azt mondták, hogy hú, én is tiszta gyereknek éreztem ismét magam, én szinte mindig. Amikor gyerekek voltunk, akkor nagyot nőtt a szabadságunk szerintem sokunknak, amikor megtanultunk kerékpározni. Mert sokkal gyorsabbak lettünk, messzebbre el tudtunk menni, és tényleg szinte szárnyai nőttek az embernek. Viszont ahhoz, hogy kerékpározzunk, ahhoz meg kell tanulni kerékpározni, és meg kell tanulni a közlekedésnek is a szabályait, hogyha nem is teljes, tökéletes kresszvizsgát kell tenni, de azért alapvetően tudni kell, hogy melyik oldalon közlekedünk, mikor adunk elsőbséget, hogyan kezeljük a kerékpárunkat, úgyhogy szerintem ez egy jó hasonlat az élet többi tekintetében is, hogy megnő a szabadság, de megnő a felelősség is ezzel együtt, és hála Istennek, hogy nekünk van felülről kapott segítségünk ebben, hogy merre vagyunk mi szabadok, mire vagyunk mi felszabadítva, mitől lehetünk, mitől vagyunk mi Isten gyermekeiként szabad emberek. Tulajdonképpen az előadás is erre vezetett egy kicsit, a másik oldalról megközelítve, ugye Isten igéje azt mondta, hogy ahol Isten lelke, ott a szabadság, az előadás pedig a megkötöttségek, megkötözöttségek irányából közelítette ezt a szabadságot, hogy vegyük észre, ismerjük fel, hogy mennyi minden tud bennünket függővé, megkötötté, megkötözötté tenni. Nehéz előadás volt itt ezen a borvidéken, tényleg sokszor az alkoholizmussal kapcsolatban is, de arról is szó volt, hogy mennyi minden más is meg tudja kötözni az embereket. Nem csak maga a függőség, hanem a függő ember melletti családtagokat, munkatársakat, közelében élők életét is egy ilyen megkötöttség nagyon komolyan egy irányba, bizonyos irányba tudja terelni, és ez bizony nem az Istentől kapott szabadság. Jó volt azt látni, hogy az előadás után aztán összegyűltek az emberek, és ilyen személyes beszélgetésekre került sor. Nem arra a klasszikus körbe ülünk és beszélgetünk, hanem úgy kettesével mindenki oda ment az előadóhoz, és, vagy hát nem mindenki, de többen oda mentek az előadóhoz, és beszélgettek, és ezt úgy a szemem sarkából jó volt látni, hogy igen, hát itt is, ott is kialakultak a kisebb közösségek, és minden bizonnyal tényleg a személyes, konkrét valósága is a megkötöttségnek is, meg a szabadságnak is megjelenhetett ezen a szép családias, barátságos alkalmon.
1: Ugye a családias jellegét az is adta, hogy mint ahogy egy gyülekezetben is különböző generációk képviseltették magukat, és akár az ige hirdetés szolgálatában, illetve az előadás témája, ami a függőségekről szólt, és talán más életkorban más dolgok, vagy a más eszközök okozhatnak függőséget, kisebb-nagyobb mértékben esetleg. És úgy, hogy ezt azért minden generáció, minden korosztály a saját életére vonatkozóan tudja értelmezni, akár egy kisgyermek, egy fiatal, egy felnőtt, egy idős. Ilyen tekintetben esetleg máshogy hallották az üzenetet, vagy érkeztek visszajelzések ilyen formában?
3: Egész biztos vagyok benne, hogy ahányan ott voltunk, annyiféleképpen hallottuk úgy az előadást, mint az ige hirdetést. Tényleg más jut eszébe annak, aki rendszeresen ott van a templomban, és megint más annak, aki házastársként, vagy esetleg gyerekként, esetleg más községből érkezve volt ott közöttünk a mi közösségünkben, közben mondjuk a bográcsban kavargatva a töltött káposztát, vagy a gulyáslevest, vagy a gyerekekkel kézműves foglalkozást tartva, mégis félfüllel egy kicsit odafordulva. Azt hiszem, hogy ha ma hallgatnám az előadást, nekem is egészen más dolgok ütnék meg a fülemet, mint amikor ott voltam és ott hallottam élőben. Tényleg más dolgok történnek és vesznek körül. De ez a csodálatos ebben, hogy Isten tudja, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk, és mindannyiunknak ad valamilyen ajándékot, kóstolót, hogy tényleg a főzésre utaljak vissza, hogy a, nem csak a gulyásra vagy a töltött káposztára, hanem a süteményekre is, hogy egyszer egy túrós süteményt kóstolunk meg, egyszer egy meggyes süteményt, és mind finom, de mind máshogy finom. Isten pedig azt adja nekünk, amire tényleg szükségünk van. Mi érdemes odafigyelni arra, amit az Úr mond, üzen, készít nekünk. Ő elkészíti, és a másik oldal pedig mi vagyunk, akik jó esetben ezt elfogadjuk és befogadjuk. Életünkben igyekszünk megvalósítani, hogy úgy szabadok lenni, ahogy az Úr tanít bennünket. És akkor talán az a gyermeki öröm is ott van bennünk, mint a biciklizésnél, hogy jaj, de jó, jaj, de ügyes vagyok. Nem csak megdicsértek, hanem tényleg, ha én azt találom ki, ahogy itt a szomszédom, hogy most átmegyek a pocsolyán a biciklimmel, akkor átmehetek a pocsolyán a biciklimmel. Hogy aztán biciklit kelljen takarítani utána.
1: Hogyan írná le a napnak a hangulatát? Több mint 200-an vettek részt ezen a találkozáson. Itt a lelki feltöltődésen túl, illetve az előadásnak a mondani valójának az értelmezése mellett ugye baráti beszélgetésekre, személyes találkozásokra volt lehetőség, hogyha itt a közösség formáló szerepét is előhozzuk ennek a napnak, illetve hogy mindezek mellett, vagy mindezeken felül mit adott ez a nap önnek, a bükzserti gyülekezet tagjainak, illetve hogy miben látja az ilyen találkozások lényegét.
3: Ketté bontanám egy kicsit ezt a témát. Egyrészt azok számára, akikkel együtt készültem, mert hál' Istennek szerintem most már mind a három gyülekezetben megvannak azok a csapatok, akikre ilyenkor lehet számítani. Tehát kialakult egyfajta, mondanám rutinnak, de azért minden évben némi izgalommal nézünk a rendezvény elé, hogy meglegyenek a törlőkendők, meglegyenek a padok, fel legyen állítva a sátor, bevásároljunk üdítők, illetve vizek, ásványvizek, szoktunk a forrásról is hozni vizet, hogy minden alkalmas legyen, meg ugye az időjárás. És én nagyon örülök annak, hogy itt Bükzsércen van egy nagyon ügyes, nagyon rutinos közösség, akikre nyugodt szívvel rá tudom bízni a főzést, úgyhogy én csak kérdezem, hogy na, rendben van-e minden, mibe kell segíteni, és ők mondják, hogy igen, már megrendeltük a húst, már elkezdtük pucolni a zöldséget, megvan a bogrács, és ez nagyon-nagyon jó. Azt hiszem, hogy mind a négy lelkész számára, mintha egy kicsit könnyebb lett volna ez a mostani alkalom. Illetve lehet, hogy osztályoknak nem, mert ők voltak a házigazdák, de úgy jól esett abban bízni, arra számítani, hogy akik készítik, presbiterek, házastársak, ők kézben tartják ügyesen a dolgokat. Tehát nekik ez jó, hogy van feladatuk, aminek van jó és látható, kézzel fogható gyümölcse. A másik pedig azok, akik vendégként érkeznek, és ott vannak, nyilván a főzőcsapat is egy kicsit jelen van ezen az alkalmon, mint vendég, hogy nincs túl meleg, nincs túl hideg, pont annyi kis bárányfelhő van az égen, amennyi úgy jól esik. Most az idei alkalmon Noszfajon egy gazdaház udvarán voltunk, ami egy kicsit zártabb, kicsit szűkebb terület volt, úgyhogy közelebb voltunk egymáshoz. Ennek most ez volt talán a hangulata, vagy a hely is adott egy ilyen ajándékot számunkra. Máskor egy kicsit másmilyen nagyobb területen jobban szétszóródunk. Úgyhogy aki jelen van, annak pedig megint tényleg más ez, hogy itt állunk sorba a gulyásért, ott állunk sorba a töltött káposztáért, itt halljuk az előadást, közben a gyerekeink ott játszanak, és jó együtt lenni. Most már szerintem a gyülekezeti tagok is egyre jobban ismerik egymást, hiszen hogyha a piacon összefutnak, meséltek ilyet, hogy fú, nem tudtam, hogy honnan ismerem ezt a hölgyet, vagy árust, vagy bárkit, és kiderült, hogy jaj, hát tényleg, hát a szabadtérén, tényleg, igen, igen. És jó ezt így látni, hallani, hogy egy évben egyszer vagyunk együtt, de mi már mind a három gyülekezetnek körülbelül ugyanaz a tagsága, nyilván több-kevesebb vendéggel, meg mindig ugyanazok vannak jelen, de hogy a piacon is megismerjük egymást, vagy a busz megállóba, vagy bárhol. Nagy öröm, hogy együtt vagyunk. Azt hiszem, hogy a mai világban egyre nagyobb érték az a valódi közösség, amikor nem az online térben írunk, üzenünk egymásnak megengedhetetlen hangnemben, hanem ténylegesen fizikailag együtt vagyunk, látjuk egymás szemét. Ugye a férfiaknál van ez a hagyományos kézfogás, hogy igenis megfogjuk a másik kezét. Úgyhogy jó így, hogy nem csak külön-külön egymás mellett vannak a gyülekezetek, hanem így ezen az alkalmon együtt is. A szervezésben is szoktunk erre figyelni, hogy megosztjuk egymással a feladatokat. Van, aki a pályázatot nyújtja be, cikket ír, van, aki fényképez, van, aki a helyszínt intézi, és nyilván mindent meg kell beszélnünk, hogy meglegyen minden, senki ne legyen kétszer ugyanolyan dolgokat, de ne is maradjon ki semmi. Úgyhogy így ténylegesen együtt vagyunk, és nyugodt szívvel számíthatunk egymásra, hogy hú, nekem ez most nem fog menni, nem fér bele az időmbe, akkor vagyunk még mások, jó, nem baj, akkor mi megoldjuk. Úgyhogy igyekszünk tényleg így együtt lenni valóságosan és fizikailag is. Nagyon fontos a mai világban, hogy legyenek közösségeink. Hál' Istennek a három község tényleg úgy közel is van egymáshoz. Az autóbuszok egymáson járnak keresztül, úgyhogy tényleg van lehetőségünk aztán találkozni a hétköznapi életben is.
1: És ugye ez a jelenlévő gyermekeknek is jó példa is, ahogy hallhattuk, kézműves foglalkozás keretében is találkozhattak, talán közös alkotások is készültek, vagy legalábbis egymás mellett látták azt a tevékenységet, ami mellett talán jól elbeszélgettek a fiatalok is.
3: Biztosan. Én egy kicsit most messzebb voltam a kézművesektől, mert vagy az igehirdetés, vagy a főzés. De láttam, mert azért a fiatalok aztán a lufikkal körbejártak a csapatban, vagy a járdára krétával festettek mindenféle növényi ornamentikát, úgyhogy tényleg úgy volt, hogy egy sarokban volt mondjuk a kézműves foglalkozás, de aztán az így kijött az emberek közé, úgyhogy tényleg én is láttam, néztem, hogy na most már itt tartunk ezzel a virágindás aszfaltrajzzal, vagyis nem aszfaltra rajzoltak, de a járdára. Úgyhogy nem csak a gyerekek látták egymást, hanem mi felnőttek is egy kicsit láttuk, hogy na, ilyeneket csináltak. Nyilván egy részét láttuk ennek, mi, akik nem a gyerekekkel voltunk, a gyerekek meg találkoztak egymással. Ebben is van nagyon sok hétköznapi életre kiáradó jó dolog is. Van, amikor itt egymás iskolájába járnak néhányan, tehát mondjuk Bogácsról járnak föl Bükzsétre iskolába, vagy Cserépára járó szomszédos faluból, van olyan, hogy Bükzsétről Noszvajra, és jó az, hogyha nem csak az iskolában kapcsolódnak egymáshoz a gyerekek, hanem máshol is, hogy jaj, téged ismerlek valahonnan, és így aztán könnyebb és más jellegűbb kapcsolatok is épülhetnek, mint ami az iskolában.
1: Hogyha egy mondatot vagy egy üzenetet kellene most megfogalmazni, amit erről a napról tovább visz szívében, vagy tovább visznek szívükben, akkor mi lenne az picit így összegzésképpen beszélgetésünk végén?
3: Ha nagyon röviden kell, akkor ilyen SMS-nél is rövidebben meg tudom fogalmazni. Él az egyház. Mostanában ilyen rövid TikTok videók, meg mindenfélék a divatosak, nem tudunk nagyon sokáig figyelni, de hogyha ezt mondom, hogy él az egyház, akkor ez tényleg nagyon rövid és elvihető. Az élet tünete az, hogy együtt vagyunk, néha egy kicsit izgulunk, hogy milyen lesz, hogy lesz, hogyha erre növekszek, akkor vajon több fényhez jutok-e, És ez az évről évre visszatérő pünkösdi alkalom, ez szerintem egy nagyon fontos élettünet. Tünet annak, hogy együtt tudunk lenni, elviselve egymást a saját emberi hiányosságainkkal, vagy éppen javainkkal, Istentől kapott ajándékainkkal, és a közösség gyümölcsét megteremni, nem csak egymással, hanem Istenre figyelve, Istennel is együtt élve. És él az egyház abban a tekintetben, hogy nagyon sokszor a botrányokról vagyunk híresek, azt kapja fel a mai média, meg sajtó, hogy hú, mi történt, mit mondott, ez az ember miért, hogy mondjon le, vagy emeljük őt pajzsra. Mi meg éljük az életünket így itt együtt, imádkozva, főzve, igét hallgatva, előadáson elgondolkodva azon, hogy az életünkkel mit tudnánk kezdeni, és hogy tudnánk ezt jobbra, gyümölcsözőbbé fordítani. Él az egyház. Én azt hiszem, hogy ebben talán egyetértünk Tibor Lemesével is, hogy ennek az életnek egy fontos jele látható, és tényleg mindenki számára itt a három faluban látható jele az, amikor egy ilyen közös alkalmat megtartunk. Adja Isten, hogy éljen az egyház tényleg ilyen hasonló, jó gyümölcsű, áldott alkalmakban.
1: Ferenc Józsefnek, a Bükzserci Református Egyházközség lelkipásztorának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm a beszámolót, áldás békesség.
3: Áldás békesség.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, további szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Több mint 607 ezer diák vett részt a május végén véget ért digitális országos kompetenciamérésen. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, amelyen március 23-a és május 29-e között több mint 607 ezer diák vett részt. Az Oktatási Hivatal közlése szerint a 4.-től 11. évfolyamos tanulók előzetes eredményei már elérhetők a hivatalos honlapon. A diákok és a szülők a személyes háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki a megadott online felületeken. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző rendszeren keresztül elemezhetik és le is tölthetik a tanulók teljesítményét. A tesztek a diákok matematikai, szövegértési, természettudományos, nyelvi, történelem és digitális kultúra képességeit vizsgálták. A felmérés célja a tanulói készségek pontos feltérképezése és az oktatási intézmények teljesítményének követése. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetni a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába, az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot, emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV pedig ehhez minden támogatást biztosít. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója erről Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján beszélt. A kerek jubileum alkalmából a vasúttársaság bélyek sorozatot bocsát ki, és országszerte ünnepi programokat szervez. A vezérigazgató bejelentette, a tervek szerint már jövőre megnyithat a felújított Királyi Váró a nyugati pályaudvaron. A sajtóeseményen bemutattak egy egyedi grafikával ellátott korszerű Vectrum mozdonyt is, amely mától Keszthelyre közlekedik. Hegyi Zsolt kiemelte, a járműfejlesztési projekt megvalósításáig átmenetileg mozdonybérléssel biztosítják a menetrendet. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, amely a jövőben egyszerűbb utazás tervezést és könnyebb nemzetközi jegyvásárlást biztosít. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vasútfejlesztéshez a digitalizáció is hozzátartozik. A mostani verzió frissítéssel közvetlenül az applikációból lehet jegyet váltani a legnépszerűbb külföldi járatokra. Így elérhetővé váltak a Bécsbe, Pozsonyba és Prágába közlekedő vonatok, valamint a kis határforgalmi járatok is. A miniszter kiemelte, javul az utazás tervezés is. A találati listában ugyanis már láthatók a köztes megállók. Vitézi Dávid hozzátette, ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás teljes rendbetételében. Májusban enyhén élénkült a kereslet az ingatlan piacon, a magas árak ugyanakkor továbbra is visszafogják a vevőket. A Duna House becslése szerint az elmúlt hónapban csaknem 8900 lakóingatlan adásvétel realizálódott. A lakás célú jelzálog hitelek volumene ugyanakkor jelentős 70%-os éves bővülést mutat a piacon. A fővárosban az Otthonstart program hatására 26-ról 36%-ra nőtt az első lakásvásárlók aránya. Ezzel párhuzamosan a budapesti ingatlanpiacon látványosan visszaesett a befektetési célú lakásvételek száma. Vidéken a keleti országrész panelárai nőttek a leginkább, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség mára eltűnt. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A Tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozásra és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta, és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A Terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a Gyermekegészségügyi Központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod-Vármegyei Könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, abláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. Indul a strandszezon. A fürdőzés a természetes vizekben, leszámítva számos egyéb veszélyt, a fertőzés kockázatával is járhat, ezért kiemelten fontos, hogy fürdési célra hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő, kijelölt természetes fürdőhelyeket vegyenek igénybe. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 2026-ban a nyilvántartott és ellenőrzött 9 természetes fürdőhelyből 5 helyszín várja a strandolni vágyókat. A Vadnai Vadnapark üdülőközpont 1-es strandja, a Mái Rádió M Mái Plázs, a Muhi Relaxstream víziparadicsom, a Nyéklátházi Kavics Beach és az Arlói Suvadás Liget strand várja a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője számol be, őt hallják.
2: Jön a nyár, jön a meleg, ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt, ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik, vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelynek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki ilyenkor, májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek, és van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni tudni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni, mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségügyi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra.
1: Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcs kertész.
3: Szent Péter
1: esetleg.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esetleg.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Éjjelenként, ha ébren voltam, néztem a holdvilágot, és könnyeztem. Ha aludtam, álmomban a csaták viharában forogtam, embereket öltem. Föltéptem a mellüket, és ittam a vérüket. Vagy engem öltek, s ők itták az én véremet. Nekem egyáltalán borzasztó gondolat volt a csata, ahol emberek embereket ölnek. Ha a tulajdona orrom vére folyt, az is irtóztatott. De az a gyönyörködtető kép, hogy olyan úr lehetek, mint szabad görög. És hát az a csata se lehet olyan veszedelmes, mint amilyennek a képzelet festi. Nem páronként eresztik össze a harcosokat. Már jól elhagytuk az Isztert, amelynek neve más nyelvekben Duna, mikor kiáltásokat hallok.
8: Bizánciak!
7: Vigilászék jöttek. Eszlásszal s valami 30 szökevénnyel. Utaztak visszafelé Attilához. A dél ideje még messze volt, hát csak rövid beszélgetésre állottunk meg. Az uraink elmondták, hogy Attila mit válaszol a császárnak. Vigilász elmondta, hogy Attila bőszültsége micsoda ilyet zavart keltett a császári udvarban. Aztán elváltunk. Ő haladoz tovább északnak, mi haladozunk délnek. Délben elő kellett vennem az írószereket. Útközben három karóba húzott embert láttunk, én csak messziről. Priskosz azt iratta fel velem, meg más apróságokat. A nap heve már akkor nyári volt. Az urak ebéd után leheveredtek. Erdőben pihentünk, és csak sátorvonás nélkül egy tölgyfa hűvösén ebédeltünk. Én egy szomszédos fa árnyékán ültem. Előttem papíros és kalamár is. Az uramra néztem. Hanyat fekve aludt. A két karja a feje alatt. Három rabszolga legyezte őtet csendesen. Tiszta papírost vettem ki a tékából, és ezt írtam rá. Tisztelettel csátúrnak. Uram, az úton egyre azon gondolkodok, milyen derék, szíves ember vagy te, és hogy viszonoznom illenék a jóságodat. Adtál nekem egy gyönyörű paripát, amelyért engem a császár is irigyelhet. Hát én meg egy rabszolgát adok neked, akiért Attila irigyelhet téged. Még fél esztendeje van leszolgálni való. Legyen az a fél éve a tiéd. Ez a rabszolga kincset ér, a memóriája olyan, mint a viasz. 100 különféle számot mondhatsz el előtte, utánad mondja. 100 idegen nevet mondhatsz el előtte, megtartja a fejében. Tud görögül, latinul és hunul. Jártas a históriában, filozófiában, geográfiában, grammatikában, retorikában és kalligráfiában. A neve Teofil, de én Zétának neveztem, s erre a névre szokott. Fogadd őt tőlem ajándékul. Tisztelőd, Priskosz Rétor. Az uram pecsétje ott volt a kis tábori íróasztalban. Bepecsételtem a levelet, és keblemre rejtettem. Az urak aludtak jó ízűen. A szolgák is szúnyókáltak. Írtam még egy levelet. Priskosz Rétornak, uramnak és atyámnak. Bármennyire szeretlek is, uram, el kell szakadnom tőled. Nem mondhatom meg miért, de igen kérlek, ne vádolj engem hálátlansággal. Mert Mert könnyes szemmel gondolok én mindenkor a te jóságos jó szívedre, és áldom a nevedet. 100 szoliduszt voltál kegyes nekem ajándékozni. Én ezt egy híján kivettem a tarsolyodból. Kérlek, hogy ezért ne haragudjál. Az az egy a lónak az ára, amelyen eddig jártam, s amely nélkül nem mehetek el. Isten veled, éj boldogul. Holtig szerető, alázatos szolgád. Zéta. Ezt a levelet belezártam az íróasztalnak a fiókjába, s a fiók kulcsát a gazdám ünnepi tógájába rejtettem. Majd megtalálja otthon. Nem volt szükséges elfancsalítanom az arcomat, mikor a szolgákhoz mentem, s azt mondtam nekik, hogy a pénzem elveszett. Bizonyosan akkor csúszott ki a zsebemből, mondtam nekik, mikor itattunk. Csak azt tudnám, reggele vagy délben. Láttam rajtuk, hogy örülnek a bajomnak. Irigyeim voltak mindig. Nem neheztelek rájuk. Mondjátok meg az uramnak, szóltam a lovamra ülve, hogyha estére nem térek vissza, ne aggódjék. Meghálok valahol, és holnap vagy holnap után utolérlek benneteket. És elügettem. Amint túl voltam az út elhajlásán, belevágtam a sarkantyúmat a lovam oldalába. Ahogy csak bírsz. Vigilászékat 2 óra múlván utolértem. Azt mondtam Vigilásznak, hogy a gazdám valami fontos ügyben levéllel küld vissza, és kéreti, hogy engem tekintsen az úton szolgájának, noha én már rabszolga nem vagyok. Vigilász a fiával utazott, akit világlátni vett maga mellé. Vézna és tudatlan fiú, a gyermekkorát betegágyban töltötte, hebegő is, de becsületes, komoly legényke. Vigilászt meglepte az odaérkezésem. Jó darabig faggatott, hogy mi dolga az én uramnak csáttal. Azután, mikor látta, hogy nem tudom, tűnődve tért vissza a tiszthez, aki a szökevényeket kísérte. Előre kerültem, s úgy járt a fejem hátra, mint a nyaktekercsé. Az arcom égett. A szívem remegett, mint a kocsonya. Ó, hogy is ne! Loptam. Csaltam, gazságot követtem el. Soha nem hittem volna magamról, hogy ennyire elaljasodok. XVIII. fejezet. Egy augusztusi estén elértük a Dunát, Attila országának a határát. A nap már lehajlóban volt, s Vigilász azt kérdezte Eszlásztól, hogy nem lenne jobb, ha az innenső parton vonnánk sátort. Mert a túlsó parton határsértőket és szökevényeket szoktak kivégezni, s a holttesteket ott hagyják a fákon intőjelül. Nem estére való látványosság. Eszlász azt gondolta, hogy Vigilász a határőrző hunok alkalmatlankodásaitól tart. Dehogy is, felelte. A határőrök lapulnak, ha engem látnak. Gyerünk csak át, ezzel is beljebb vagyunk. Fogta a kürtjét, és hunosan megfújta. De negyed óra is belételt, míg megindult a kompa túlsó parton. 2 födetlen fejű hun hajtotta át, gyorsan kapkodva a kötélhez.
3: Ördög bújjék a hasatokba, káromkodott Eszlász. Nektek mindig itt kell lennetek a réven. Hol a révész gazda?
4: Akasztanak, mentegetőzött a fiatalabbik hun. Azt néztük.
3: Mi nézni való azon? Dörmögött Eszlász. Nektek itt a helyetek.
4: Rómaiasan akasztottak, keresztre, mentegetőzött a hun. Ilyet nem minden nap látni.
3: Aztán nem is egyet, hanem 2.
7: Megpökötte a markát, és megint szólt.
3: A rómaiak bezzeg értik. Nem hiába mívelt nép az, de értik is a módját, igaz-e, Kovács?
8: A bizony. Biccentett a másik.
3: Az hát mögemlögeti a más világon is.
7: Némán álltunk a lovunk mellett. A víz aranyosan vibrált a távolban. Az Iszter talán a legnagyobb folyama a világnak. Engem mindig csodálkozás fog el, mikor azt a rengeteg édes vizet látom.
4: de akkor valami nehéz érzéssel néztem. A partra léptünk. Ott már 10-15 hún is várt bennünket, valamely

0: napokat nézzük, akkor akár az alsó, akár a felső zsolcai gyülekezet mennyire aktív?
1: Azt gondolom, hogy aktív. Bár hát ezt így saját magunk, nehezen tudjuk magunkról megállapítani, mert mi csak éljük az életünket a mindennapok során, de azt gondolom, hogy egy aktív gyülekezet vagyunk, és egy fiatalos gyülekezet, itt a felső zsolcai gyülekezet, hiszen hát a mi közösségünk az viszonylag későn alakult meg, egy kis imaház épült itt 1957-ben, egészen megdöbbentő az évszám, hogy itt az 56-os forradalom után a kommunizmus legsötétebb időszaka az, és mégis egy kis imaház felépülhetett a reformátusság számára, ami aztán az évek során folyamatosan bővült, és ma már teljesen templomi jelleget öltött, és a gyülekezetünk lélekszáma is folyamatosan növekszik, hála Istennek. Azon kevés települések közé tartozunk, akik a két legutolsó népszámlálás során, amikor még ugye meg volt kérdezve a felekezeti hovatartozást, tudjuk, hogy a legutolsó volt az ilyen alkalom, itt nálunk nem fogyott a reformátusság a településen, hanem is sokkal, egy 40 fővel, de többen vallották magukat reformátusnak, mint az azt megelőző népszámlálás során.
0: Visszatérve a mai eseményhez, köszöntőjében mire fogja felhívni a figyelmet?
1: Hát arra szeretném felhívni a figyelmet, ami a gyülekezetünk elmondata, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és hogy egy olyan világban, ahol sok minden változik körülöttünk, folyamatosan újabb és újabb dolgok vesznek körül bennünket, akár a technikában, akár technológiában, politikában, bármilyen terét nézzük az életünknek, egy nagyon változó világban élünk, mégis van számunkra egy egészen biztos kapaszkodó pont, és mi őt szeretnénk hirdetni, őt szeretnénk felmutatni mindenki számára, ezt a biztos pontot, hát ha valaki meg akarja találni.
0: Barna Sándor püspök úrral futottam itt össze a teremben. Püspök úr köszöntőt fog mondani, mi lesz a fő iránymutatás.
2: Ez a sajátos helyzet, amiben ma vagyunk. Ez a H2Ö, az életvize, közösségi lelki alkalmunk általában szabadtéren van, mindig szabadtéren szerveztük meg. De most vagyunk olyan helyszínen egyébként, ahol egyébként lehet B-terv. Tehát be tudtunk jönni. Vegyük ezt észre, mert Isten úgy gondolta, hogy még hitelesebbé teszi az Életvíze Fesztivált, és a meteorológia majd szemléltető eszközt is nyújt, úgyhogy vegyük észre ezt a körülményt, és azt is, hogy hát mi tervezünk, de jön egy fordulat, jön egy eső, és akkor kiderül, hogy nem mi irányítunk. Viszont az a tény, hogy minket ide beszorít az eső, az nem jelenti azt, hogy Isten ne tudna szabadon munkálkodni, nem a körülmény nézi, hanem az emberi szívet. Hogy hiszük, hogy ma is azt keresi itt, akit megszólíthat.
0: Püspök úr, mennyire ünnep egy ilyen nap? Lehet-e így felfogni?
2: Mindenképpen én magamban ilyen fesztiválnak szoktam ezt nevezni, lehet, hogy nem mindenben felel meg ennek a szónak, de kilépünk a templom falai közül, tesszük azt, amit Jézus mondott, hogy elmegyünk, és megszólítjuk azt, aki itt van, aki esetleg csak az eső miatt jött be, aki keres, aki már hitben él, mindenkit.
0: Ez az ötödik H2, van ennek hozadéka? Tehát lehet mérni ezt valahogy, hogy sikerül bevonzani az egyházba újabb és újabb embereket? Vagy megerősítik hitében azokat, akik már benne is vannak?
2: Én a magam gyülekezetében olyannal találkoztam, akit megerősített, aki attól kezdve szorosabb szállal kötődött a gyülekezetünkhöz, aktívabb résztvevője lett a gyülekezet életének. Én ezt tapasztaltam, egyébként pedig nem indítottunk semmilyen mérést, hogy valami ilyen visszacsatolása legyen. Sokszor egy vetés csak később érik be, tehát ezt mi nem tudhatjuk pontosan, hogy az, amit most vetünk, az lehet, hogy nem azonnal látjuk annak a termését, gyümölcsét, hanem csak később. Tehát, hogyha esetleg egyháztól távolabb élő számára egy ilyen pozitív impulzust kap, hogy mégsem vagyunk ilyen idegen test ebben a világ, mégsem vagyunk a holdról, akkor talán az is elindít valamit. Tehát ez nem biztos, hogy elég a vetéshez, de úgy gondolom elindít valamit.
3: Az ige hirdetést ezen a napon nagy tiszteletű Fejér Zoltán, a Sárospataki Református Kollégium és Gimnázium általános iskola és diákotthon intézményi lelkésze tartotta.
4: H2, ugye ez a témája mindig ezeknek az alkalmaknak, és a

0: Samári asszonnyal való találkozását hoztam Jézusnak, ott a Jákob kutyánál, amikor Jézus felajánlja ennek a szomjazó asszonynak az életvizét, hogy soha többet ne kelljen megszomjihozzon, és ő elfogadva lesz egy új élet, majd egy új életet kezdő ott Sikár városában, amikor bemegy és úgymond evangelizáló asszonnyal válik.
1: Milyen tanúsága van ennek a történetnek?
0: Amit én szeretnék kiemelni, egyrészt az, hogy Jézus Krisztus ott van, ahol szomjúhoznak, a másik része pedig, hogy mi magunk is olyan sokszor keressük azt a boldogságot, amiről úgy gondoljuk, hogy valóban megelégít, kielégít bennünket, és hogy ez egyedül csak nála van. Mindig újra és újra megszomjazunk, hogyha a kólát iszunk, de hogyha az élő víz a miénk, akkor Jézus Krisztusban örökre megelégítetünk.
1: A mindennapi életben mit csináljunk másképp, hogy közelebb kerüljünk akár Jézushoz, akár az Úristenhez?
0: Én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb dolog, amit Jézus Krisztus maga ajánl fel önmagát, hogy megnyitjuk élet előtte az életünket, és kimerjük mondani azt, hogy Urunk, egyedül nem megy. Itt vagyok, és szükségem van rád, jöjj az életembe. Ehhez kell az igeolvasás, a mindennapi igeolvasás, imádkozásban előtte való elcsendesedés, és a közösségnek a keresése azoknak, akik megtalálták ezt a vízforrás, mint ahogyan most is ez az alkalom, ez is erről szól.
1: A H2 ugye 5-5-ször jelenik itt meg most éppen Felső Zsolcán. Volt már ilyen rendezvényen?
0: Igen, kétszer is voltam, Sátorújhelyen is voltam, ott az ottani, a mi diákjaink, a dicsőítő csapatunk dicsőítette Istent, és ők voltak azok, akik a dicsőítő zenét hozták, úgyhogy voltam, igen, és ismerem az alkalmat.
1: Erre a mostani alkalomra milyen lelkülettel készült?
0: Nagyon-nagyon vágyakoztam rá, izgulok is egy kicsit, persze azért, mert én hirdetem az igét, és ez nekem mindig egy kicsit izgalmat jelent, de ugyanakkor én nagyon szeretem ezeket a közös alkalmakat, és ezért van bennem egyfajta öröm, hogy ahogy látom, hogy vannak is vágyakozó lelkek, és van alkalom arra, hogy tényleg Jézus Krisztus megmutassa magát, vagy Jézus Krisztus megjelenjen, és ez nekem mindig egy csoda. Erről is fogok néhány gondolatot szólni majd.
2: Kedves hallgatóink, a reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a tiszáninneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja pedig, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már 5-5-ször életre hívott eseményt a tiszáninneni református egyházkerület, a felsőzsolcai református egyházközség, a Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmár református AMI felsőzsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon. Az alkalmon készült az előző összeállítás.

0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadványa szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg. Még az isztambuli levéltárba is invitálták, a téma kapcsán az írót tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket.
2: Ugye megjelent, ez már a 9. kötetem egyébként, ebből 7 saját kötet, 2 pedig Európai Uniós támogatás volt, úgymond bérmunkás voltam idézőjelben téve, tehát az a legkellemesebb, mert ugye felkérnek, hogy írjak meg egy könyvet, és akkor annyi dolgom van vele, és még fizetnek is érte. A saját könyveim meg másképp működnek itt, a pénzt is nekem kell rá előteremteni, és ugye az ember megtanulja az teljes szakmát, ugye, hogy hogy kell csinálni mindent, hiszen nem egy cég csinálja helyette, hanem ugye maga a személy szedi össze, és viszi nyomdába, stb. Ennek megvan a maga romantikája, szépsége is, meg hát ugye tanul is benne lett. Ugye van 3 történelmi kisregényem, mert azokkal kezdtem, én 2 diplomás történész lennék eredetileg végzettség szerint, újságíróként dolgoztam több mint 3 évtizeden keresztül, és eljött egy idő, amikor váltottam. És gondolkozom, régebben is az eszembe volt, hogy valamikor majd talán írok egy könyvet, és eljött az idő, amikor úgy döntöttem, hogy tényleg írok egy könyvet. Ez volt az Ezüstkard kékmezőben, amelyik a Muhi csatáról szól, ugye, annak az apropóján készült, a tatárjárásról. És ugye én, mint történész, hát mindig 2 dolog van a könyveimben általában, az egyik a történelmi szál, benne van a történelmi múltunk, a másik pedig az, hogy ez itt a megyéhez, mert nevezhetem magamat lokálpatriótának, tehát Miskolc és vidéke is a megye általában mindegyikben szerepel, illetve jelentős helyszíne ezeknek a regényeknek. És akkor ugye megszületett a 3 történelmi regényem, utána más jellegű könyveket írtam, és most visszatértem, ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a 3 nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és ugye benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem túrolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek. Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerrel, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a Várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle Várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár Szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel. És akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő. Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonai Dluget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami a uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonai Dluget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonai Drugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor. Előtte Szendrői volt, utána Szendrőből áthelyezték, pont egy fél évvel előtte volt, ahogy a csata volt, előtte egy fél évvel lett egri főkapitány.
1: Csontos Lászlótól arra is kíváncsiak voltunk, hogy a haditechnika mennyire jelenik meg a műben, ennek hitelessége is kérdés volt.
2: Nagyon sok érdekesség van, a legnagyobb érdekesség, ami legérdekesebb, hogyha valaki érdeklődik a hadtörténelem iránt, az, hogy nevezetesen, hogy van egy körülbelül 2500 fős magyar-német sereg. Másik oldalon van egy 11 ezer fős török sereg, amiben körülbelül 6000 janicsár volt, aki a legjobb katonájuk volt, tehát nem egy sima rablóbanda volt, hanem nagyon jó képzett katona volt a többsége, illetve nekik még volt tüzérségük is, 4 sugár ágyújuk, azaz hosszú csövű, rendes ágyújuk volt a törököknek, magyarok pedig nulla tüzérsége volt, és ennek ellenére hogy tudták megverni a sokkal nagyobb létszámú, sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett ellenséget a magyarok és a németek együtt. Tehát ez volt, ami a legnagyobb érdekesség volt benne, és bízom benne, hogy a kötetben erre választ is adok a végére.
1: Az írói szabadság kihasználásáról is beszélt az alkotó a könyvbemutatón.
2: Hát a tények azok a keretet adták, az írói szabadság pedig kitöltötte a kereteket. Tehát nyilván a csatával kapcsolatban, meg a vonulás, meg stb., amit ismerünk a történelmből, hogy azok, amik adottak voltak, azokat felhasználtam tényként. Ahhoz nem nyújtam, tehát azok úgy szerepelnek benne, a személyek is, hiszen szerepel benne, ugye Rákóczi Zsigmond, a saját nevén szerepel. Szerepel benne Balázs Deák, a helyettese, aki mondtam, hogy ugye kiváló vitéz volt. Az ország egyik leghíresebb vitéze, hiszen Várpalotának a vitéz kapitánya, után talán ő volt a leghíresebb magyar vitéz. Persze ezen lehet vitatkozni, azon mondom, hogy talán a leghíresebb magyar vitéz. Vagy ugye ismerjük, hogy Homonnai, akit az előbb említettem, hogy részt vett benne, és ő is híres vitéz volt. Tehát ők mind szerepelnek saját nevükön a regényben. Ugyanúgy a törököknél is szerepel benne saját nevén a budai pasa, saját nevén szerepel a Kara Mustafa, mint a hadseregnek a parancsnoka, sőt a Kara Mustafa megsebesült csata közben, és két másik, mert akit helyette beállt, azt megölték a magyarok, és akkor után tehát három török vezér vitte végig, annyira véres volt ez a csata, hogy török oldalon három vezér vitte végig, és mind a három a saját nevén szerepe, hiszen én pontosan tudtam a szakirodalomból, megmondom, a történészekkel leveleztem, és ebből pontosan tudtam, hogy ki vett részt benne, és ezek szerepelnek, vagy amit említettem, hogy a híres költőnek is az öccse, ugye Egerben volt katona, tehát ő is a saját nevén szerepel, vagy a bátyának a verse is, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy milyen kitűnő verset tudott írni, és ő is természetesen a saját nevén szerepel.
3: Csontos Lászlót régóta ismerjük, ugye kollégák voltunk, ezért tegeződni fogunk. Laci, Szikszóról nagyon kevés említés történt most a könyvbemutatón, ahol a Szikszóról írtál, szikszói csatáról. Egy pár mondatot, hogy említeni, hogy mégis hogyan jelenik meg benne Szikszó a csatával együtt?
2: Hát, mint főhelyszín jelenik meg, hiszen a nevét is adja hozzá. Egyébként több helyszíne van a regénynek, hiszen ez egy nagyon összefüggő történet volt. Szerepel benne Buda, szerepel benne Székesfehérvár, szerepel benne Fülek, szerepel benne Putnok, szerepel benne Eger a másik főhelyszín, mert a Rákóczi Zsigmond Egernek volt a főkapitánya, aki a csatát vezette a magyar-német sereg részéről. Szerepel benne Diózsa, hiszen diózsori vitézek is részt vettek benne. Szerepel benne Szendrővára, mert ott gyülekezett a magyar-német sereg, és szerepel benne Edelény is, hiszen Edelénye meg áthaladtak.
3: És Szikszó konkrétan csak a csata helyszínén?
2: Nem, hát az előkészületek, az minden le van írva. Tulajdonképpen a Szikszó város ekkor 6 utcából át, és volt a református templom, ami ma is áll, a szép műemlék templom, akkor is megvolt, előtte vették körbe már ennek a konfliktusnak az előszeleként a kőfallal, ami ma is megvan, és ugye maga a felkészülés is, a csatára készülés is szerepel benne, illetve a csatát a Szikszó mellett vívták a domboldalon, de magában a Szikszóban is volt egy összecsapás, ahol a törökök próbálták a templomot elfoglalni. A történelmi források szerint nem tudjuk, hogy sikerült vagy nem. Vélelmezhetően a torony, illetve a templom egy része az magyar kézen maradt, mire megjött a felmentő sereg, tehát ilyen szempontból sikeresnek tekinthető a város részéről is. A város egyébként részben leégett a csatával kapcsolatban, meg az ostromban kapcsolatban.
3: Honnan jött a gondolat, hogy egyáltalán erről a csatáról írj?
2: Hát a gondolat onnan jött, hogy már ugye én történészként, történész végzettségű személyként írtam 3 történelmi kisregényt, amelyik általában ebben a régióban játszik, vagy részben itt játszódik. Ugye írtam a tatárkorról, írtam a kuruszokról, 1848-49, és gondoltam, hogy hát még egy nagyon fontos korszak hiányzik, ez a török idők, illetve a hódoltság, és ez a hódoltság elébe esik, és egyébként a szikszói csatáról még annyit hagy mondjak el, hogy ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
3: Kutatásaidat merre, hol tetted?
2: Hát én, mint történészként már sok mindent tudtam, elmúlt 2 évben, mióta úgy igazából megfogalmazódott bennem, sok mindent elolvastam, könyveket ezzel kapcsolatban, illetve interneten, valamint milyen történész végzettség és történész segítséggel az ország legismertebb törökkori kutatóival leveleztem, és akkor kérdeztem őket, illetve küldtek szakirodalmat, cikkeket, vagy véleményezték a véleményemet, és akkor így készült. Tehát, hogy személyesen ma már az elektronikának köszönhetően nem kell találkozni, ennek köszönhetően ugye például, aki a Szikszói csatáról írt tanulmányt, a legismertebb történésszel is felvettem a kapcsolatot, és ő is segített ebbe, illetve kiderült a fiáról, ő meg Rákóczi Zsigmondról írt könyvet, és egy füst alatt el lehetett vele intézni a fián keresztüli dolgokat is.
3: Szikszó mikor mutatod be ezt?
2: Hát az igazat megvalva, arról volt szó, hogy október 8-án, bár nem tudom, hogy ezt most el szabad elárulni, vagy nem, de hogy október 8-án a város napja, ugye ennek a csatának a napja, és akkor fog szerepelni ez a könyv is. Azt is tudom, hogy hol, meg kb. Hogyan, de azt, hagyj ne lőjük le, az a polgármester úr időben be fogja jelenteni.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadványa szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg. Még az isztambuli levéltárba is invitálták, a téma kapcsán az írót tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket. Csontos László íróval, újságíróval, történésszel beszélgettem a Szikszó 1588 a Rákóciak csillaga címmel megjelent új kiadványról, mely a szikszói csatáról szól. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd ismét várom vissza önöket a Svéd Asztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Belső vizsgálat keretében tárják fel az indokolatlanul és jogosolatlanul megadott magyar állampolgárságok ügyeit. Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, lezárják a kiváltságok korszakát a tárcánál. A politikus szerint a diplomata útlevelek és az állampolgárságok ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat. Az államtitkár kiemelte, hogy külföldiek százai kaptak állampolgárságot valós magyar kötődés nélkül, sokszor pénzért. Velkei György László hangsúlyozta, hogy a visszaélések rendszer szintű módszerré váltak az elmúlt évek során. A jövőben ezért jelentősen megszigorítják a diplomata útlevelek igénylését, előtérbe helyezve a nemzetbiztonságot. Kifizetésre várnak az informatikai beszállítók. A Demján Sándor program honlap készítési pályázatának beszállítói szerint a hónapok óta elmaradó kifizetések súlyos likviditási gondokat okoznak. A programban résztvevő 39 minősített informatikai szolgáltató nyílt levélben fordult a kormányzathoz a helyzet rendezéséért. A konstrukciót még 2025. februárjában indították el, a kifizetéseket pedig a Neumann technológiai platform felügyeli. A beszállítók kiemelték, eddig közel 1000 egyedi igényekre szabott weboldalt adtak át, de tavaly évvége óta nem kaptak forrásokat. Sok érintett hazai kis- és középvállalkozás emiatt hitelfelvételre kényszerült, vagy más üzletágok bevonásával próbált talpon maradni. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közlése szerint a program első ütemében 6000 kis cég részesült támogatásban. Június 19-én új uniós fogyasztóvédelmi szabályozás lép hatályba, amely érinti az online előfizetéseket értékesítő lapkiadókat is. A Magyar Lapkiadók Egyesülete közölte, a cégeknek egy könnyen elérhető elállási funkciót, úgynevezett elállási gombot kell biztosítaniuk. A közlemény szerint a kötelezettség a vállalatok méretétől függetlenül valamennyi érintett piaci szereplőre vonatkozik. A szervezet tagvállalatai felkészülésének támogatása érdekében már el is készített egy részletes szakmai útmutatót. Lipták Tímea, az egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a kiadóknak időben át kell tekinteniük az online értékesítési folyamataikat. Az elnök hozzátette, céljuk, hogy gyakorlati segítséget nyújtsanak a tagoknak a jogszerű és fogyasztóbarát működéshez. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, amely a jövőben egyszerűbb utazás tervezést és könnyebb nemzetközi jegyvásárlást biztosít. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vasútfejlesztéshez a digitalizáció is hozzátartozik. A mostani verzió frissítéssel közvetlenül az applikációból lehet jegyet váltani a legnépszerűbb külföldi járatokra. Így elérhetővé váltak a Bécsbe, Pozsonyba és Prágába közlekedő vonatok, valamint a kis határforgalmi járatok is. A miniszter kiemelte, javul az utazás tervezés is. A találati listában ugyanis már láthatók a köztes megállók. Vitézi Dávid hozzátette, ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás teljes rendbetételében. Több mint 250 madár eltérítő eszközt telepített nagy feszültségű hálózataira az Opus Titás Zrt. A madarak védelmében. A berendezéseket Turkeve, Karcag és Szarvas térségében szerelték fel a Hortobágyi Nemzeti Park jelzései alapján drónok segítségével. A speciális eszközök nagyméretű sziluettjükkel és a szél miatti lengő mozgásukkal már távolról is figyelmeztetik a madarakat. Foszforeszkáló felületük alkonyat után még órákon át világít, növelve a vezeték láthatóságát a kritikus időszakokban. A cég kiemelte, a vezetékekkel való ütközések évente számos madárbalesetet okoznak, és az áramszolgáltatást is veszélyeztetik. Az áramszolgáltató társaság tavaly 283 millió forintot fordított a különböző madárvédelmi célok megvalósítására.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, 2026. június 13-a szombat van, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztőt Hornyák Zoltánt hallják. Hamarosan a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd az útra való hitéleti gondolatokat hallhatják. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónk, a régió krónika jelentkezik. Ezután pedig arról szólunk, hogy az Erasmus Plus program segítségével Lipcsében jártak szakmai gyakorlaton a sátorajóújhelyi Georgikon görögkatolikus technikum diákjai és tanárai. Az órai összeállításban velük beszélgetünk.
2: Hát mezőgazdasági gépészszerelőt tanulok, utána érettségire jelentkeztem, és a lipcsei tanulmányi úttal nagyon sok szakmai tapasztalatot szereztem. Pályázatot kellett beadnom, hogy miért szeretnék menni, és mivel segíteni a szakmai tudásomat. Előtte volt egy meghallgatás, ahol megkérdezték, hogy miért szeretnék a szakmai úton részt venni, és azt válaszoltam, hogy szerintem sokat segíteni a szakmai tudásomat, hiszen otthon is gyümölcsössel, állatokkal foglalkozunk, és édesapukámnak is ez a szakmája, és hogy én is szeretném átvenni a szakmai tudásokat, és kíváncsian vártam, hogy milyen Lipcsében, Németországban egy mezőgazdasági szakmai út, és bekerültem a csapatba.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most pedig lapozzunk bele a kalendáriumba. Június 13-a van az Anettek és az Antalok névnapja. De ma ünnepelnek Anetta, Anéta, Anetka, Anna, Antigoné, Anton, Antos, Grácia, Netta, Netti, Tóbiás és Tóni nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és mindazokat, akiknek valamiért fontos a mai nap. Nézzük, mi történt ezen a napon. 1525-ben Luther Márton feleségül veszi Katarina von Borát, egy egykori apácát, és mindketten szakítanak szüzességi fogadalmukkal. 1704. június 13-án a Rákóczi szabadságharcban Zsigmond Heister legyőzi Forgách Simont Koroncónál. 1707-ben első József német-római császárt, magyar királyt az ónodi országgyűlés trónfosztottnak nyilvánítja. Ekkor hangzik el: Ebura a fakó, mai naptól fogva József nem királyunk. 1849. június 13-án a Csornai csatában Kmeti György ezredes szétveri Francis vezérőrnagy vezette császári dandárt, az ütközetben maga a vezérőrnagy is elesik. 1941-ben Szent Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus ezen a napon jelenti be találmányát, a jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására. 2009-től ez a nap a magyar feltalálók napja. 1944. június 12-éről 13-ára virradó éjszaka 50 brit Wellington bombázóból álló köteléktámadást intéz a szőnyi és almás fűzítői olajfinomítók ellen, súlyos károkat és tűzvészt okozva. 1989. június 13-án a parlamentben megkezdődnek a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások, a nemzeti kerekasztal, a békés politikai átmenetről. 1996-ban megkezdődnek Budapesten a június 13-a és 18-a között tartott magyarok negyedik világkongresszusa és tudós találkozója, tanácskozásai. 1990-ben a harmadik legvéresebb bukaresti bányászjárás kitörése van ezen a napon. 2000. június 13-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése elrendeli a kommunizmus áldozatainak emléknapja középfokú oktatási intézményekben való évenkénti megünneplését. 2007. június 13-án pedig a Magyar Tartományi Újjáépítési Csoport elszenvedi az első személyi sérüléssel járó támadást Afganisztánban.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

a csavaros csoda. Ki gondolná, hogy egy elveszett csavar megkerülése után valakinek megváltozik a világlátása? Mindezt a mosógépemből elkóborolt csavar idézte elő, ami majdhogy nem a jézusi példázatok elveszett bárány történetével vetekedett. Szóval, ami ezeket a fémes apróságokat illeti, valójában hárman voltak, egyformák. Majd két évtizeden át szorosan egymás mellett együtt dolgoztak. Aztán az egyik csavar észrevétlenül kereket oldott. A rossz példa ragadós, hamarosan követte a másik. A magára maradt, képtelen volt három helyet dolgozni, feladta. Innentől kezdve, mint a lavina zúdult rám a baj. A már csak egy csavaros műanyag lapocska elmozdult a helyéről, nem védte többet a ruhát, és a gép mosás helyett elkezdte bedarálni a szennyest. Leállítani is alig lehetett. Már az is fél csoda, hogy éppen a közelben voltam, és meghallottam a gyanús zakatolást. Nem tudom, ki hogy van vele, de ha egy ilyen hűséges cseléd, mint a mosógép váratlanul munkaképtelenné válik, az a magamfajta szűk pénztárcájúnak kisebb fajta világvége. A szerelők, akiket hosszas cserkészés után sikerült csak telefonvégre kapni, egyfolytában a beteg kora felől érdeklődtek. Még öreg otthon vezető koromban, amikor időseket kísértem az orvoshoz, kidolgoztam magamban a stratégiát, hogy a beteg kora helyett inkább a nyavajára tereljem a szót. Így tettem most is a szerelőkkel, akik láthatatlanban különböző mosógép márkákat ajánlottak, és a részletfizetés előnyeit kecsegtették. Nem, nincs hitelfelvétel, és maradjunk annyiban, hogy a tárgyalási alap az én Hajdú Energomatom. Kötöttem az ebet a karóhoz, vagyis a témát a mosógépjavításhoz. Igaz, a koráról, mint az egykori szépasszonyokéről hallgattam, a hiba felől pedig a hit útjára tereltem a szót. Remélem, hogy nincs nagy baj, csak a hiányzó alkatrészt kell visszaszerelni. Amikor végre szakember közelbe került a mosógépem, hitemben meg nem szégyenülten hallgattam a diagnózist. Igen, a gép működik, csak hát a hiányzó csavarokat honnan pótoljuk. Az egyikre véletlenül ráleltem a szűrő kitisztításakor, már csak az elkóborolt harmadik kellett volna. Mégpedig ötös, oktatott a szerelő. Ma már ilyen rozsdamenteset nem is gyártanak. Úgy hallgattam, mint a fenyegetőzést. Bátortalanul megjegyeztem, hogy van egy szerszámos ládám. Elő is kerestem. Éppenséggel a szöget a csavartól meg tudom különböztetni, vittem is mutatóba egyet-kettőt a mesternek, de csak legyintés volt a válasz. Tehetetlenül ácsorogtam, és abban az órában én voltam a világon az az ember, akinek az álmai csúcsa egy ötös rozsdamentes csavar. Na lássuk csak, szánt meg a szerelő, és belekotort a ládába. Itt vanni, kapott ki egy csavart. Éppen azt az egyet. A bűvös ötöst, a rozsdamenteset. Hát ez hogy került ide? Ezt jó magam is szerettem volna tudni. Bokros teendőim és széthullásaim közepette alig bírok a tárgyakkal magam körül, és akkor itt van egy csavar éppen a helyén. Magától odagurult. Lehet, hogy segítkeztem én is ebben, csak már nem emlékszem rá. Vagy egy angyal csente a szerszámos ládába, valamelyik ismerősöm kezét használva. Ámulatomból magamhoz térve bizonyságtételbe kezdtem. Tudja, ma reggel, miközben a mosógép doktorra vártam, imádkoztam az Úristenhez a beteg gyógyulásáért. Biztosan ő vezette a kezét annak, aki rátapintott a bajra, vagyis a csavarra. Na még egy ilyen ügyfél, és magam is templompadkoptató leszek, mormogta a szerelő, és elém tolta a még kifizethető számlát. Használja egészséggel, és már ott se volt. Ne becsüljük le a csavarokat. Tudnak ők még prédikálni is, ha a helyükre kerülnek.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Több mint 607 ezer diák vett részt a május végén véget ért digitális országos kompetenciamérésen. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják. 2026. június 13-án, szombaton 16 óra 30 perckor, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, amelyen március 23-a és május 29-e között több mint 607 ezer diák vett részt. Az Oktatási Hivatal közlése szerint a 4.-től 11. év folyamos tanulók előzetes eredményei már elérhetők a hivatalos honlapon. A diákok és a szülők a személyes háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki a megadott online felületeken. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző rendszeren keresztül elemezhetik és le is tölthetik a tanulók teljesítményét. A tesztek a diákok matematikai, szövegértési, természettudományos, nyelvi, történelem és digitális kultúra képességeit vizsgálták. A felmérés célja a tanulói készségek pontos feltérképezése és az oktatási intézmények teljesítményének követése. Teljesen átszerveznék a közmédia intézmény rendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetni a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába, az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot, emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV pedig ehhez minden támogatást biztosít. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója erről Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján beszélt. A kerek jubileum alkalmából a vasúttársaság bélyek sorozatot bocsát ki, és országszerte ünnepi programokat szervez. A vezérigazgató bejelentette, a tervek szerint már jövőre megnyithat a felújított Királyi Váró a nyugati pályaudvaron. A sajtóeseményen bemutattak egy egyedi grafikával ellátott korszerű Vectro

0: mozdonyt is, amely mától Keszthelyre közlekedik. Hegyi Zsolt kiemelte, a járműfejlesztési projekt megvalósításáig átmenetileg mozdonybérléssel biztosítják a menetrendet. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, amely a jövőben egyszerűbb utazás tervezést és könnyebb nemzetközi jegyvásárlást biztosít. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vasútfejlesztéshez a digitalizáció is hozzátartozik. A mostani verzió frissítéssel közvetlenül az applikációból lehet jegyet váltani a legnépszerűbb külföldi járatokra. Így elérhetővé váltak a Bécsbe, Pozsonyba és Prágába közlekedő vonatok, valamint a kis határforgalmi járatok is. A miniszter kiemelte, javul az utazás tervezés is. A találati listában ugyanis már láthatók a köztes megállók. Vitézi Dávid hozzátette, ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás teljes rendbetételében. Májusban enyhén élénkült a kereslet az ingatlan piacon, a magas árak ugyanakkor továbbra is visszafogják a vevőket. A Duna House becslése szerint az elmúlt hónapban csaknem 8900 lakóingatlan adásvétel realizálódott. A lakás célú jelzálog hitelek volumene ugyanakkor jelentős 70%-os éves bővülést mutat a piacon. A fővárosban az Otthonstart program hatására 26-ról 36%-ra nőtt az első lakásvásárlók aránya. Ezzel párhuzamosan a budapesti ingatlanpiacon látványosan visszaesett a befektetési célú lakásvételek száma. Vidéken a keleti országrész panelárai nőttek a leginkább, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség mára eltűnt. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A Tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozásra és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a gyermekegészségügyi központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, abláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az év folyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. Indul a strandszezon. A fürdőzés a természetes vizekben, leszámítva számos egyéb veszélyt, a fertőzés kockázatával is járhat, ezért kiemelten fontos, hogy fürdési célra hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő, kijelölt természetes fürdőhelyeket vegyenek igénybe. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 2026-ban a nyilvántartott és ellenőrzött 9 természetes fürdőhelyből 5 helyszín várja a strandolni vágyókat. A Vadnai Vadnapark üdülőközpont 1-es strandja, a Mái Rádió M Mái Plázs, a Muhi Relaxstream víziparadicsom, a Nyéklátházi Kavics Beach és az Arlói Suvadás Liget strand várja a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője számol be, őt hallják.
1: Jön a nyár, jön a meleg, ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt, ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik, vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelynek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki, ilyenkor májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek, és van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni, mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra.
0: Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az Erasmus Plus program segítségével Lipcsében jártak szakmai gyakorlaton a Sátoralja újhelyi Georgikon görögkatolikus technikum diákjai és tanárai. A következő összeállításban velük beszélget Jászter Beáta.
2: Szilágyi István tanárúrral beszélek, aki szakmai úton volt a diákokkal Németországban, Lipcsében. Milyen lehetőség ez egy pedagógus, egy tanár számára, hogy itt most nem csak a gyerekek dolgoznak, és nem csak a gyerekek tanulnak, hanem bizony maga a tanár is.
3: Hát igen, van ilyen helyzet, amikor a tanár is tanul, ugye, mert jópap holtig tanul, azt szokták mondani. Ugye Lipcsében voltunk Skojdic városrészében, ahol egy szálláson több nemzetiségből, több országból érkeztek csoportok, tanárok. Ezáltal volt lehetőségem beszélni a más országban folyó pedagógiai munkáról, oktatási nehézségekről, problémákról, módszerekről. Nagyon hasznos volt, úgy vélem. Hát leginkább horvát, spanyol és görög kollégákkal egyeztettem, de volt ott magyar csoport is, Debrecenből. Vele is sokat beszéltem. Órákat is látogattunk, matematika órákon is részt vettünk, illetve egyéb szakmás órákat is, illetve hogy hogyan folyik itt egy szakoktatás. Lipcsében a legnagyobb oktatási centrumban voltunk, az igazgatónök körbe vezet az egész épületbe, ahol megnézhettük a diákok munkáit, hogy hogyan folyik az oktatás, illetve külön előadást hallgattunk meg az oktatás, a német oktatási rendszerről, teljesen más, mint a mi oktatási rendszerünk. Ugye 18 éves kor a korhatár, és ugye mindenki addig tanul, ameddig valamilyen szakmát vagy valamilyen végzettséget nem szerez. Jó tapasztalatokkal és újdonságokkal érkeztem haza Skojdicból.
2: Hány gyerek vett részt ezen a gyakorlaton?
3: Mi 6 gyermeket vittünk innen az iskolából, más országokból ugye több, de összességében kb. 100-120 gyerek volt, ha jól számoltam. A jó az volt, ugye, hogy a szállás, a gyakorlati hely, illetve az étkezés, tehát minden egy helyen volt található, és ugye az utolsó héten vitték ki a fiatalokat egy lovardába, de ott is megoldották a logisztikát, tehát nem kellett külön tömegközlekedniük, stb. Tehát nem volt ilyen probléma. De úgy gondolom, hogy mindenképpen a diákjaink jól érezték magukat, és bármikor visszamennének erre a helyre.
2: Milyen képzési formában tanuló gyerekeknek volt ez a gyakorlat?
3: Mi 2 heggesztő diákot, illetve 4 mezőgazdasági gépész tanulót vittünk ki, és de első 2 hétben fémmegmunkálást csináltak, fémipari munkákat, kerti bútort készítettek, ami nagyon jól sikerült. A diákok elmondása szerint annyira megtetszett a helynek, a tulajdonosának, hogy rendelt többet is, csak hát egy időhiányában már nem volt lehetőségük ezt legyártani, csak előkészíteni tudták ezt a kerti bútort. Gokártokat is javítottak, aztán sorompót is javítottak, különböző tartóelemeket készítettek, sok oldalú volt, illetve volt egy érdekesség, ami nekem nagyon tetszett, például, hogy fémlapokból csináltak dobókockát. Átfúrták ugye a fémlapokat, és akkor ugye 1, 2, 3, 4, ugye, és így tovább fúrtak rá lyukakat, ugye, és akkor ilyen kis munkamegosztásra ment a dolog. Egyik csapat levágta a méretre a lapokat, a másik csapat kifúrta, és a harmadik csapat meg összeheggeztette ezt a kis játékeszközt, ami hát eléggé masszívabb, mint az elődje, ugye, kis könnyű dobókocka.
2: Mi volt a visszajelzés a gyerekek munkájáról, hozzáállásáról, tudásáról?
3: Hát a mentorok mindenképpen pozitívan nyilatkoztak a diákok munkájáról, jól dolgoztak, precízen, hát ugye nagyon elmélyítették a pszichoheggesztés eljárást is, illetve az eddig tanult szakmai eljárásokat ugye bővíthették, egy kicsit elmélyíthették még jobban. A farmon is, ugye, ahol voltak, ott is mindenképpen pozitív visszajelzést kaptunk a mentoroktól. Ez a legfontosabb, hogy az éle mentorok is, mert ugye, mint független szakértők, azért az ő véleményük is fontos ebben a témában.
2: Azt mondta tanár úr, hogy nagyon sok tapasztalattal jött haza. Hogyan lehet ezt a tapasztalatot itt hasznosítani, és melyek ezek a tapasztalatok, amiket a hétköznapi órákon, matematika órán vagy műszaki órán majd tud a gyerekekkel együtt kivitelezni? Hiszen ez talán azért egy új lendületet ad az embernek a pályáján, nem?
3: Hát igen, igen. Jó lehetőség. Hát ugye a programok használata például, ugye nem csak a német, hanem ugye a horvátok is voltak kint, ugye, akikkel beszélgettem, vagy 3-4 horvát kollega is, aki különböző applikációkat és módszereket mutatott. Hát, hogy hogyan építjük be, ez még a jövő zenéje, ezeket az új programokat. De nagy részt ugye vannak olyan programok is, amit mi is használunk, ugye, a GeoGebra, ugye, ami egy geometriai ábrázoló program, és amit ugye nagy hasznossága lehet alkalmazni, illetve a németeknél van egy olyan program, ami az óra végén a digitális táblára felkerült dolgokat, például egy felhőbe teszi fel a tanár, és ott bárki elérheti olyan hasonló, mint a Kréterrendszer, ilyen Learn Sucks nevezetű program, amiben belép a diák, tudja használni ezt hogy mi volt az adott órán, illetve láthatja, hogy mi volt benne. Tehát átvehetném mondjuk ezt a technológiát is, hogy ugye felhőbe teszik fel az információkat, és akkor így a diák folyamatosan tud figyelni az órákon, és nem kell állandóan körmölnie, meg figyelni egyszerre, hanem csak figyel, és lehet, hogy itt hatékonyabbá tehetjük az oktatást, és akkor ugye otthon pedig, mint házi feladat, akár le is másolhatja az órai anyagot, az aznapi anyagot, illetve ugye a hiányzók is ugye könnyen hozzájuthatnak a tananyaghoz, és nincs ez a probléma, mint itt például, hogy elküldi, vagy nem küldi a szomszéd diák a tananyagot, vagy leindigózza, vagy nem indigózza be, az egy régebbi módszer, de az is egy megoldás lehet.
2: Mudrócki Mátéval beszélgetek. Máté, nemrég érkeztetek haza Németországból, Lipcséből, egy gyakorlatról. Előbb kérlek arról mesélj, hogy milyen oktatásban részesülsz itt a Georgikon Görög Katolikus Technikumban, és hogyan kerültél Németországba is, mit jelent számodra ez a lehetőség?
4: Hát mezőgazdasági gépészszerelőt tanulok, utána érettségire jelentkeztem, és a lipcsei tanulmányi úttal nagyon sok szakmai tapasztalatot szereztem. Pályázatot kellett beadnom, hogy miért szeretnék menni, és mivel segíteni a szakmai tudásomat. Előtte volt egy meghallgatás, ahol megkérdezték, hogy miért szeretnék a szakmai úton részt venni, és azt válaszoltam, hogy szerintem sokat segíteni a szakmai tudásomat, hiszen otthon is gyümölcsössel, állatokkal foglalkozunk, és édesapukámnak is ez a szakmája, és hogy én is szeretném átvenni a szakmai tudásokat, és kíváncsian vártam, hogy milyen Lipcsébe, Németországba egy mezőgazdasági szakmai út, és bekerültem a csapatba.
2: Hol dolgoztál, mit tapasztaltál, hogyan tudtad ott kamatoztatni az itthon szerzett tudásodat, vagy akár amit a családodban tanultál édesapádtól?
4: Skojdiszba voltunk, mellette egy kis településen, és ott fém megmunkálással foglalkoztunk 2 hétig, ahol a mentorunk nagyon kedvesen mondta el, hogy milyen feladatokat kapunk, hogy például tartópilléreket kellett megjavítani, heggeszteni, flexelni, csiszolni, különféle gokártokat kellett heggesztenünk, az ottani autószerelőknek segíteni, hogyha netán valamiben elakadtak. Minden nap más új feladatot kaptunk. Az egyik napon egy kerti asztalt kellett csinálnunk, ahol nekünk kellett a saját dizájnunk alapján megtervezni a külalakját. Ez nagyjából egy hetet vett igénybe, hisz anyaghiányban és másabb egyéb okok miatt picit elcsúszott, de miután kész lett, utána az ottani tulajnak, főnöknek nagyon megtetszett, és ezért megkért minket, hogy csináljunk még ilyen kerti bútrokat, padokat, asztalokat. Csak sajnos idő hiányában csak a tervrajzokat tudtuk otthagyni, hisz nem volt többre időnk, hogy a következő diákokat tudjuk elősegíteni avval, hogy nem kell neki külön kimérésgézni, hanem csak megnézni a géprajzon, hogy mit, hogyan kell. Volt ilyen dobókocka készítés, 6 darab dobókockát kellett csinálni, 4-es lemezvasból. Ott megtanultuk a gyors darabolót használni, ami egy ilyen szalagfűrész szerűség, és felosztottuk, ugye 6-an voltunk a lipcsei szakmai úton, felosztottuk, hogy ki mit fog csinálni, valamelyikünk fúr, másikunk rajzolja be, hogy hol kell levágni az adott lemezdarabot. A többiek pedig heggesztettek, plusz akik elmaradtak, azoknak segített. A 3. hétben pedig egy lovardába kellett kimennünk, ahova az ottani koordinátor minden reggel ki tudott vinni, reggel 9-kor kezdődött egyébként minden nap a gyakorlatunk. Kivitt minket a lovardába, ahol találkoztunk az új mentorunkkal, és a mentorom körbevezetett minket a farmon, hogy hány ló van, hogy hívják őket, mit kell ezt csinálni. Legelső nap megmutatta, hogy mikor kell letetni a lovakat, mikor kell vizet adni nekik, kivinni őket a kifutóra. Például arról is szó volt, hogy vannak olyan lovak, akik a másikat nem bírják, ezért más helyre kellett kivinni őket. És a második nap, meg a többi napon pedig már úgy, ahogy már magunkra hagytak, hogy megtanultuk nagyjából, hogy kit hova kell kivinni, mikor kell letetni, itatni, és azokat a lovakat, akik máshogyan viselkednek, és a többi lovat nem tudják úgy elfogadni, hogy el legyenek egymással, azokat pedig más kifutóra kellett kivinni. Megmutatták, hogy hogy kell a hámokat felrakni a lóra, hogy kell őket vezetni, hogy mindig a bal oldalán, hisz kiskoruk óta úgy volt megtanítva nekik, hogy bal oldalról vezetik a lovat. Utolsó napon megtanítottak minket lovagolni, ami szerintem jó dolog volt, hogy megmutatták, hogy hogyan és mit kell. Délután 3-ig tartott nagyjából a munkaidőnk, de ebbe volt egy fél órás szünetünk, ahol megebédelhettünk, amit reggel becsomagoltunk magunknak a reggeliző helyiségnél. Délután 3 után szabadidős programunk volt, tehát kimehettünk a városba, Skoidicba, boltba, akár vacsorázni, vagy ilyen szabadidős tevékenységeket csinálni.
2: Láttál valamit Németországból?
4: Sok mindent láttunk. Az egyik hétvégén Berlinbe is elutazhattunk, megnézhettük a Berlin falat. Meg nekem az volt, ami nagyon tetszett Németországban, hogy ott olyan tisztaság van a sétáló utcákon, hogy ott nagyon büntetik az ilyet, hogyha eldobsz például valamilyen szemetet. Voltunk még Dresdába, ugye Berlinbe, Lipcsénbe voltunk 4 napot. Nagyon szép volt, és szerintem nagyon segített a szakmai tudásunkban a csoportomban, és jó volt megtanulni a korszerű gépeket kezelni és használni, és a idegen nyelvemet elősegítette. Másoknak is tudom ajánlani ezt a Erasmus program által megpályázható szakmai utat.
1: Kedves hallgatóink, az Erasmus Plus program segítségével Lipcsében jártak szakmai gyakorlaton a sátorajújhelyi Georgikon görög katolikus technikum diákjai és tanárai. Az iminti összeállításban velük beszélgetett Jászter Beáta.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét János evangéliuma 15. fejezetének 14. verséből hallgassuk meg. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Nem mindegy, hogy valakit az ismerősödnek mondasz, vagy a barátodnak tartasz. De bármennyire is szeretnél valami elismert emberrel büszkélkedni és azt állítani, hogy ő a barátod, ha ő téged nem nevez annak, akkor hiába az igyekezeted. A barátságnak feltételei vannak. Mielőtt megkezdődött volna Jézus leírható testi szenvedése és leírhatatlan lelki tusakodása, pontosan körülírta, kik lehetnek a barátai. Mit gondolsz te? Az vagy? Honnan tudod meg? János evangéliumából. Itt találjuk Jézus barátságának a feltételét. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. És mit parancsol? Bármikor visszaolvashatjátok. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Parancsolja. Nos, Jézus barátja vagy? Mennyire vagy a barátja? Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Szívesen teszed-e, várod-e a javító, segítő életirányt, kiejtett szót, gondolatmenetet szabályozó parancsait? Magadnak válaszolj. Jézus már tudja. A mai igemagyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A független és objektív közmédia kialakítását célozza a Tiszapárt teljes átalakításáról szóló új törvényjavaslata. Mellétei Barna Márton országgyűlési képviselő közölte, a javaslat célja, hogy visszaadja a nyilvánosság méltóságát. A politikus kiemelte, hogy a közpénzből fenntartott intézményrendszer nem lehet a mindenkori kormány kommunikációs eszköze. A tervezet szerint megszűnik az MTVA struktúrája, és újra önállóvá válik a Magyar Távirati Iroda, valamint a Magyar Rádió és Televízió. A működést a független közmédia testület ellenőrzi majd, a vezetőket pedig nyílt pályázaton, szigorú szakmai szempontok alapján választják ki. A javaslat elfogadása esetén a jelenlegi vezetők megbízatása megszűnik, az átmenetet pedig a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter irányítja. Országos választmányt tart és tisztújításra készül a KDNP. Várhatóan augusztus végén tartja országos választmányi ülését a fővárosban a Keresztény Demokrata Néppárt. A párt tagjainak kiküldött levél szerint az eseményen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum alapján mérföldkőhöz érkezett a szervezet élete. A jövőbeli célok között a korszerű, keresztény értékeken alapuló válaszokat és a választói kapcsolatok erősítését jelölték meg. A megújulási folyamat részeként július elején egy memorandumot küldenek ki a párttagoknak, amit a nyáron véleményezhetnek. Az augusztus 30-ai ülésen a tervek szerint elrendelik a tisztújítást is, amely legkésőbb november végéig lezárulhat. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni a határokat a most hatályba lépett uniós migrációs paktum miatt. Torockai László pártelnök közösségi oldalán kifejtette, a paktum egy meghívó levél, amely legalizálja a migrációt. A politikus szerint a külső határokon nem lehet többé visszatolni az elfogott migránsokat, hanem regisztrálni kell őket. A rendelet értelmében a tagországoknak vagy át kell venniük a bevándorlókat, vagy fizetniük kell utánuk. Torockai László emlékeztetett, hogy Magyarország a paktum ellen szavazott, és nem készített végrehajtási tervet sem. A pártelnök hozzátette, az országgyűlésben többször is kérdezte Magyar Pétert a helyzetről, de konkrét választ nem kapott. Jubileumi egyháztörténeti tárlat nyílt a budapesti Rádai Házban Dunamellék 450 éves múltja előtt tisztelegve. A kiállítás célja, hogy a múltidézés helyett személyes kapcsolódási pontot kínáljon a jelen látogatóinak. Az ünnepség keretében felavatták a fát formáló rozsdamentes acélból készült udvari emlékjelet is. A gyülekezetek által felajánlott tárgyak és történetek egy közös közösséggé kovácsolják a résztvevőket. A látogatók egyedi kerámia gyűrűket helyezhetnek el áldásgyöngyként a fán, kifejezve egyházi identitásukat. A 2027. januárjáig megtekinthető tárlat ritka kánon példányokat, peregrinációs könyveket és urasztali terítőket mutat be. 83 oktatási intézményt szereltek fel modern bútorokkal és digitális eszközökkel a romániai Hargita megyében. A több mint 6 milliárd forintos fejlesztés az Európai Unió helyreállítási alapjából valósult meg. Táncos Barna, romániai ügyvivő miniszterelnök helyettes kiemelte, ez a forrás a jövő fontos befektetése. Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint a cél az volt, hogy modern környezet várja a diákokat. Emlékeztetett, az új felszerelések mellett tavaly 54 elektromos iskolabuszt is üzembe állítottak a gyerekeknek. A tanácselnök hozzátette, a beruházással diákok tízezreinek biztosítanak esélyt a jobb tanulási feltételekhez. Nagy Zoltán Gyergyó Szent Miklós polgármestere elmondta, a program közvetlenül a helyi közösség jövőjébe fektet.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az amerikai szőlőkabóc az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Mezőfi László kertészmérnököt, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársát hallották az imént, aki az amerikai szőlőkabócáról, hazánk egyik legnagyobb növényvédelmi problémáját okozó kártevőjéről mesél majd. Honnan érkezett, hogyan terjedt el, hogyan lehet és kell ellene védekezni?
1: Nem olyan nagyon szapor a kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel. Itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ez alatt.
2: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak a szerkesztő műsorvezetővel, Balázs Alexandrával itt az Európa Rádió Kitekintő című magazin műsorában. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A legnagyobb növényvédelmi problémát okozó kártevővé vált az amerikai szőlőkabóca Magyarországon. Évente egy nemzedéke fejlődik, tojásai nyár végétől tavaszig a szőlőtőkék és a vesszők kéreg repedéseiben pihennek. Ezért kiemelten fontos minden olyan beavatkozás, amely segíthet a károsító elleni küzdelemben. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet legújabb eredményei alapján ilyen lehet a szőlősorok közé vetett, fajgazdag, honos fajokból álló, nyárra virágzó rétté alakuló növénytakaró létesítése, ami Mezőfi László kertészmérnök, az ÖMKI kutatójának elmondása szerint kedvelt élőhelye számos olyan hasznos ízelt lábúnak, amelyek képesek csökkenteni a szőlőkabóca jelenlétét az ültetvényben.
2: Ez egy idegenhonos kártevő, és hát benne van a nevében, hogy amerikai szőlőkabóca, na most Észak-Amerikából érkezett, tehát ott az USA és Kanada határáról, környékéről került Magyarországra.
1: 2006-ban jelent meg, ha jól tudom, itt a hazai itt kertekben, itt Magyarországon, igen, és hogy kártétele a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma terjesztésében merül ki. Tehát magyarán ilyen aranyszínűre festi a szőlőket, ha megtámadja?
2: Hát ez változó, attól függ, hogy milyen szőlőfajtáról van szó. Tehát jellemzően a kékbogyójú szőlőfajták esetén ott ilyen pirosasan színeződnek el a levelek, vörösesen, pirosasan, míg a fehér szőlőfajtáknál ott tényleg ilyen aranysárgásan.
1: Na most 2006-ban jelent meg, de ha jól tudom, akkor a fitoplazmát először 2013-ban észlelték Magyarországon, és hogy ugye bejelentés köteles károsítónak számít. Tehát, hogy 2006 és 2013 között nem ismerték fel a gazdálkodók, vagy ott mi történt, hogy ennyi időnek kellett eltölnie?
2: Na most ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként. Úgy történt ez a dolog, hogy az amerikai szőlőkabóca bekerült Európába. Na most az amerikai szőlőkabóca az alapvetően nem okoz kárt a szőlőn, tehát ott szivogat a szőlő levelein, de nem szokott olyan nagy mértékben felszaporodni, hogy a szivogatásával önmagában komoly kárt okozzon. Az amerikai szőlőkabóca az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni. Na most mivel alapvetően ez az amerikai szőlőkabóca nem terjeszti a fitoplazmát, illetve nem ezzel érkezett Európába, ezért hát nagyon sok helyre először az amerikai szőlőkabóca jutott el, így már Európán belül is újabb és újabb területekre, és aztán később pedig a fitoplazma követte a vektorát, vektornak mondjuk azokat az ízeltlábúakat, amik terjeszteni tudnak mondjuk valamilyen növény, patogén, vírust vagy fitoplazmát, így az amerikai szőlőkabóca is egy fitoplazma vektor, és ide Magyarországra először az amerikai szőlőkabóca került be, mert a rovar az mindig mozgékonyabb, gyorsabban tud terjedni egyik területről a másikra, és aztán később pedig érkezett a fitoplazma. Na most a fitoplazma az csak és kizárólag növényi szövetekben tud életben maradni, és a kabóca terjeszteni tudja, az amerikai szőlőkabóca, de az amerikai szőlőkabóca nem tudja például a következő generációra átörökíteni. Tehát ha meghal a szőlőkabóca és lerakja a tojásait, akkor a tojásaiba nem kerül bele ez a fitoplazma kórokozó, így a következő évben újra föl kell vennie egy fertőzött növényről a fitoplazmát, és aztán tudja tovább terjeszteni. Na most ezért maga a fitoplazma fertőzés, mivel tovább örökíteni se tudja a kabóca, és a növényen kívül nem tud, a gazda növényein kívül nem tud életben maradni, ezért alapvetően lassabban tud terjedni, mint az őt terjeszteni képes kabóca.
1: Tehát magyarán akkor két dolog ellen kell védekezni, a kabóca ellen, a szőlő kabóca ellen, és a gazdanövény ellen is, ami lehet bálványfa, erdei szalag, éger és ugye különböző szőlőfajok.
2: Igen, a leggyakoribb gazdái ennek a fitoplazmának úgy néz ki, hogy a bálványfa és az erdei iszalag, tehát ez a kettő lehet vélhetőleg a legfontosabb olyan rezervoár növény, amin fent tud maradni a fitoplazma. Ezen kívül van még egy pár növény, amin kimutatták a fitoplazmát, tehát például égeren is ott van a fitoplazma, és feltehetőleg az égerfákról származik eredetileg. Ugyanakkor ez Magyarországon hát kevésbé gond, mert az éger az kifejezetten ilyen vizes élőhelyek környékén fordul elő. Magyarországon nem számottevő az égeres. Bálványfából viszont annál több van, és erdei szalagból is. Tehát a bálványfa meg az erdei szalag az mindenhol előfordul az országban, és ezért elsősorban ezek tudnak lenni azok a gazdanövények, amin fent tud maradni a fitoplazma, és át tud telelni mondjuk egyik évről a másikra, illetve hát a szőlő, és itt a kivadult szőlőtőkéket, a kihajtott alanyokat és egyéb szőlőfajokat, tehát ilyen díszkertészeti szőlőkön is, tehát mindenféle vitisz fajon fönn tud maradni a fitoplazma.
1: És jól gondolom egyébként, hogy ez olyan, mint a dióburok fúró légy, ami ugyanígy nagyon-nagyon károsít, és ott is hiába végezzük el a kártevő elleni védekezést, ha például a szomszédunk ezt nem teszi meg. Tehát ha ilyen van, akkor szólni kell a szomszédnak is, hogy ő is védekezzen, mert egyébként visszafertőződhet a mi területünk.
2: Pontosan, ez egy nagyon érzékeny pontja a jelenleg kialakult helyzetnek, ugyanis azért az országban sok olyan elhanyagolt szőlőültetvényt lehet találni, aminek mondjuk fölhagytak a művelésével valami miatt, mert mondjuk elhunyt a gazdája, vagy valaki olyan örökölte, aki nem akar foglalkozni vele, vagy valamilyen okból kifolyólag nem akarták tovább folytatni az adott terület művelését, és úgy ott hagyták, ahogy volt. Na most az ilyen helyeken nincsen rendesen meccve a szőlő, az alany is nagyon sokszor kivadul, kihajt, felgyomosodik, és ezek fertőzési gócok lehetnek, de akár az ilyen elhanyagoltabb házi kerti kisebb kis szőlős kertek is lehetnek fertőzési gócok, mert jellemzően hát nagyon sok olyan kert tulajdonos van, aki úgy termeszt, vagy hát úgy nevel egy-egy gyümölcsfát, vagy szőlőtőkét, hogy igazán nem ért mondjuk annak a növényvédelméhez, vagy a termesztéséhez, de hát ugye a hétvégi telken ugye elfér egy-egy gyümölcsfa, vagy egy-egy sor szőlő, és ezért nem ismerik föl időben mondjuk a betegségre jellemző tüneteket.
1: Ezt mondta, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma ellen közvetlenül ugye nem tudunk védekezni, hanem a fertőzés terjedését elsősorban az amerikai szőlőkabóc elleni beavatkozással tudjuk mérsékelni. Nagyon szapora kártevőről van szó. Mikor tudunk ellene a leghatékonyabban fellépni?
2: Szerencsére annyira nem nagyon szapora ez a kártevő, tehát évente csak egyetlen egy nemzedéke van. Úgy néz ki az életciklusa, hogy tojás formájában, hát a vesző kéreg repedéseiben telel át tojásként, és akkor olyan április-május környékén az időtől függően kelnek ki a tojásból a kis lárvák, és akkor azok szivogatnak a szőlő levelén, jellemzően a levélfonákon, és olyan június végére fejlődnek ki, és olyan június vége környékén kezdenek megjelenni a kifejlődött kabócák, és ezek már repülni is tudnak, és akkor ezek párosodnak, és akkor szépen olyan július és augusztus folyamán lerakják a tojásaikat, és aztán olyan szeptember vége felé nagyjából el is pusztulnak, és onnantól kezdve már megint csak a tojás van jelen. Tehát alapvetően nem olyan nagyon szapora kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel, itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ez alatt. Na most ezzel valamennyire gyéríteni tudjuk a tojásokat, de nem tudjuk teljesen tojásmentesíteni a szőlőtőkéket, És akkor aztán, miután kikeltek a kis lárvák, már tudunk a kis lárvák ellen mondjuk májusban védekezni. A legelején a kis lárvák ellen szintén az ilyen olajos készítmények kisebb koncentrációban kijuttatva hatékonyak lehetnek. Vannak környezetbarátabb alternatívák, mint például a spinozát hatóanyag, vagy narancsolajtartalmú készítmények. Vannak ezen kívül még más szelektívebb növényvédőszerek is. Sajnos ezekkel az a probléma, hogy jellemzően sokszor drágábbak, mint a hagyományos széles hatásspektrumú piretroidok, amit hagyományos termesztésben szoktak alkalmazni. Tehát májusban már lehet a kis lárva ellen védekezni, és aztán júniusban és júliusban is lehet a nagyobb lárvák, illetve már az imágók ellen is permetezni.
1: Na most ugye a biológiai sokféleség fenntartása az elsődleges cél, én úgy gondolom, ma nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. És az ökogazdálkodást folytatók, azok mindenféleképpen szeretnének vegyszermentesen dolgozni. Mi az, amivel segíthetjük a biológiai sokféleség fenntartását? Tehát hogyan léphetünk fel úgy az idegenhonos károsítókkal szemben, például a szőlőültetvényünkben, hogy nem használunk fel olyan szereket, ami árt?
2: Alapvetően megvan rá a lehetőség, hogy olyan készítményeket használjunk, amik szelektívebbek, tehát jellemzően a széles hatásspektrumú piretroidokat érdemes kerülni, hogyha fontos számunkra az, hogy a biológiai sokféleséget megőrizzük, már pedig remélem, hogy fontos mindenki számára. Csak tényleg az a probléma ezzel, hogy jellemzően a szelektívebb készítmények azok drágábbak, és nem minden gazda engedheti meg magának, hogy az adott szelektív készítményt használja föl. De vannak ilyen alternatívák, és az elkövetkezendő 1-2 évben valószínűleg több ilyen készítményt fognak engedélyezni, pontosabban már meglévő készítményeknek az engedélyokiratát fogják kiterjeszteni olyan formán, hogy szőlőben is felhasználható lehessen, hiszen mindenkinek érdeke az, hogy a gazdák hatékonyan vehessék fel a harcot a szőlőkabóca ellen, és ezt úgy tudják megvalósítani, hogy a környezetet a lehető legjobban kímélni tudjuk közben.
1: És egyébként így jön be az önök vizsgálata a virágos sorköztakaróval kapcsolatban, ugye, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, amely 2012 óta vizsgálja ezt, hogy milyen módszerek segítségével és mely növényfajok felhasználásával alakítható ki, ugye, a hazai ültetvények igényeinek leginkább megfelelő virágos sorköztakaró ajnövényzet a szőlő és a gyümölcsültetvényekben.
2: Igen, tehát 2012 óta kísérleteznek itt az intézetünkben ilyen virágos sorköztakarókkal, és 2020 óta pedig komolyabban vizsgáljuk a mindenféle ilyen növényegészségügyi összefüggésben ezeket a sorköztakaró növényzeteket, és így sokkal komolyabban nézzük, hogy a hasznos ízeltlábúakra nézve, illetve a kártevőkre nézve, például milyen hatása van egy ilyen sorköztakaró növényzetnek, és az eredményeink alapján úgy néz ki, hogy azok a helyszínek, vagyis azok a sorközök, ahol ilyen virágos vetéseket alkalmaznak a gazdák, ott jellemzően sokkal nagyobb egyedszámban vannak jelen különböző hasznos ízelt lábúak, hát elsősorban ugye beporzók, méhek például, vadméhek, de nem csak beporzók, hanem ragadozók is nagyobb egyedszámban vannak jelen az ilyen sorközökben, és úgy néz ki, hogy nem csak a sorközökben vannak jelen nagyobb egyedszámban a ragadozók, hanem még a szőlőtőkén is nagyobb egyedszámban vannak jelen a különféle ragadozók, mint pókok vagy ragadozó poloskák, fátyolkák például, és ezek együttesen úgy tűnik, hogy képesek valamennyire visszaszorítani a szőlő levelén táplálkozó kabócákat.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Mezőfi László kertészmérnökkel az amerikai szőlőkabócáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy hétfőn megnyitják a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint ez jelentős lépés előre. A két vezető közös közleményében kiemelte, a hétfői kormányközi konferencián az alapvető kérdéseket tekintik át. Ez a tárgyalási szakasz a jogállamiságtól a demokratikus intézményekig az Európai Unió alapvető értékeit és elveit foglalja magában. A nyilatkozat szerint a döntés elismeri Ukrajna és Moldova elszántságát, valamint a reformok érdekében végzett munkáját. Az elnökök hozzátették, a bővítés stratégiai döntés, amely a növekvő bizonytalanságok mellett minden tagállam közös érdeke. Társadalmi egyeztetést indított a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az ajánlott építőipari rezsióradíj rendeletéről. A kormány honlapján közzétett indoklás szerint a javasolt emelés hátterében a megemelkedett költségek állnak. A drágulást az energiaköltségek növekedése, az infláció, valamint az egészségügyi szolgáltatások díjai indokolják. A tervezett új összeg meghatározása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul. A javaslat szerint az ágazati ajánlás alapján az áfa nélküli legkisebb rezsióra díj mértéke 7830 forint lenne. A rendelet tervezettel kapcsolatos szakmai és lakossági észrevételeket június 20-áig várja a szaktárca. Májusban enyhén élénkült a kereslet az ingatlan piacon, a magas árak ugyanakkor továbbra is visszafogják a vevőket. A Duna House becslése szerint az elmúlt hónapban csaknem 8900 lakóingatlan adásvétel realizálódott. A lakás célú jelzálog hitelek volumene ugyanakkor jelentős 70%-os éves bővülést mutat a piacon. A fővárosban az Otthonstart program hatására 26-ról 36%-ra nőtt az első lakásvásárlók aránya. Ezzel párhuzamosan a budapesti ingatlanpiacon látványosan visszaesett a befektetési célú lakásvételek száma. Vidéken a keleti országrész panelárai nőttek a leginkább, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség mára eltűnt. Közepes cseresznye termés várható az idén, mivel a hazai ültetvények jelentős része megmenekült a komolyabb fagykároktól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Fruitweb közös prognózisa szerint a teljes hazai mennyiség 6-8 ezer tonna lehet. Ez a tavalyi fagyos évhez képest jelentős javulás, bár a korai fajtáknál így is számolni kell kisebb kiesésekkel. A betakarítás június elején indult be igazán. A szakemberek szerint a július elejéig kapható kései fajták jól teljesítenek. Az érési időszakban ugyanakkor az aszály és a hirtelen júniusi esők miatti gyümölcsrepedés több helyen is gondot okozott. A közlemény kiemeli, hogy a stabil és minőségi áru alap ma már csak a korszerűen felszerelt öntözött ültetvényekről biztosítható. Különleges tárlat nyílt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszadobon, ahol első alkalommal látható a gróf Károlyi Mihályné Andrássy Katinka kortárs műgyűjteménye. A NÖF Nonprofit Kft. Közleménye szerint a december végéig látogatható kiállítás a grófnő két évtizedes gyűjtői munkáját mutatja be. A gyűjteményben olyan neves nemzetközi és magyar alkotók munkái szerepelnek, mint Bak Imre, Viktor Vazarelli és John Wesley. Andrássy Katinka mecénásként a férje halála után hozta létre a dél-franciaországi Vansban a nemzetközi művésztelepet. Az alapítvány a hidegháború alatt menedéket és szabad alkotási lehetőséget biztosított a korlátozott helyzetű magyar tehetségeknek. A most bemutatott műtárgyak jelentős része ehhez a különleges szellemi közösséghez és a franciaországi műhelyhez kapcsolódik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A legalacsonyabb értéke

0: 9 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Mezőfi László kertészmérnökkel az amerikai szőlőkabócáról. Önöket azért az sem vetette vissza, hogy amikor a vizsgálat elején voltak 2022-ben, akkor a szőlőkabócának az egyet száma még ugyanúgy alakult a kontroll és a vetett sor közökben. Viszont a fordulatot azt a 2023-as, 24-es és 25-ös évek hozták meg.
2: Hát mert igazából tehát először 2021 volt az első szezon, ahol már voltak olyan virágos vetéseink, amiket ilyen szempontból is felvételeztünk, csak aztán 2022-ben az a borzasztó nagy aszály, az eléggé visszavetette ezekbe a sor közökbe vetett vegetációknak a fejlődését, és gyakorlatilag így mondhatjuk, hogy a vizsgálatnak ez a része, ez onnan kezdődött, mert 2022-ben a spontán vegetációt tartalmazó sorközeinkben is nagyjából ugyanakkora volt a növényborítás, mint a vetett sorközökben, mert alig kelt ki valami akkor még a vetésből, mert pont a területeinket is nagyon nagy mértékben érintette az az aszályos évjárat, és ráadásul voltak olyan vetések, amit 2022 tavaszán lettek elvetve. Na most akkor itt 2022-ben még nem nagyon fejlődött ki így érdemben az általunk vetett magkeverékből semmi az aszály miatt, de 2023-ra nagyon szépen összeszedte magát a vegetáció, és akkor már tényleg hát szemmel láthatólag is a vetett sor közökben jóval nagyobb volt a növényborítás, nagyobb volt a virágborítás, tehát akkorra látszódott az, hogy kezdenek beindulni ezek a sorközök, és hát innentől kezdve pedig már egészen egyértelmű hatása is volt a sorközben előforduló ízelt lábúakra. Egyébként a 2022-es nagy aszály valamilyen szempontból tragédia volt, de azért ott is, hogyha egészében nézzük a sorközöket, mert itt azért nem egy-egy négyzetméteren vannak elvetve ezek a magkeverékek, hanem hát adott esetben több száz négyzetméteren, sőt ilyen fél hektárnyi területeken, ami magába foglal, vagy 8-10 egymás melletti sort és sor közt. Hogyha így megnézi az ember, akkor azért még az aszályos időben is egy-két virággal több van az ilyen területen. Ez a vadméhek egyet számán még látszik is, de hogy a ragadozókat is érdemben tudjuk segíteni, ennél azért komolyabb virágborítás szükséges.
1: És volt különbség a között, hogy 6 vagy 19 növényfajt tartalmazó magkeverékkel vetették be a területet?
2: Alapvetően úgy tűnik, hogy nem nagyon van közte különbség. Esetünkben a 6 fajos magkeverékből kifejlődött sorköztakaró növényzet teljesített jobban, de itt feltehetőleg nem azért, mert ebbe csak 6 faj volt, a másikban meg 19, hanem egyszerűen a 6 fajos keverék volt valamivel előbb elvetve, egy fél évvel előbb, és egy kicsit jobban sikerült ott a vetés, tehát ott tudott nagyobb virágborítás, meg ott tudott nagyobb borítása kialakulni a vetett fajoknak, így feltehetőleg ezért alakult úgy, hogy ez teljesített jobban. A sokfajos vetésnek, tehát a 19 fajos vetésnek inkább már mondjuk a vadméhek támogatása kapcsán van szerepe, mert egy bizonyos fajszámon belül nem feltétlenül tudjuk jobban támogatni mondjuk a hasznos ízelt lábúakat, de a beporzókat még esetleg igen, mert a különböző beporzók különböző virág típusokhoz, különböző virágfélékhez adaptálódtak, és ezért a beporzó együttes biológiai sokféleségét azt feltehetőleg egy nagyon sokfajos vetéssel jobban tudjuk támogatni, mint egy 5-6 fajos vetéssel. De ha csak a ragadozók támogatása a célunk, vagy a talajélet támogatása, akkor nem biztos, hogy érdemes ilyen nagy, több tucat fajból álló keverékeket vetni.
1: Ugye az eredményeik mutatják, hogy a biológiai védekezés részeként a jól megválasztott virágos sorközvetés az eredményesen alkalmazható, de önmagában ez azért nem elegendő, tehát a kabócák ellen másféle módon is védekezni kell, illetve a fitoplazma ellen.
2: Igen, a vizsgálatunkban itt enyhén csökken az egyet száma az amerikai szőlőkabócának, hogyha mindenféle kabócát nézünk, ami a szőlő levelén táplálkozik, akkor ott már jóval egyértelműbb a különbség, hogy a virágos vetett sorközökben ezek kisebb egyetszámba fordulnak elő. Tehát valamennyivel csökken az egyetszámuk, de értelemszerűen, tehát így is lesz belőlük sajnos az ültetvényben, tehát ezzel teljesen nem tudjuk megoldani a problémát, de jól kombinálható különböző egyéb praktikákkal. Tehát érdemes azt tudni például, hogy az alapos és rendes meccés az nagyon fontos, mert ugye a szőlővessző kéreg repedéseiben telelnek át ezek a tojások, és hogyha mi rendesen megmetszük a szőlőt, és a meccési nyesedéket eltávolítjuk az ültetvényből, akkor azzal valamennyire tudjuk csökkenteni az áttelelő tojások számát. Fontos az is, hogy távolítsuk el a környékről az ilyen kivadult szőlőtőkéket, vagy a kihajtott alanynak a hajtásait is távolítsuk el. Jellemzően oltványokat használunk a szőlő telepítésénél, ahol az alany amerikai, és az amerikai alanyon mindig hatékony, azt jobban kedveli az amerikai szőlőkabóc, azon gyorsabban, hatékonyabban tud felszaporodni, fogalmazunk úgy, és ezért fontos az alanyok eltávolítása is, ráadásul az amerikai szőlő alanyon adott esetben tünetmentesen is fönn tud maradni a fitoplazma, tehát ezért is kivadult alanyokat el kell távolítani a szőlőültetvény környékéről, hogyha van erre lehetőségünk, és természetesen a fitoplazmának az egyéb gazda növényeit is, hát itt elsősorban a bálványfa és az erdei iszalag az, aminek a gyérítésével a leghatékonyabban tudjuk gyéríteni a környezetben a fitoplazma egyetszámát, vagy hát az előfordulási gyakoriságát.
1: Az, hogy ellenállóbb legyen a szőlő, arról is beszéltünk, hogy kondicionálni kell a szőlőtökéket erősíteni, de hogyan lehet még egyébként ellenállóbbá tenni? Tehát az, hogy például a terület heterogenitását növeljük, ezt mivel tehetik meg? Egyáltalán erre hajlandók a tulajdonosok?
2: Úgy veszem észre, az elmúlt években egyre többen hajlanak arra, hogy alkalmazzanak olyan jellegű agroökológiai praktikákat, ami a terület heterogenitását növeli. Egyre többen hajlanak arra, hogy mondjuk különböző sorköztakaró növényeket vessenek a szőlősorközbe, de ugyan nagyon sokan nem annyira nyitottak még ezekre a dolgokra. Na most a sorköztakaró növényeken kívül például hagyásfákkal, elszórtan fák ültetésével a szőlőültetvénybe, ezzel is tudjuk támogatni a biológiai sokféleséget. Az ültetvény szélén létrehozott erdősávok, bokros, bozótos foltok megint csak tudnak nagyon jól működni és növelni a terület biológiai sokféleségét. Keveset beszélnek még itthon nálunk arról, de nagyon fontos szerepe van az énekes madaraknak és a denevéreknek is különböző kártevők kérítésében, tehát ez is nagyon szépen látszik már hazai vizsgálatokból is, hogy a erdős területekhez közelebbi ültetvényeken például sokkal nagyobb a denevérek aktivitása, akik eredményesen tudnak gyéríteni különböző olyan molylepkéket, amik akár kártevői is tudnak lenni a szőlőnek. Tehát ezért érdemes ilyen kisebb facsoportokat, fákat meghagyni, akár ültetvényen belül is, vagy ültetvény mellett, és ezzel is tudjuk támogatni a természetes ellenségeket.
1: Önök összeállítottak egy olyan hasznos anyagot is, ami az Ömki oldalán megtalálható, amiben tanácsokkal látják el azokat, akik szeretnének védekezni az amerikai szőlőkabóca és a fitoplazma ellen, és itt nem csak azoknak adnak tanácsokat, akik ökológiai termesztést folytatnak, hanem ez azoknak is hasznos lehet, akik szokványos művelésben készítik fel a szőlőültetvényüket.
2: Igen, tehát már többféle ilyen információs anyagunk is elérhető az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet honlapján. Ezekben az anyagokban összefoglaltuk a főbb eredményeinket ezekkel a kutatásokkal kapcsolatban, de még nagyon sok, tehát több publikáció megírása is folyamatban van, de alapesetben a magyar nyelven elérhető információs anyagokban például nagyon jól össze van foglalva az, hogy hogyan érdemes létesíteni, illetve fenntartani ezeket a virágos sorközöket. És hogy alapesetben mit várhatunk ezektől a sorközökről, milyen természetes ellenségeket tudunk támogatni velük, tehát ilyen jól összefoglalva ez megtalálható az intézetünk honlapján is.
1: Egy nagyon kicsit visszatérnék a ragadozókra, amelyek az amerikai szőlő kabócával táplálkoznak. Melyek ezek az ízelt lábúak? Tehát például melyek azok a pókfajok, amelyek előszeretettel eszik mondjuk az amerikai szőlő kabócának a lárváját?
2: Na most a pókok közül alapesetben valószínűleg a legtöbb a szőlőültetvényekben előforduló, a szőlőtőkéken előforduló pók az valószínűleg képes elfogyasztani a szőlőkabócát. Tehát itt vannak olyan pókok, amik aktívan vadászva, mondjuk ugrópókok keresik a prédájukat, ezek is meg tudják enni a szőlőkabóca lárváját, vagy a kifejlett szőlőkabócát, és a hálószövő pókok hálójába is bele tud gabajodni a kifejlődött, már repülni képes szőlőkabóca. Tehát a pókok úgy általánosságban véve képesek fogyasztani, sőt fogyasztják is, nekünk is sikerült megfigyelni olyan pókot, ami amerikai szőlőkabócát fogyaszt. Most a pókokon kívül vannak olyan ragadozó poloskák, amik szintén nem válogatósak, ezek is nagyon gyakran ott lehetnek a sor közben, sőt a szőlőtőkéken is. Ezek a szőlőkabóca tojását, illetve a lárváját, kisebb lárváját tudják kiszivogatni például. Megint csak vannak olyan ragadozók, amik úgy általánosságban véve nagyon sokféle ilyen kisebb termetű ízelt lábút el tudnak fogyasztani, tehát akár katicabogarak is elfogyaszthatják a kisebb lárvát, de például a fülbemászók esetében még valószínűbb, hogy fogyasztanak kabóca lárvákat, vagy épp vannak olyan egyenes szárnyak, olyan lombszöcskék, amik szintén mindenféle ilyen kisebb termetű ízelt lábút elfogyasztanak, ezek is nagyon sokszor ott vannak a szőlőben. És hát ezen kívül még gyakori ragadozók szőlőtőkéken a különböző fátyolkák lárvái. Hát a fátyolka lárvákból bár adott esetben nagyon nagy számban rakják le a fátyolkák szőlőlevelekre a tojásaikat, ott még nem egyértelmű, hogy ezek a fátyolkák mennyire tudják fogyasztani mondjuk a szőlőkabócának a lárváját vagy a tojását. Minden esetre azt tudom mondani, hogy a pókok, ragadozó poloskák, fülbemászók, lombszöcskék, ezek majdnem biztosan fogyasztják ezeket a szőlőkabóca lárvákat.
1: Lesz még folytatása ennek a vizsgálatnak? Hiszen azért ez egy nagyon sokrétű a virágos sorközvetésnek a szerepe, amit ugye a szőlőültetvényekben vizsgáltak. Hogyan tovább?
2: Reményeink szerint igen, lesz még folytatása, és szeretnénk kicsit jobban foglalkozni az amerikai szőlőkabócával, és azt nézni, hogy milyen környezeti tényezők, milyen agroökológiai praktikák azok, amikkel legalábbis valamelyest tudjuk mérsékelni az egyed számát, vagy hát kedvezőtlenebb körülményeket tudunk teremteni az amerikai szőlőkabóca számára.
1: Egyébként nemzetközi viszonylatban mit szóltak, mert ugye a franciaországi Bordóban mutatták be az eredményeiket?
2: Igen, sajnos azon a konferencián végül csak poszteren tudtuk bemutatni ezeket az eredményeket, és hát a poszter szekció az mindig olyan kicsit olyan mellőzött. Ugyanakkor az eddig is sejthető volt, hogy ezek a virágos sorközvetések sok kabócafajnak nem annyira kedveznek. Na most így konkrétan erre azért kevés bizonyíték volt eddig, hogy ezekkel a virágos sorközvetésekkel az amerikai szőlőkabócát is valamelyes korlátozni lehet, úgyhogy mindenféleképpen ez újszerű eredmények, és hát jelenleg azon dolgozunk, hogy ez valami nemzetközi tudományos folyóiratban is napvilágot lásson az ebből készült tudományos publikáció.
1: Azért ez nagyon jó dolog, én úgy gondolom, főleg akkor, hogyha nemzetközi viszonylatban is felfigyelnek erre. Én azt hittem, hogy erre már volt külföldön példa, tehát hogy ezt is vizsgálták az amerikai szőlőkabóca esetében.
2: Alapvetően igen, már hasonló vizsgálatból azért elég sok volt már, és azt is többször megállapították, hogy ezekkel a virágos sorközvetésekkel tényleg lehet a ragadozókat eredményesen támogatni, és hogy néha ezek a ragadozók tényleg képesek bizonyos kártevőket korlátozni, de konkrétan az amerikai szőlőkabócával kapcsolatban ezt még így nem nagyon tudta úgy egyértelműen kimutatni korábbi kutatócsapat.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Mezőfi László kertészmérnök, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatója mesélt arról, hogyan lehet és kell védekezni az amerikai szőlőkabóca ellen.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel természetesen nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 órakor. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézmény rendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetni a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozásra és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisanti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a C-vitamint tartalmazó kozmetikai termékekről beszélgettünk.
2: Elsősorban ugye az UV-sugárzásnak a káros hatásait tudja csökkenteni mindenféle antioxidáns, tehát ide az E-vitamin is ide tartozik, meg a C-vitamin is.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt, kertünk egyik új kedvenc növényéről, a bugás hortenziáról és annak gondozásáról kérdeztem.
3: Azt telepíthetjük szolitár növényként, tehát egy bokorként is, de csinálhatunk belőlük akár sövényt is, de olyan szinten kell ültetnünk, hogy 2-3 méter tőtávolságra kell ültetni a bugás hortenziát, mert meg fog nőni, és különben összeér, és egymást elnyomják.
1: Adásunk végén Stanislaw Bertalan Schiffel az ételek sűrítésének lehetőségeiről beszélgettünk.
4: Pontosan ezt jelenti, igen, ez a saját anyagával való sűrítés, hogy akár egy borsólevest, egy borsófőzeléket veszek ki az alapanyagból, leturmixolom, és azzal sűrítem be, és utána attól függ, tehát azért egy picit ez egy drágább folyamat, mert akkor nyilván több alapanyagot kell felhasználnom. A tisztes, keményítős kötések általában ugye azok az olcsóbb megoldások.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam a telefon vonal másik végén Kishonti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Én felvetettem azt neked, hogy beszéljünk már arról, hogy a drogériákba járva, ugye arc vagy testápoló szereket keresve, nagyon gyakran feltűnik az, hogy fel van tüntetve a csomagolásokon, hogy C-vitamin tartalmaz. Miért kell nekünk az, hogy a külső bőrápolási termékeinkben is legyen C-vitamin?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye hát a C-vitaminre úgy tekintünk, nem? Tehát, mint egy ilyen legrégebbi vitamin, tehát gyerekkoromban is a C-vitamin, amit belsőleg szedtünk, és egy ilyen általánosan is elfogadott vitaminnak tekintjük. De leginkább ez ugye belsőre korlátozódott. Aztán egy jó pár évvel ezelőtt felfedezték, hogy hát kívülről adja a bőrre is, mint antioxidáns, ugye nagyon jótékony, ugye? Tehát ez az elsődleges feladata, hogy antioxidáns legyen, mert hogy mit is csinálnak az antioxidánsok, ezt ma már elég sokat halljuk. Elsősorban ugye az UV-sugárzásnak a káros hatásait tudja csökkenteni mindenféle antioxidáns, tehát ide az E-vitamin is ide tartozik, meg a C-vitamin is, hogy semlegesíti a szabad gyököket, amik az UV-sugárzások alakítanak ki a bőrünkre érve. A szabad gyökök, amelyek bőrroncsoló, betegséget okozó hatásúak. És ezt képesek az antioxidánsok semlegesíteni, ilyen kamikáza módjára beépülnek oda. De ezen túl segít például a pigmentfoltokon, a bőr fakóságán, tehát ezen az egyenetlen tónuson. Tehát érdemes bőrhalványításban is bevetni különböző formában. És amit talán legkevesebben tudnak, hogy hosszú távon a kollagén képződést is segíti. Tehát ez nagyon fontos. Tehát így gyakorlatilag egy anti-aging bőrápoló hatása is van a C-vitaminnak, ami hát nem elhanyagolható szempont, hiszen úgy gondoljuk, a C-vitamin hát ez egy nagyon egyszerű vitamin, és ha már ezzel lehet fokozni a kollagén szintézisét, akkor ez milyen jó dolog így C-vitaminos krémet használni. Azért ez nem ilyen egyszerű, mert azt is tudjuk, hogy a C-vitamin rendkívül bomlékony. Ugye a főzéseknél is mindig mondják, hogy oké, hogy most zöldséget eszünk, főzünk, de gyakorlatilag hőre nagyon instabil molekula, és azonnal elkezd bomlani. Ugye a főzéssel a C-vitamin gyakorlatilag levegőbe száll, tudjuk, de ez más területen is így van, így a krémekkel, a bőrápolással is. Ez okozza itt a gondot általában a C-vitaminos termékekkel, hogy nagyon nehezen lehet stabillá tenni olyan formában, hogy ráadásul még ugye fel is szívódjon a bőrbe. Tehát többféle nehézséggel találja szembe magát mindig a kozmetikai ipar, de hát szerencsére azért találnak ki jó dolgokat. Ugye nem minden C-vitamin egyforma, ami rá van írva a dobozra, ugye nagyon sokféle van, tehát ami leginkább hatásos formula, az az aszkorbinsav, mégpedig egy L-aszkorbinsav néven fut, ami azért egy nagyon kényes molekula, de ez a leghatásosabb, tehát megpróbálják ezt használni, de valóban, hogy gyorsan bomlik. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ételben a főzéskor, itt is a fény, a levegő, a meleg károsíthatja, és gyorsan bomlásra kényszeríti ezt a szkorbinsav molekulát. És ráadásul a pH-ja is kényes, hogy milyen savas közegben tudják a krémekben ezt tárolni, vagy hozzáadni, mert bizony ennek szüksége van egy savas közegre. Enyhén savas közegű a bőrnek a felszíni pH-ja, azért és hívjuk ki a bőrnek a védőrétegét ilyen savköpenynek, ami hát sok kórokozótól tudja a bőrünket megvédeni. Az ilyen 5.5 hivatalosan, de azért 4.5-5.5 között ingadozik, ugye ez nem mindig állandó. Tehát ez is már egy savas, de ugye a C-vitaminnak, tehát ennek a tiszta C-vitaminnak, az L-aszkorbinsavnak pedig egy ilyen 3-as, max. 4-es, tehát 3-4 közötti pH szükségeltetik ahhoz, hogy ez ne bomoljon le. Tehát már egy bőr pH értékén ugye azonnal elkezd bomlani, ahogy a bőrre kerül. És ugye ezt valahogy meg kell akadályozni. a kozmetikumokban. Ez egy elég bonyolult folyamat, én is csak olvastam róla, de hát én nagyon részletesen nem tudom elmondani. Leghatásosabb, ami nem vízoldékony formában, tehát nem vizes formában kerül a bőre, bár az szívódna fel ugye a legkönnyebben, ugye itt bőrön keresztül, tehát valahogy úgy kell megoldaniuk, krémesebb formában is, hogy kevésbé bomoljon le, átjusson a bőr védőrétegén, és tehát valóban fel is szívódjon. Lehet szérum formájában is, és krém formájában is, attól függően szívódik fel, hogy mennyire sűrű, vizesebb, vagy sűrűbb a krém, de általában az ilyen laza, mint az ilyen testápolók, ilyen lotionok formájában elég jól tudják formulázni ezt a rendszert, tehát ilyen emulziók formájában ezt a C-vitamint, és elég jó hatékonysággal tud felszívódni, és valóban tudja lassítani az öregedést, tehát ott már a kollagén szintézisbe is be tud lépni. A bőr felszínén lévő ugye pigmentfoltokra is azért van hatással, mert hogy a pigment képződésbe tudnak beavatkozni. Vannak másféle C-vitamin származékok is, például a ilyen nátriumos vagy magnéziumos formában lévő a szkorbinsavak vagy C-vitamin származékok, amelyek sokkal stabilabbak, de kevésbé hatásosak. Tehát krémekben azért nagyon gyakran ezeket használják. Most, hogy ezt tudjuk ellenőrizni, hogy mi van a tégelyben, hát nem nagyon. Maximum az incilistát azt tudjuk megnézni, hogy milyen formátumú C-vitamin van benne, így, hogy ez az aszkorbinsav, vagy valamilyen kombinált más aszkorbinsav származék. Hát igen, ez lehet, mint mondtam, ilyen magnézium, aszkorbil, foszfát, vagy nátrium, azt, tehát ha így kezdődik az aszkorbin szó, hogy nátrium vagy magnézium, akkor ugye ez egy sója a C-vitaminnak, és ez egy kicsit stabilabb, de nem annyira hatásos. Most hát akkor melyik legyen? Én is nehezen tudom megfogalmazni. A leírásokban az szerepel, hogy maga ez az aszkorbinsav, ez sokkal hatásosabb, és nem kell túl magas és túl töménységében bevinni a bőrbe. Mivel ugye erős pH-t kell ehhez használni, hogy bejusson a bőrbe, általában egy ilyen 10-15%-os töménységű aszkorbinsav már nagyon jó. De általában a százalékot, tehát a töménységet nem tüntetik fel a krémeken, úgyhogy ezt nem tudjuk leellenőrizni, de ha valahol ilyen aszkorbinsav nevet találunk, akkor az már jó hír, mert benne van a krémben az aszkorbinsav formája a C-vitaminnak.
1: Ha most kívülbelül használunk, akkor az dupla hatás?
2: Megerősíti a belső adagolás a külső hatást, tehát összeadódik, nem pótolja teljesen a belső C-vitamin szedése ugye a felszínről adagolt C-vitamint, különösen ugye az ilyen pigmentfoltokra, mert azok nagyon felszínesek. De egyébként, mint minden ételből származó vitamin, az hosszú távon ugye a vérkeringéssel eljut a sejtekhez, tehát a sejtek is innen kapják a tápanyagokat. Tehát igenis, kiegészíti a külsőlegesen használt C-vitamin. Tehát nyáron, különösen amikor ilyen nagyon erős az UV-sugárzás, akkor bizony érdemes ezt így kívülről is, belülről is egyaránt alkalmazni. Tehát annyit azért fontos megérni, hogy amit kívülről kenünk a bőrünkre, azok leginkább felszínesen hatnak oda, ahova felkedjük. Tehát a bőrünket ott azon a területen védik így, vagy segítik ugye az UV-sugárzástól védeni, és segítenek a pigmentfoltokon, a finom ráncokon, míg mondjuk a kollagénszintézist már egy belső legszedett C-vitamin jobban tudja támogatni. Ezért is ugye most divatos kollagént szedni por, kapszula folyadék formájában, és ahhoz például kifejezetten jótékony, hogyha belülről még C-vitamin szedünk. Úgy gondolnánk, ó, hát C-vitaminos krém, hogy hát ez milyen általános, pedig hát egy ilyen nagyon alap és rettentően egészséges dolog a bőrünknek. És egyébként most visszagondolok, itt régen a Matisse-nak volt olyan C-vitaminja, ugye ez a francia termékcsalád, amivel dolgozom, hogy ilyen szárított, liofilizált kis göndöcskék voltak, amelyeket használat előtt kellett feloldani, olyan tejsavval, de vízzel is lehet egyébként, és úgy nagyon frissen tudtuk fölkenni a bőrünkre azt a pár cseppnyi egy adagnyi kis göndöcskét, egy ilyen C-vitaminnak. Tehát ez lenne az igazi optimális formula, hogyha esetleg ilyen többet lehetne kapni, és az is kérdés lehet, hogy ugye veszünk a gyógyszertárba a szkorbinsavat, tehát C-vitamin port, hogy azt lehet-e, hát azt nem ajánlom, mert fogalmunk sincs azt, hogy ugye mennyit kell belőle fölkenni. Borzasztó irritációt is tud okozni, tehát különösen az érzékeny bőrűeknek amúgy is érdemes gyengét C-vitamin formulákkal próbálkozni, mert kipirosodhat, csíphet, ekcémát okozhat, tehát hogy így nem ajánlanám, de hogyha valahol lehet kapni gyártó által igazolt ilyen szárított vagy porított formában, ahol már jól beszabályozták ugye a töménységet, a formulát, és azt felvitel előtt hígítani, az lenne a legtökéletesebb. Úgyhogy érdemes esetleg ilyenre vadászni, hogyha ilyen kapható ma a piacon. Nem tudom én se, de lehet utána fogok ennek nézni, hogy kapható-e valahol ilyen liofilizált formában C-vitamin kapszula, mert az lenne a legigazán jobb a bőrünkre. Még egy dolog, ami eszembe jutott róla, hogy ugye mivel nagyon gyorsan bomlik és oxidálódik, ugye ha a szérum formájába látjuk a C-vitamint, az többnyire víztiszta, vagy ilyen világos sárga. Ahogy oxidálódik, elkezd sötétedni, mint ahogy ugye almatesztek is szoktak lenni, hogyha kint hagyjuk a levegőn, ugye elkezd barnulni. A C-vitamin ugyanígy van. Először sötét sárga, narancssárga, még egészen be is tud barnulni. Tehát, hogyha látjuk, hogy már ilyen mélyebb a színe, ha olyan üvegben van és látható, akkor az már nem működik. Ezért is nem jó átlátszó üvegben tárolni, tehát a jó C-vitamin, hogyha szérum formájában van, akkor a sötét üvegben tárolandó, és nagyon sokszor rá szokták írni, hogy hűtőszekrényben. Tehát, hogy ilyen biztonsági tárolások is legyenek.
1: Én köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és megosztottad velem is a hallgatók ezeket az információkat. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk valami izgalmas témáról. Szia!
2: Köszönöm szépen én is. Szia, Mese!

És kevés az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár lenget egy pólót, abba bújnál bele napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőröndel, fütyülni görögyel.

0: Meglásd, nyihálta. Megkeserülöd ezt. A római birodalom szereti a békét, de ebből nem következik, hogy gyengébb a hunoknál. A római tiszt hátat fordítva állt Eszlasznak, megfordult és megvetően sunyorított Eszlasznak a csizmájára. Itt várok estig, míg az emberek és barmok pihennek, mondotta keményen. Azután mindjárt visszaindulok. Megjelentem a császárnak, hogy ha barbárokkal barátkozunk, a kezünkben bot legyen. Ez hát sértő szó volt. Vártam, hogy Eszlasz megrohanja. Az a vékony lábú tiszt annyi lett volna annak a testes hunnak, mint elefántnak a majom. De nem, hogy eltaposta volna, sőt, inkább barátságosan felelt neki. Én meg arra szólítlak, így mond, hogy jár velem. Tiszt vagyok és becsületes ember. A kardodat nem veszem el, de kényszerítelek, hogy velünk jöjj. És győződjél meg arról, hogy nem mi vagyunk a barbárok, hanem ti. És intett a testőröknek, hogy induljanak. A tiszt habozva állt, de aztán, hogy Eszlasz lóra ült, s neki is intett, hogy hasonlóképpen cselekedjék, hát csak fölfordult ő is a lovára, s megindult Eszlasz mellett. Szótlanul haladtunk át a város főutcáján. Utánunk szekéren hozták a vaspántos ládát, s a tőlünk elkobzott 2 fontnyi aranyat. Eszlasz se beszélt. A tisztünk is csak magában tajtékzott.
1: Huszonkettedik fejezet. 11 óra tájban, a hunok szerint délután 3 órakor érkeztünk Attila palotájához. Útközben persze föltekingettem Csátéknak az ablakaira, meg Rika királynénak a palotájára is. Nagy megkönnyebbülésemre nem láttam senkit az ismerős hölgyek közül. Egyenesen a palotába vittek. Bevezettek bennünket egy nagy terembe, amelynek az egyik oldala kelet felől nyílt volt, csupán 6 karcsú oszlop tartotta. A teremben csak egy trónféle barna szék állt. A falakon semmi dísz, csak sötétvörös keleti szőnyegek. Mikor beléptünk, Attila az oszlopok alatt állt. Olyanféle fehér ruha volt rajta, mint a közhunokon, de bő és finom gyolcsból való. Az ing fölött azonban újatlan sejem kabát félét viselt, fél combig érőt, megy színűt. A fején meg felgyűrt karimájú fehér posztós üveg. A kardja fekete sejem zsinóron a derekán. Körülötte a nyalka edekon, a szuszogó csát, a másik csát, a lesi szemű fővezér, berki, orgovány, bikafejű mácsa, kászon, upor, vacsar, a főurak szokott csoportja, és egy alacsony, hosszú szakállú és hegyes fülű öregúr, Ardarik király, akit akkor láttam először. Valami 5 testőr is állt ott, s köztük egy álmos fiatal ravó. Eszlasz előlépett. Levette a süvegét és meghajolt.
0: Uram, mondotta, ihole vigilasz. Megmotoztuk, ezeket az aranyakat találtuk nála.
1: S bokros bajuszú arca diadalmasan fordult a szolgákra. A szolgák már akkor letették a ládát, s föl is nyitották. Az arany egyetlen nagy bőrzsákba volt kötve. Hogy azt is megnyitották, zizegve ömlött ki a ládából a padlóra.
0: A ládában van 100 font arany, vagyis valami 800 szolidus. Nála volt ez az övis, szintén arany van benne. Van 1 font. A fiánál ugyanennyi.
1: Aztán rám mutatott.
0: Ezt a rabszolgát is idehozattam. Priszkosznak a rabszolgája. Az úton csatlakozott hozzánk. Ennél is volt 6 arany, de ez a lepecsételt levél is. A levél csátnak szól, de gondoltam, mi is érthetünk belőle.
1: S letette a levelet az aranyhalomra. Attila keresztbe fonta a karjait, és Vigilászra nézett.
0: Minek ez a sok arany? Miért hoztad?
1: Kérdezte komor hidegen.
2: Uram, hebegte Vigilász, sok cseléd és sok barom kell az ilyen útra. Hol lovat kell venni, hol ökröt. Aztán hát az élelem. Néhány rabszolgát is kiváltottam volna.
1: Elakadt. Az arca sápat volt, homlokát verejték verte ki. Attila arca megváltozott. Olyan haragosan

0: nézett, hogy a lélegzet elrekedt a mellemben. Igazat! Csattant Rea. De még az oszlopok is reszkedtek ottan. Látszott Attilán, hogy nyugalmat erőltet magára. Folytatta. Az úton nem volt költséged élelemre. Barmaid, ha mind elhullottak volna is, ennek a pénznek az ezred része is bőven elég, hogy újra pótold. Arra pedig bizonyára emlékezel, hogy a római rabszolgák kiváltását erősen megtiltottam. A kardját ingerülten dobbantotta a padlóra. Megmondod-e, hogy ezt a 100 font aranyat minek hoztad?
1: Uram, nyavajgott Vigilasz, nem mondhatok egyebet,
0: nem? Majd meglássuk. A testőrökre tekintett. Ha tüstént nem vallasz, a fiadat itt koncoltatom fel a szemed előtt.
2: 5 testőr kivonta a kardját. Az ércnek az a hideg csesszenése, az a csend, a további parancsra való várakozás lélegzet állító valami volt. A vér úgy éreztem megfagyott bennem, mint a patak vize télen. Micsoda sötét titok van itt, micsoda pokolba keveredtem én bele.
3: Apám!
2: Sikoltott a fiú. Stértre esett az apja elé.
3: Apám!
1: Uram, nyöszörgött Vigilasz is a térdére esve. Mindent megvallok, csak a fiamat ne! A fiamat ne!
0: Hát beszélj! De amint az első hazug szót kimondod, a kardok a fiadba mélyednek.
4: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigén.
7: A bogyós gyümölcskertész Szent Péteresen.
6: Fűr Elézer.
7: Házasságon innen.
6: Katalin.
7: A gyerek.
8: A gólya kalifa. Rosti
6: fiú esete. Pacsirta.
7: Pilátus testament. Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetné a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozásra és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT-vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Counting Crows együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Counting Crows együttes első nagylemezét 1993-ban adták ki, amerről a Mr. Jones című dalt az MTV is játszotta. Továbbá a negyedik helyet ért el a Billboard 200-as listán, alapító tagjai Adam Duritz és David Bryson. 1, 2, 1, 2, buckle, dang!

Adam a The Himalayans együttes tagja volt, Bryson pedig producer. Eleinte akusztikus duóként tevékenykedtek, Berkeleyben és San Franciscóban koncerteztek.

Egy barátjuk, David Immer Glück is zenélgetett velük, de nem volt hivatalos tagja az együttesnek. Immer Glück továbbá a Camper for Beethoven, illetve a Manxo Doom együttesek tagja volt.

David Immerglück a Counting Crows első nagylemezén rögzített pár dalt, 93-ban feliratkoztak a Geffen Recordshoz. Első albumukkal nagy sikert értek el, a Mr. Jones, illetve a Long December című dalok Kanadába első helyet értek el. A 2004-es Accidental in Love című számok a Shrek 2-ben is hallható volt, illetve Oscar díjra is jelölték érte az együttest.

Counting Crows összesen 7 nagylemezt jelentetett meg. Zenei hatásuknak Bob Dylant, Van Morrisont, illetve az R.E.M.-et jelölték meg. Világszerte több mint 20 millió albumot adtak el.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben az amerikai Counting Crows együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, amelyen március 23-a és május 29-e között több mint 607 ezer diák vett részt. Az Oktatási Hivatal közlése szerint a 4.-től 11. évfolyamos tanulók előzetes eredményei már elérhetők a hivatalos honlapon. A diákok és a szülők a személyes háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki a megadott online felületeken. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző rendszeren keresztül elemezhetik és le is tölthetik a tanulók teljesítményét. A tesztek a diákok matematikai, szövegértési, természettudományos, nyelvi, történelem és digitális kultúra képességeit vizsgálták. A felmérés célja a tanulói készségek pontos feltérképezése és az oktatási intézmények teljesítményének követése. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter bejelentette a továbbképzési monopólium megszüntetését is. Lannert Judit azzal indokolta a döntést, hogy a képzés az NKN nincs a megfelelő intézményi keretben. Hangsúlyozta, hogy a tanulmányaikat már megkezdett hallgatókat semmilyen hátrány nem éri a változás miatt. A jelenlegi diákok számára biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett fejezhessék be. Az átalakítás részleteiről és a kivitelezés ütemezéséről a miniszter a közösségi oldalán adott tájékoztatást. A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne tegyen eleget a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, a kormány szóvivői tájékoztató alapján a kabinet szeptember végével megszüntetni az intézkedést. A politikus emlékeztetett, hogy az Orbán kormány által 2022-ben bevezetett kamatstop komoly segítséget jelentett a lakosságnak. Az elmúlt 4 évben a védelmi intézkedés összesen 216 ezer családnak jelentett, mintegy 500 milliárd forintos megtakarítást. A frakció szerint a kormánynak be kellene tartania a korábbi ígéretét, és meg kellene védenie a családokat a plusz terhektől. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta, hogy a kivezetés 10 és 100 ezreket érintene hátrányosan. A Honvédelmi Minisztérium rendkívüli figyelmet fordít a katonanövendékekre, kadétokra, mert hisz a fiatalokban. A debreceni Kratokvil Honvéd középiskola tanévzáróján a miniszter bejelentette, hogy új épület épül az intézményben. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy bevezetnének egy hétköznapi egyenruhát, és áttekintik az ösztöndíjrendszert is. A tárcavezető szerint a kadét program az egyik legfontosabb hazai ifjúsági és honvédelmi nevelési program. Fekete András iskolaigazgató kiemelte, hogy a diákok idén szerezték a legtöbb elismerést a különböző versenyeken. Az alezredes hangsúlyozta, hogy a Honvéd középiskola nem csak tudást ad a kadétoknak, hanem a jellemet is formálja. A gombelemek lenyelésének veszélyére figyelmeztet a Heimpál kórház, miután egy hét alatt 4 gyermek is nyelőcsőbe szorult gombelem miatt került be a kórházba. Az intézet közleménye szerint idén júniusig már 630 hasonló idegentest lenyeléses esettel találkoztak a szakemberek. A gombelem kiemelten veszélyes, mert a nyelőcsőben elektromos és kémiai reakciót indít el, ami már 20 perc alatt szövet elhalást okozhat. A sérülések súlyossága miatt az egyik kisgyermek jelenleg is intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A szakemberek hangsúlyozzák, lenyelés gyanúja esetén azonnal sürgősségi ellátásra van szükség. A tünetmentesség nem jelent biztonságot, a baleset után a gyermeket szigorúan tilos hánytatni, illetve etetni vagy itatni, azonnal kórházi röntgenvizsgálatra kell vinni.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: as I'm safe.
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Légy te is követő. Nyári tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
3: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választott. Mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani.
2: Szenvedélyből életmentő önkéntes program.
4: Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem belindulgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
2: Ifjúsági találkozók Tisza Keresztúrban.
5: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
2: 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál.
6: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai Csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai Csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. A nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem a közösségi élményekről és a lelki feltöltődésről is szólhat. Június 9-e és 12-e között ismét vakációs Biblia hétre várják a gyermekeket a Beregszászi Református Gyülekezetben. Az idei alkalom mottója Légy te is követő, amely Péter apostol életének fontos állomásain keresztül mutatja be a hit útját. A programban bibliai történetek, játékok, kézműves foglalkozások és sok-sok közös élmény várja az 5 és 15 év közötti gyermekeket. A részletekről Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
7: Legyen te is követő, a vakációs Biblia hét veszik kezdetét már jövő héten, és ma vallagunk, holnap után már gyakorlatilag támarozhatunk, és megindul a nyári forgatag. Nagyon örülünk annak, hogy nincs vége, mert szülőként azért mindenképpen kérés, hogy gyerekem, mit kezdjünk majd a nyári időszakban, és amikor ilyen alkalmak vannak, akkor ebből a szempontból is fontos közösségi terek jönnek létre. De mielőtt ehhez a témához kezdenénk hozzá, kicsit tekintsük vissza az elmúlt hónapokra. A hittanoktatás számos vonzás között, amiben Beregszászban élő vagy működő tanintézményben meg van szervezve évről évre. Ez a mai alkalommal, ez is az év végéhez ért.
3: Hát igen, mert ugye megtörtént a ballagás, de már ugye az elmúlt hónapban megvoltak az utolsó hittanórák is, és hálásak vagyunk egyrészt azért, hogy voltak gyerekek, másrészt pedig azért, hogy voltak hitoktatóink, mert a Kárpátalján ez sem olyan egyértelmű dolog, de De mindig valahogy az Úristen úgy alakítja, hogy legyenek olyan emberek, akik meghallják a hívását, és igen, mondanak és bevállalják ezt a szolgálatot. Mert hogy ez egy szolgálat, és nem csak egy, nem tudom, kötelező plusz, hanem valamilyen más, amit egy csak olyan lelkülettel lehet csinálni, hogyha az ember az Úristen hívására megy, és nem csak meg akar felelni valamilyen tanternek, vagy tanmenetnek. És hát ez azt gondolom, hogy manapság az jutott eszembe idefelé jövet, hogy mennyi probléma van egy gyerekkel, és mennyi mindent megteszünk, és hogyha így megállunk az év végén, hogy mennyi minden fölösleges dolog volt, ami miatt aggódtunk, vagy idegeskedtünk, vagy a gyereknek nem úgy sikerült, nem tudott gyerek lenni, felszabadult, örömteli, nem tudom, mindennapokat megélni, aztán ott vannak még a különböző iskolai, nem tudom, zaklatások, és hogy az anyukás csoportokba folyton felmerül a téma, hogy pszichológust keresünk a gyereknek, és azon gondolkodtam, hogy de hát miért? Hát igazából ez az a kor, az iskoláskor kéne legyen az, amikor felszabadult, örömteli gyermekéveket tudnak élni. Persze itt a háború, meg sok minden más, ami a családokat nyomasztja, meghatározza, aggodalommal tölti el, de hogy mégis valahogy egy olyan teret találni, vagy hogy a gyereknek mégis legyen valami kapaszkodója, és hát mi más lehetne az, mint hogy hát a magvetés éve van, és hogy azok a magok hullanak, jó földbe hulljanak, és hogy ezek határozzák meg esetleg már a gyermek szívében is a hozzáállását, mindennapjait. És azon túl, hogy minden innen csak az aggódás és csak a kérdések jönnek, azért legyen egy fix, biztos dolog, hogy de hát én ki vagyok? Én ha Úristen gyermeke vagyok? Imádkozhatok? Szabad oda vinnem mindenféle dolgot az Isten elé, és hogy ezek valójában hogy valósulnak meg, ezen gondolkodtam, hogy így a hittanos tanév lezárásakor vajon mennyire sikerült nekünk olyan lelkülettel ott lennünk a hittanórákon, az iskolákban, az óvodákban, hogy valami mást mutassunk.
7: A lelki fejlődésben ez egy mankó lehet, hogy a gyerek ne csak szellemileg tudást gyűjtse, hanem a lelkileg is fejlődjön ezen az élet rögös útján.
3: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert sokat gondolkodom ezen, hogy lelki fejlődés. Igazából a Biblia nem úgy mondja, hogy fejlődés, hanem azt mondja, hogy lelki növekedés, és hogy miért várjuk el, nem tudom, pszichológiától, mentálhigiénétől mindenféle dolgokba kapaszkodunk, és akkor próbáljuk, nem tudom, kizárni azt, ami körülvesz bennünket, vagy próbálunk önmagunk lenni. De hát igazából mikor tudunk önmagunk lenni? Hát hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy tényleg ki vagyok én? Az Isten gyermeke vagyok? Ő teremtett engem? Felnőttként, gyermekként az ő képmása vagyok? Vagy mit akarok tükrözni? Azt, hogy igen, én vagyok, és megvalósítottam valamit, de hogy igazából mégis tovább is keressük azt, hogy akkor most ki vagyok, hogy elérünk egy bizonyos célt, akkor ott a következő, és valahogy nem ad lelki békességet, és a lelki növekedés, vagy a lelki dolgokban pedig mi a más? Hát az, hogy nem én akarok lenni valaki, hanem meg akarom találni azt, hogy kivé teremtett engem Isten, kinek akar látni engem, hol a helyem, és hogyha ezeket megtalálom, akkor igazából ott kezdődik el a növekedés, vagy hát a tanítványság, hogyha most már a gyerekhétre rátérünk.
7: Igen, a gyerekhét az van, hogy a hittanos évnek egyik nagy-nagy ajándéka, hogy együtt lehetnek a közösségek, és a korosztályt nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy itt is egy nagy merítéssel várnak szinte minden emberek 100 érdeklődőt, mert 15 évesen a felső korhatár, és hát 5 éves az alsó korhatár, szinte az óvoda felső az, amely teret enged, és ugye 4 napon keresztül 9-én veszik kezetét, és a Beregszászi Református Gyülekezeti udvara helyszíne minden éven hatalmas tömeg az, aki ide eljön. Miért érdemes ide eljönni?
3: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani. Szóval a másik meg hát a technika, az pedig teljesen beszippant, és most valami olyannal készülünk, vagy olyan dolgokon gondolkodunk, hogy igen, lehet egyedül, és persze, megoldható, hogy egyedül legyen a gyerek, de milyen az, amikor közösségben van, és hogy miért jó a közösség? Hogy Jézus is mondhatta volna a tanítványainak, hogy nem tudom, egyesével megszólítja őket, és akkor rájuk bíz valamit, de nem, 3 éven keresztül egy közösséget alkotnak, és csak aztán küldi ki őket a feladatuk, vagy a küldetésük teljesítésére. Érdekes tapasztalatunk volt, nemrég jártunk egy svájci magyar gyülekezetben, és egy fiatallal beszéltünk, nagyon kevés fiatalt láttunk az ottani gyülekezetekben, de egy fiatallal beszélgettünk, és ez annyira megerősítő volt számomra, mert néha nem látjuk értelmét annak, hogy egyrészt, hogy szuszakoljuk be a hittanórát a gyerek programjába, másrészt találjunk termet az iskolába, találjunk jó indulatot a vezetéstől, hogy megengedje, hogy még a hittanórát is ott tartsuk. És akkor volt ugye ez a fiatal, és beszélgettünk, hogy került ide, és mondta, hogy hát ő ebben nőtt fel. És egyszerűen jó, hogy elkerült otthonról, és most ideiglenesen lakik egy másik országban, de hogy egyszerűen benne volt a vágy, hogy találjon egy közösséget, ahol magyarul beszélnek, és ahol az Isten igéje szól, és hogy mennyire meghatározó volt számára az, hogy ő hittanórára járt. És hogy már ott a szívében ez a Istenhez közelítés, ragaszkodás mennyire megfogant, és hogy nem is tudja elképzelni enélkül, hogy ő próbálta, meg meghallgatta online, az otthoni, de hogy kellett egy olyan közösség, ahol hasonló emberekkel van együtt, akik az Isten akaratát keresik, és hogy egymásról tudnak, egymásért imádkoznak, egymásra figyelnek, és közösen az Istenre. Úgyhogy ez nagy megerősítés volt számomra, és lendületet adott újra az idei gyerekhét megszervezéséhez, hogy nem rajtunk múlik, ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, de igazából az Úristen munkája az, ami a gyerekekben is.
7: Mit kell tudnod a napokról, kedden veszik kezdetét? 9 és 12 között zajlik majd.
3: Mindig van egy gyülekező, mert hogy vannak gyerekek, akik már nagyon izgatottak és jóval előtte megérkeznek, szóval lesz egy gyülekező az udvaron, ha nem esik az eső. Ha esik az eső, akkor van egy szép nagy templomunk, úgyhogy közösen kezdünk, lesz majd egy ilyen kerettörténet bemutató, hogy miről fog szólni a nap. Énekelni fogunk sokat, megpróbáljuk ezt is, mert hogy az éneklés, az együtt csináljuk, és az mennyire felszabadító tud lenni. Aztán megyünk szét csoportokra, hát nem együtt lesz az 5-15 éves korosztály, hanem megyünk szét csoportokra. Óvisok, első osztályosok külön, és aztán második, harmadik, negyedik újra, és aztán a nagyobbaknak, 5., 6., 7. osztályosoknak pedig már egy ilyen mini ifis szintű csoport lesz, ahol másképp beszélik majd meg, mint mondjuk egy óvis csoportban a történetet.
7: Délután 2 órakor kezdődik, így aztán várnak minden fiatalt 5 és 15 év között.
3: És nagyon izgalmas, mert ezen gondolkodtunk, hogy jó, hogy kellene valami mégiscsak gyereknaphoz közelre, de hát a költségvetés maximum egy szendvics belefér, és aztán kaptunk egy nagyon jó felajánlást, és így összetársultunk a Sámon Alapítvánnyal, akik pedig a Dorcas program segítségével az ő gyerekeik is részt vesznek majd, és akkor ilyenek lesznek, hogy vattacukor, pattogatott kukorica, pizza, fagyi, és a negyedikre nem emlékszem, de biztos, hogy jó lesz. A lelki dolgok mellett azért fontos az, hogy jól érezzék magukat, és mondjuk mi a gyülekezetben mindig is nagy hangsúlyt helyezünk erre, akár konfirmandus táborba, akár hétvégéken, hogy jókat tegyenek, jól érezzék magukat, és aztán már könnyebb az Isten igéjére is odafigyelni, és hogy érezzék, hogy nem csak letudni akarjuk a hetet, vagy túl lenni rajta, hanem tényleg valami olyat kínálunk, ahol jó lenni.
7: A Beregszász Református Közösségben számos nyári program van, hát ha elkezdjük soron, akkor érdemes figyelnünk és jegyzetelnünk, tollatpapírt vegyünk elő. Rengeteg fiatalságot érintő projekt zajlik majd a következő napokban, hetekben.
3: Hát már holnap kezdődik, egy ifis nappal indítjuk a nyarat, ahova mindenkit várunk, aki már lekonfirmált, aki konfirmandus, vagy egyszerűen csak vágyik, vagy nem tudom, eljön nagymamához látogatóba, olyan is bekapcsolódik a táborainkba, aki nagymamához szokott hazajönni, vagy haza tud jönni. Úgyhogy holnap lesz ez az ifis nap, este már egy dicsőítő délutánnal fogjuk indítani ezt az egész hozzáállásunkat a nyári programokhoz, és hát az ifik azok természetesen most már még nagyobb lendület csütörtökön és pénteken és szombaton vannak, ezeket mindet a Beregszász Reformátusok oldalon hirdetjük, illetve a hirdetőtáblánkon kint vannak az események, és hogy nem csak eseményt szeretnénk, meg programot szeretnénk, hanem tényleg egy olyan közösséget, hogy még 20 év múlva is, hogyha összetalálkozunk valakivel, aki ide járt, akkor mondja azt, hogy jó volt itt lenni, és tényleg meghatározó volt, ezen dolgozunk, vagy ezért kérjük az Isten lelkének a munkáját. Bennünk meg általunk.
2: Az elmúlt percekben Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Pontosan 10 éve működik a Kolozs megyei katasztrófa védelmi felügyelőség berkeiben a Salvator di Passione szenvedélyből életmentő önkéntes program, amelyre 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az önkéntesek nem csak szakmai tudásra tesznek szert, és a rohammentő csapat hasznos tagjaiként vesznek részt a bevetéseken, hanem élettapasztalatuk is bővül. Sőt, Deák András tartalékos rohammentő szerint ez az egyik legjobb baleset megelőzési mód is. Továbbá óriási segítséget jelentenek az éppen szabadidejüket töltő önkéntesek is. Deák Andrással Janicskó Mihály Noémi beszélget.
2: De jól tudom, akkor 10 évvel ezelőtt, 2016. május 6-án indult a Katasztrófa Védelmi Felügyelőség önkéntes programja. Tulajdonképpen miről szól ez az önkéntes program?
3: Arról szól, hogy egy kis fiatalságot, egy kis változatosságot hozunk be a munkánkba. Ez részünkről, tehát mind a két fél nyer ezen a dolgon. Mi a szakemberek, a hivatásosok, mi nekünk jó dolog, hogy egy kicsi civil életbe jön a laktanyára. Színesebbé teszi a 24 óráinkat. Az önkéntesek részéről pedig kitűnő dolog, mert betekintést nyernek beűrről abba a munkába, amit mi végzünk. Úgy értem beűrről, hogy bent laknak ők is a laktanyán, ott vannak velünk az autón, vagy a tűzoltó autón, vagy a mentőautón, és mennek ki éles bevetésekre a csapattal. Tehát szerintem egy nagyon jó baleset megelőző program, mert aki egy pár balesetnél részt vesz beűről, onnan, ahonnan ugye a utcán járók elő polgárok nem lehetnek bent a vörös akcióba, onnan nagyon hamar eljutsz arra a következtetésre, hogy jobb megelőzni balesetet, amennyiben lehet, mint hogy megtörténjen, és akkor a mentők és a tűzoltók segítsenek.
2: Azt mondtad, hogy bejön a fiatalság. Melyik az a korosztály, akiket várnak, akik jelentkezhetnek erre a programra?
3: Itt ez jó kérdés. Ugye hivatalosan 16 éves kortól lehet jönni, egészen 60 éves korig. Na most vannak 50 pluszosok is, ez az igazság, csak hát ugye a fiatalok mindig nagy lendületet hoznak be, és mobilitást és fiatalságot, ugye. Az idősebb korosztályjal, tehát mondjam úgy a középkorosztályjal, meg az a jó, hogy azok meg kiforrott emberek, akik nem ugrálnak annyit, és kicsit élettapasztaltabbak, és már az elejétől sokkal jobban tudunk rájuk bízni kisebb feladatokat.
2: Gondolom, hogy nem csak besétálnak a laktanyára, és akkor egyből beültetitek a rohammentő autóba, és már is ott vannak a helyszínen, hanem valamilyen képzés is megelőzi azt, hogy ők részesei lehetnek ennek a csapatnak.
3: Persze. Információkat lehet kapni mindegyik megyének a katasztrófavédelmi honlapján, például itt nálunk Issuk-Kluzs, és azon van egy olyan ablakocska, hogy Voluntar di Passione, és ezen vannak az információk. Na, hát ott be kell adni, de hát elektronikus formában is be lehet adni egy pár iratcsomót, ugye büntetetlen előélet. A 16-18 éves korosztálynak kell még ezen kívül egy szülői beleegyezés is, meg valami orvosi vizsgák, meg ez az, és utána két modul lesz, amiben egy kicsit betanítjuk őket, hogy legalább ne legyen baleset, mikor megyünk a katasztrófa helyekre. Tehát az egyik egy tűzoltási modul, és a másik egy elsősegélyes modul. Mind a kettő 5-5 napot tart. Először általában a tűzoltásos modullal kezdjük, mert ott elég sok biztonsági, munkavédelmi dolgot is megmutatunk nekik. Persze az autókat is, a felszerelést is megmutatjuk, hogy kényük kedvükre választhassanak autót, amivel szeretnének kivonulni. És az első segélyes modul, hát az is 5 napos. Általában 2 hétvégét szoktunk ebbe betenni, tehát péntek, szombat, vasárnap, és utána meg csak szombat, vasárnap. Na most a vasárnap az már vizsga az első segélyes modulnál. Tehát gyakorlatilag az elsősegélyes modul 4 napot tart, ameddig tanítunk, gyakorolunk, mert a mentőautón nagyon kevesen vagyunk, és ott elég éles helyzetek vannak, és szeretnénk, hogy az önkéntes, aki plusz egy embert jelent a mentőautón, az elsősorban ne sebesüljön meg, tehát ne legyen valami baj vele, mert nem nagyon tudunk rá is vigyázni meg magunkra és a páciensre. és tudjon segíteni nekünk. Tehát, hogyha bármit kérünk a mentőautó felszereléséből, akkor azt rögtön tudja ideadni, és hogy ismerje nagyon jól a mi protokolljainkat, a mi munkastílusunkat, hogy minél könnyebben és gyorsabban tudjunk menteni.
2: Melyek azok a feladatok, amiket rájuk tudtok, mertek bízni?
3: Na, ez nagyon változatos, és ezért mondtam, hogy nagyon jó dolog az önkéntesség, mert kezdve onnan, hogy kezem alá ad felszerelést, ugye, mikor a terepen dolgozunk, akkor ugye az egész mentőautó felszerelését nem tudjuk kivinni mondjuk egy felborult traktorhoz, vagy fel egy lakásra. És akkor néha még valamilyen felszerelést el tud hozni nekünk az autóból,

0: keresőkutató sávra, és akkor ott nálunk egy személy pluszba, hát ez bizony sokat jelent. Általában egyedül nem nagyon szeretünk dolgozni, nem is nagyon szabad, úgyhogy általában két ember egy csapat, és akkor így már van két kis csapatja egy mentőautónak, mert négy ember van akkor így rajta. A következő nagyon nagy segítség, mikor mondjuk olyan önkéntesünk van, aki vagy a tanulmányai szerint, vagy esetleg adott genetikai örökletesség szerint szereti a lelki gondozást, a pszichológiát. Ilyenkor nagyon nagy segítség a kicsit mondjuk zavarodott embereknek, vagy indulatos embereknek a megnyugtatására. Persze nem küldjük soha őket első vonalra, mert az veszélyes, hanem utána beszélgetések során, ez egy ilyen interpersonális, most hirtelen nem jut eszembe magyarul, dolog, hogy kik között alakul ki, vagy hogy alakul ki egy jó kapcsolat, beszédkapcsolat, kommunikáció a mentős és az áldozat, vagy a mentős és az áldozat rokonai, vagy a hozzátartozói között. Persze nagyon sokat segítenek ilyenkor, például, hogyha leányról van szó, leány önkéntesről, mert ugye vannak hölgy paciensek, és sokkal jobban esik nekik, és etikusabb, hogyha a csapatban van egy leány is, és mondjuk ő végez el egy testvizsgálatot, vagy egy EKG-t a szívritmusról. Tehát nagyon-nagyon jól fel tudjuk őket használni, mondjam úgy, nem pejoratív értelemben persze, a munkánkban.
1: Ha jól értettem, akkor ti ilyen egynapos egységekben dolgoztok. Milyen a beosztásuk az önkénteseknek? Ők mennyi időre csatlakoznak hozzátok?
0: Hát ők például, hogyha kiskorúak, tehát 16-18 év közöttiek, akkor az elején csak nappali műszakba adjuk be őket, és 12 órára, tehát reggel 8-tól mondjuk este 8-ig. Aztán utána, ha egy kicsi tapasztalatot nyer, akkor már éjszaka is maradhat, mármint külön éjszakai váltás, mondjuk este 8-tól reggel 8-ig. És hogyha jól működik, és átvette a mi szakmánknak a csinyát, binyát, akkor maradhatnak 24 órára is, hogyha már 18 éves életkorukat betöltötték.
1: A 16-18 éves korosztály az mindenképp még iskolába jár, akkor ilyenkor hiányoznak az iskolából, vagy ezt hogyan lehet megoldani?
0: Igen, vagy hétvégén dolgoznak. Mi nem tudunk adni igazolást, ezt nem szabad adjunk igazolást. Tehát vakációkban, hétvégeken dolgoznak, vagy ugye egy éjszakát, mondjuk, mit tudom én, csütörtökről péntekre való éjszakos, akkor pénteken egy kicsit más élményekkel megy már be az iskolába, mert egy éjszakát mondjuk talpon volt, és a fáradtságot eltörli az az adrenalin és jó érzés, hogy ő mentőn dolgozott. Kicsit úgy az iskolába is másképp néznek rá a kollégák, az osztálytársak.
1: Meggondolom, hogy éles helyzetben akár az iskolában is ugyanúgy segíteni tud, hogyha kialakul bármilyen vészhelyzet.
0: Pontosan. Ezt még nem is említettem. Körülbelül egy éves önkéntesség alatt olyan tapasztalatra tesznek szert, véleményem szerint, ami egész életükben elkíséri. Nem kell ők persze orvosok legyenek, vagy ápolók, választhatnak akármilyen hivatást, szakmát, de olyan tapasztalatot és tudást gyűjtenek, mivel hogy élesben is ott vannak velünk, tehát gyakorlatban is, nem szimulációkon. A szimuláció az első 3-4 napban van, ugye mikor a kurzus van. De utána teljesen élesbe megy a dolog, és szerintem egész életükre nagyon nagy tapasztalatot nyernek. Sőt, mondhatnám azt, mint oktató, hogy további kis adóállomásai lehetnek az elsősegélynek a továbbadásába. Mert nem muszáj valaki szakelőadó legyen ahhoz, hogy egy elsősegély procedurából egy bizonyos lépést vagy momentumot el tudjon mesélni a szüleinek, a testvérének, az osztálytársainak, és ezáltal gyarapszik, növekszik például mondjuk adott esetben Kolozsvár lakosságának az a része, aki mikor nagyon nagy baj van, akkor nagyon gyorsan be tudnak avatkozni, és mondom azt tiszta szívből, hogy csodát tudnak művelni addig, ameddig kiérkezik a mentőautó. Mert itt van a baj ezzel a 5-10-15-20 perces időintervallummal, ameddig kiér a mentő egy piros kódos, tehát egy kritikus beteghez. Persze megyünk ki egyszerű sima lábtöréshez is, mert szegény nem tud bemenni a kórházba, normális, hogy kimegyünk, csak nem életveszélyes. Ott is tud segíteni az elsősegélyes, de a súlyos eseteknél ott nagyon fontos, hogy az áldozat mellett lévő segéd, akinek van egy elsősegély kurzus, és tudja, hogy mit kell csináljon, az menthető állapotba tudja tartani azt az áldozatot, akihez aztán kiérkezik a mentőautó. Hogy mikor a mentőautó kiért,

0: akkor legyen kit mentsen a csapat. Mert itt mondjuk konkrétan például az agy ellátásáról, oxigén ellátásáról beszélek. Hogyha az agy 3-4 percig nem kap sajnos oxigént, akkor ott életmentő műveletek után sajnos maradnak visszamaradó károsulások. És nem csak a szív stopról beszélek, újraélesztésről, hanem bármilyen, ugye a nyelvet, mikor lenyeljük, ugye hát ezt így mondják köznyelven, hogy lenyelt a nyelvét, és ezért nem kapott levegőt, vagy fulladozott. Ez egy nagyon egyszerű manőver, hogy ezt felszabadítani a légutakat, akár a nyelv bilincse alól, akár idegen testek alól, ugye ez már a Heimlich módszer. Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
1: Az elmúlt percekben Deák András tartalékos rohammentőssel beszélgettünk.
2: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A mai kihívásokkal teli időszakban különösen nagy jelentősége van azoknak az alkalmaknak, ahol a fiatalok közösségre találhatnak, megerősödhetnek hitükben, és megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül. Ezt a célt szolgálta a Tiszakeresztúrban megrendezett pünkösdi ifjúsági találkozó is, amelyet a Tiborka, a Tisza-Borzsa közi KRISZ alapszervezet szervezett. A programra számos településről érkeztek fiatalok, hogy együtt dicsőítsék Istent, közösen gondolkodjanak hitről, szolgálatról és jövőről, miközben új kapcsolatokkal és élményekkel gazdagodhatnak. Erről a Tiborka elnökével beszélgetünk, Gyurkó Teodórával. Miért tartottátok fontosnak, hogy szervezzetek egy ilyen pünkösdi ifjúsági találkozót Tiszakeresztúron?
3: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
1: Találkozó témája ugye a lélektől megrészegedve volt. Mit jelent ez a kifejezés a mai fiatalok számára, és milyen üzenetet akartatok ezzel átadni a fiataloknak?
3: A pünkösdi ifjúsági találkozó témája a lélektől megrészegedve. Ez a cím a pünkösdi történetből született, ugyanis a tanítványok hirdették az Isten igét, és mindenki a saját nyelvén értette, ezért azt hitték, hogy a tanítványok édes bortól részegedtek meg. És az ige alapján azért választottuk ezt a címet, mert azt szerettük volna üzenni a fiataloknak, hogy nem mindegy, hogy mi az, ami betölti az életüket, mi az, amivel telve vannak, és mi az, ami úgymond megrészegíti őket.
1: Mennyire voltak nyitottak a kárpátaljai fiatalok egy ilyen lelki alkalomra? Kaptatok-e visszajelzéseket a résztvevőktől?
3: Alapvetően azt gondolom, hogy a kárpátaljai fiatalság nyitott a lelki alkalmakra. A KRISZ-nek 7 alapszervezete van, amelyből az egyik a Tiborka, és minden alapszervezetnek, valamint a KRISZ-nek is megvan a saját éves programterve. Ezeken az alkalmakon én azt látom, hogyha egy gyülekezetből több fiatal is érkezik, ők tudják motiválni egymást arra, hogy részt vegyenek az alkalmon, valamint épp ellenkezőleg visszatartani is tudják. Viszont hálásak vagyunk azért, hogy minden alkalmon vannak fiatalok, hálásak vagyunk azokért a munkatársakért, akik elkísérik, azokért a lelkészekért, akik elhozzák a fiatalokat, és hiszem, hogy ez mind az Isten munkája.
1: Miben más egy ilyen ifjúsági találkozó szerinted, mint egy hagyományos gyülekezeti alkalom? Hogyan képzelhetjük el, hogyan épült fel?
3: Az esetek többségében pozitív visszajelzéseket kapunk a fiataloktól, azt, hogy jól érezték magukat az alkalmainkon, és hogy várják a következőt, viszont egy felgyorsult világban élünk, és nehezen tudnak hosszú időn keresztül egy bizonyos dologra koncentrálni, így a legtöbb pozitív visszajelzést azokra az alkalmakra kapjuk, amelyek vagy szabadtéren vannak megrendezve, vagy hosszú szabadidő áll rendelkezésükre, és tudnak egymással szabadon beszélgetni, játszani, ismerkedni, tehát sok interakció éri őket.
1: Te ugye moderátorként is jelen voltál, és a függőségekről beszélgettetek szakértőkkel, illetve olyan fiatallal, aki átélte és megtért. Miről szólt az alkalomnak ez a része?
3: Ahogyan azt előzőleg is említettem, talán egy hagyományos gyülekezeti alkalom során a fiatalok hamarabb elvesztik a koncentráló képességüket. Ettől még nem rossz egy gyülekezeti alkalom, csak a fiatalokat máshogy kell megközelíteni. Az alkalmunkon, a pünkösdi alkalmon dicsőítéssel kezdtünk, amely során a Nagyberegi Református Líceum együttese vezetett minket. Ezt egy kerekasztal beszélgetés követte, majd egy hosszabb kétórás szünet következett, amikor a fiatalok a mennyei falatok étkezde finomságait próbálhatták ki, amelyel egy jótékony célt támogattak, illetve a Kegyes Jótékonysági Alapítvány jó voltából lehetőségük volt kokártokat kipróbálni, és azt láttam, hogy nagyon élvezték. Ezt ismét dicsőítés követte, végül bizonyságtétel és evangelizációval fejeztük az alkalmat. Ez az alkalom egy példája volt annak, hogy az Úr csodásan működik, és egyidejűleg szól fiataloknak, középkorúaknak és idősebbeknek. A tiszakeresztúri református gyülekezettel közös szervezésben valósult meg, így az alkalmon nem csak fiatalok, hanem a gyülekezet tagjai is részt vettek, és ez így együttesen lehetett egy áldott pünkösdi alkalom.
1: Milyen szerepe van a közösségnek abban, hogy a fiatalok megmaradjanak a hit útján szerinted?
3: A kerekasztal beszélgetés fő témája a függőségek volt. Barta Attila lelkész, Gogola István pszichológus, Hadar András diakónus és Tominec Mihály voltak a vendégeink, akikkel arra kerestük a választ, hogy mi az, ami valójában betölti az ember életét. Miért vágynak a fiatalok arra, hogy valami megrészegítse őket, hogyan alakulnak ki a függőségek az életükbe, és milyen érzéseket próbálnak ezáltal elnyomni magukban. Szó esett arról, hogy a probléma felismerése az életünkben az már egy lépés a gyógyulás útján. A beszélgetés résztvevői őszintén vallottak arról, hogy nekik milyen küzdelmeik vannak, vagy esetleg voltak, és sokat beszélgettünk arról, hogy mit tanít az Isten igéje erről, hogy ő nem korlátozni akarja az embert, hanem szabadságra vezetni, és többször is elhangzott az az ige, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Végül minden résztvevő igyekezett tanácsot adni a fiataloknak, hogyha valaki már küzd függőséggel, akkor hogyan lehet elindulni a szabadulás felé, és a kerekasztal beszélgetés végén a fiataloknak volt lehetőségük névtelenül kérdéseket feltenni a vendégeknek.
1: A jelenlegi kárpátaljai helyzetben milyen kihívásokkal találkoznak a fiatalok, és ezekre milyen válaszokat adhat a keresztény közösség szerinted?
3: Egy fiatal életének egyik legfontosabb pillére az, hogy milyen emberekkel veszi körbe magát, ugyanis akik körülötted vannak, azok befolyásolnak téged akarva akaratlanul. A beszélgetés során is szó volt arról, hogy a szenvedélyektől való szabadulás egyik legfontosabb kérdése, hogy a közösséged, ahol vagy, előre visz vagy visszahúz. Hívő fiatalként szerintem szinte lehetetlen megmaradni a hit útján egy olyan közösség nélkül, aki bátorít, ha elcsüggettél, veled örül, ha sikereid vannak, de felemel, ha elestél, és akikkel egymás terheit hordozva erősek tudtok maradni az ördög csábításaival szemben.
1: Hogyan próbálja a Tiborka megszólítani azokat a fiatalokat, akik még nem kapcsolódnak gyülekezethez?
3: A fiataloknak kihívásaik mindig voltak, vannak és lesznek is, viszont szerintem egy keresztény közösségnek az a feladata, hogy megerősítse a fiataljainkat abba, hogy érdemes a keskeny úton járni, hogy Isten nem egy tiltó Isten, de vannak korlátok, viszont ezek a korlátok mind a mi javunkat szolgálják. Az a fiatal, aki elindul az Isten útján, mindig fog nehézségekkel találkozni, de az a kérdés, hogy ezekben a nehézségekben hogyan tudunk hűek maradni hozzá. Az alkalmainkat a közösségi média felületein hirdetjük, így semmi akadálya annak, hogy olyan fiatalok is részt vegyenek, akik talán az otthoni, saját gyülekezeti életükben nem annyira aktívak, viszont nagyon szeretnénk, ha ezeknek a fiataloknak a szívükben megszületne a vágy, hogy az otthoni ifibe is eljárjanak, vagy ahol nincs ifi, ott induljanak heti rendszerességgel ilyen alkalmak, ugyanis, ahogy korábban említettem, szerintem lehetetlen megmaradni egy közösség nélkül, akik mindig melletted állnak, akkor is, hogyha épp valamilyen próbatételen mész keresztül, ami gyakran előfordul egy fiatal életébe.
1: Milyen további programokkal készültök a közeljövőben? Tudsz-e már erről valamit beszámolni a hallgatóknak?
3: A Krisznek Máramaros Ugocsa Egyházmegyében két alapszervezete van, az egyik a Tisza Borzsa Közi Krisz alapszervezet, azaz a Tiborka, és a Krisz Tisza Háti alapszervezete, és ez a két alapszervezet július 18-án Tiszabökényben szervez egy ifjúsági alkalmat, ahová szeretettel várjuk a fiatalokat, valamint augusztus 15-én a Krisz Túra kerül megrendezésre, aminek a szervezését a Tiborka munkatársi csapata vállalta. Ez egy olyan túra, ahol bizonyos megállók lesznek a túra folyamán, és ilyen lelki fröccsel készülünk a fiataloknak, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy vegyenek részt rajta, majd fogjuk hirdetni a közösségi oldalainkon. A tavalyi évben is megszervezésre került, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
1: A végére pedig egy személyesebb kérdés, mit jelent számodra a hit? És ugye a dicsőítés is jelen volt és van is az életedben, az mit ad neked?
3: Az én életemben a hitnek nagyon meghatározó szerepe van, egészen kicsi koromtól kezdve. Ez nem volt egy egyenes és egyszerű út. Nem jelenti azt, hogy nem voltak hullámvölgyek, mert a keresztény ember életében mindig vannak. Viszont az egyik kedvenc igém az Ézsaiás könyvének 40. részéből így szól. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Én ezt az erőt érzem, amit az Isten ad nekem, amikor meglankadok, amikor elfáradok, amikor aggodalmaskodok, mert hajlamos vagyok mindenen aggódni. Viszont az Isten már többször bizonyította azt nekem, hogy tényleg a hajam szála sem görbülhet az ő tudta és akarata nélkül, és azért cserébe, hogy én hűséges vagyok hozzá, ő adja az ő erejét, adja az ő bölcsességét, és adja az ő békességét. Azt szokták mondani, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és én ezt érzem, amikor dicsőítésben veszek részt, vagy csak dicsőítő dalokat hallgatok, azokon a dallamokon, a szövegeken, az énekeken keresztül valami különleges kapcsolódás jön létre az Istennel, ami engem nagyon megérint, és engem meg, hogy megint idézek a kedvenc énekemből, aminek az a szövege, hogy minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál, minden erőmmel, míg élek, éneklem a te jóságodat. Én azt érzem, hogy az Isten mindez idáig hű volt hozzám, és hiszem, hogy a későbbiekben is hű lesz, és azt várja el tőlem, hogy minden erőmmel, minden talentumommal szolgáljam őt, énekeljem az ő jóságát, vigyem a jó hírét a fiatalok között és a körülöttem lévő emberek között, ami nem mindig egyszerű, de tudom, hogy az Isten megáldja az igyekezetét azoknak, akik őt szolgálják.
1: Az elmúlt percekben a Tiborka elnökével, Gyurkó Teodórával beszélgettünk.
2: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
4: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
5: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
4: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
5: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. és igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pontjában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
4: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
5: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orchestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
4: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
5: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
4: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
5: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntartható az mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, Antolba jelezik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiről én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottság a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
4: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
5: Hát egyrészt még olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, amik kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalóz Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
4: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
5: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mérai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Az elmúlt percekben a Méra Világzenei Csűrfesztivál egyik szervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is. Felmentette tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. A határozat a magyar közlönyben jelent meg, és szombattól lépett hatályba. A döntés értelmében távozik Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója. Leváltották Olá Krisztiánt, az információs hivatal vezetőjét is. Nem folytatja munkáját Kis Csaba, a nemzetbiztonsági szakszolgálat főigazgatója sem. Felmentették Tajti Norbertet, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat vezetőjét is. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a Gyermekegészségügyi Központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődése való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci rendvédelmi technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a 4 alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújító kongresszus összehívására.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál Orosz Istvánnál jártam.
2: Az alsóvárosi református gyülekezetben milyen programok voltak? Ilyenkor ugye pünköst felé már konfirmálások szoktak lenni. Hogy zajlott az önöknél?
3: Most nálunk most kevésbé volt mozgalmas a húsvét és pünkösd közötti időszak. Egy igehirdetés sorozat zajlott ebben az időben, amiben hangsúly volt a pünkösdről, mint ígéretről, hogy ez mint ószövetségi ígéret hogyan jelent meg, majd ezt követően a pünkösd, mint várakozás, tehát a Szentlélek kitöltetésének a várása, majd a Szentlélek eljövetele, az eljövetelt követően a tanúságtételre való elhívás, ugye lesztek nekem tanúim, Jézus ezt hagyta meg, hogy amikor eljön a lélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek. Majd pedig ezt követi most, amiben vagyunk éppen, a tanúságtételnek a helyszínei, ugyanis ez is pontosan ott van az igében, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt, egészen a föld szélső határáig, tehát mint amikor a Google térképet elkezdjük az Eger görgőjével nagyítani, kicsinyíteni, hát valami hasonló programot hagyott ránk a megváltó, és ebben vagyunk most, ugye ebből a Jeruzsálem az egészen közeli komfortzónát jelenti, itt talán a legnehezebb a tanúságtevés, majd a tágabb környezetünk, mint Júdea, a Samária, az az ellenség területe volt abban az időben, és végül pedig egészen a föld szélső határáig, hogy hogyan kell ebben a misszióban részt vennünk, tehát mi egy ilyen sorozatban vagyunk. Ami érdekessége ennek az időszaknak, hogy mivel a területünkön lévő iskolával élő kapcsolatunk van, ezért most az intézménynek az évzáró mozzanataiban részt vesz a gyülekezet is, oly módon, hogy vannak bizonyos programok, amiket kiszervezünk a templomba. Ilyen volt például az óvodás évzáró, ezt vasárnap tartottuk délelőtt, az egyébként szokásos kisgyerekes istentiszteleti sávban, és ezzel zártuk ezt a tanévet, ami az óvodás oktatásnak lényegében a záró momentuma volt. Emellett tanévzáró istentisztelet van a gyermekeknek, az iskolásoknak, ez hétközi alkalom, amikor visszatekintünk és az elmúlt tanévre hálát adunk érte, valamint jelképesen elbocsátjuk a gyermekeket majd a nyári szünetre. Ehhez kapcsolódik, hogy ilyenkor a búcsúzó nyolcadikosokkal is külön kiszoktunk menni, egy hálaadást tartunk csak szűk körben a templomban, valamint, hogy ennek a fordítottja is igaz legyen, a gyülekezeti tagokat is igyekszünk meghívni az intézményben lévő rendezvényekre, ez legyen majd akár a ballagás, a tanévzáró ünnepség. A tavasz során volt itt egy átadási ünnepség, ami egy teljesen megújult sportpályát jelent itt az iskola udvarban, és ennek az átadási ünnepségére is meghívtuk a gyülekezetet. Tehát így a tavasszal ezek voltak a fontosabb momentumok, és hálásak vagyunk az Úristennek, hogy egy ilyen oda-vissza kapcsolat kezd egyre inkább erősödni a gyülekezet közössége, valamint a területünkön lévő intézmény között.
2: A gyülekezet tagjai egyébként eljöttek az iskolai rendezvényekre, mert hogy az iskolások elmentek a gyülekezetbe, az egyértelmű, mert hát ugye viszik a pedagógusok, akár ön is iskolalelkészként, de visszafelé működött-e ez? Érdeklődtek-e a gyülekezet tagjai?
3: Van érdeklődés, nem lehet nagy érdeklődésnek nevezni, leginkább azok tudnak eljönni, akik már nyugállományban vannak, és ki tudják szorítani az idejükből. Tehát ha csak néhány főről is beszélünk, leginkább a presbitérium tagjai közül szoktak aktivitást mutatni. Nyilván aki a munkahelyén van bent napközben, mert ezek általában 8 és 4 közötti programok szoktak lenni, őket is várnánk egyébként, de nem jönnek, nem tudnak jönni, de azok, akik nyugdíjasak és idejében tudomást szereznek a rendezvényről, akkor el szoktak jönni, és örömteli találkozásoknak vagyunk ilyenkor a szem és fül tanúi.
2: Nagy tisztelet úr, az a programsorozat, vagy eseménysorozat, amit említett, jól emlékszem, hogy az ifjúságnak indult ez a sorozat?
3: Maga az ifjúsági oldalon ott egy másik sorozat van jelen, tehát a szombat esténként van az ifjúsági foglalkozás nálunk. Többnyire innen az intézményből vannak a gyerekek, akik teljesen önkéntesen a szabad idejükben járnak el erre, az alkalomra, és itt többnyire életkérdéseket teszünk fel. Ez tartalmazza az egész éves tematikánk, akár azt, hogy kinek kell engedelmeskednünk, de ilyen alapkérdések is, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az Isten, ki az én felebarátom, hogyan kell viselkedjek bizonyos helyzetekben. De nyitottak a gyermekek nem csak ezekre az etikai válaszadásokra, hanem magára a Bibliára is, a bibliai történetekre, azoknak az elsődleges megértésére, nem csak az abból levont következtetésekre, és ezért volt olyan foglalkozás, amikor egy-egy evangélium került a középpontba, és akkor próbáltuk annak az evangéliumnak a sajátosságait előhívni, és megmutatni ezeknek a gyerekeknek, és ezzel leginkább a lexikai tudásuk és az általános műveltségük növekedett. Belefér nyilván az ifjúsági foglalkozásban nem csak a szellemi táplálék, hanem a fizikális is, ezt is nagyon szeretik a gyermekek. Ebben a szolgálatban a gyülekezetünk vesz részt. Minden hétre valaki elvállalja azt, hogy egy kis estebéddel kedveskedik a gyerekeknek, és ennek felettébb szoktak örülni. Így mindenki érzi, és sajátjának érzi ezt az ifjúsági munkát. Hát nyilván van, aki az ifi vezetői oldalról, vagy szervezői oldalról, és a gyülekezet oldaláról is hozzájárulunk ehhez, és bízunk abban, hogy ezek közül, a gyerekek közül fog konfirmandus kikerülni. Vannak közöttük olyanok, két gyerek van, aki tavaly konfirmált, és ő ebben a közegben itt maradt, és jól érzi magát. El szoktak jönni egyébként úrvacsorás istentiszteletekre is, ők már ballagni fognak lassan, de a többiek azok változó, többnyire ilyen negyedikes, ötödikes korosztályból vannak itt, és nagyon nyitottak, érdeklődőek, és egy nagyon ütőképes közösség kezd szerveződni. Igyekszünk nekik majd kedveskedni még néhány aprósággal, lesz majd ifis szalonnasütés és grillezés ott a templomkertben, illetve szeretnék majd őket ifis kirándulásra is elvinni, és itt lényegében ők duplán kirándulnak, mert nem csak a gyülekezet szervezésében, hanem az intézmény szervezésében is, itt mindig kiemeljük és értékeljük azoknak a gyerekeknek a szorgalmát, akik tanév közben gondot fordítanak a templom látogatásra. Az intézmény fenntartója évi 10 alkalmat kér, hogy ennyit igazoltan minden tanuló menjen el legalább a saját közösségébe. Ebben igyekszünk támogatni a diákokat akár a saját közösségének a felfedezésében, hogy hol is van az, illetve megbeszélni az ott látottakat és hallottakat. Ugye itt az ifjúsági csoportnak szinte a 90%-a itteni hallgató, és akkor ők itt is kapnak majd a jutalomból, tehát az iskolai jutalom kirándulás is az övé, ők is részt vesznek majd ebben, és emiatt is népszerűsége van ennek az alkalomnak, de nyilván nagyobb reklám az, amikor hétközben elbeszélik, hogy mi volt éppen szombat este, miért éreztük jól magunkat, és miért érdemes oda ellátogatni, akár teljesen ismeretlenül is bárkinek, aki ehhez kedvet érez.
2: Akkor ez végül is a hittannak, az iskolai hittannak egy továbbfejlesztése?
3: Igen, ez egy másik szintje. Nyilván az intézményi hittannak keretei vannak. Jól lehet a kerettanterv szerint élmény alapú a református hittanórák, de mégis eszközeiben nagyon sokszor az átlag humánórák eszköztárával dolgozunk mi is, tehát itt is van tanmenet, van tematika, vannak óratervek, és ugyanúgy van egy kitűzött cél, amihez el kell juttatnunk a diákokat évvégére, és emiatt ennek nyilván van egy kötöttsége, amitől túl nagy százalékban nem tudunk eltérni. Nyilván van, amikor nagyon kívánja a helyzet, hogy akkor álljunk meg, és ezt még mélyebben beszéljük meg, hiszen nem vagyunk versenylovak, és ha egy olyan kérdés merül fel, ami pont életkori sajátosságuk szerint ez halaszthatatlan, és meg kell beszélnünk, akkor nem megyünk el mellette, de nem lehet nagyon megfenekleni egy-egy témánál, viszont az ifjúsági óráknál nagyobb a lehetőség, mert ott nem csenget neki 3-4 óra múlva. Ott 5 órakor elkezdődik, és a 7-8-ig, ameddig a gyerekeknek a figyelme aktív, és jól érzik magukat, és lehet velük foglalkozni. Ugye a vég az nyilván már ott csocsózás és egyebekkel zárul, de ott talán pihentebb az elméjük egy szombati pihenőnapot követően, mint mondjuk itt általában hittan az 5. órától felfelé szokott történni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy sok dologban ráépül, és jelenleg olyan csapat van, olyan tematikát dolgozhattunk ki, ami mondjuk feltételezi már az első 4 évnek a tananyagát, tehát arra ráépítünk, de nyilván aki esetleg úgy térne be, hogy sosem tanult hittan, nem érezni kellemetlenül magát, mert azért igyekszünk úgy gyerekközpontúan, igeszerűen gyerekközpontúan átadni a megfelelő ismereteket, de igen, mondhatjuk ezt, hogy ráépül. Például volt februárban itt pedagógus minősítés, amiben részt vettem, pedagógus 2-es minősítési eljárásban, és amit ott azon a bemutató órán vettünk, az a Kősziklára épített ház története volt. Ennek az eszközanyagát utána kívánták a gyerekek, hogy hozzuk már be az ifjúsági órára, és nézzük már meg még egyszer. Tehát itt a fakockáktól kezdve a sivataki homokig minden jelen volt azon a foglalkozáson, és újra le kellett modellezni, hogy hogyan épül fel a homokra épült ház, hogyan épül fel a kősziklára, vagy éppen a térkőre épült ház volt a szemléltetésnél, és akkor ott még egyszer nekik ki kellett próbálni, és akik nem vettek részt ezen a minősítési órán, ők is kipróbálták, milyen az egy locsoló kannával összedűjteni egy papírba készült ingatlan. Tehát azért mondom, hogy van átfedés, és lényegében rá tud épülni a már hozott tudásra, és én úgy veszem észre, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a gyerek mit szeretne. Hogyha most csak annyit szeretne, hogy ne legyen otthon másfél órán keresztül, hát lényegében akkor ez is tud teljesülni, mellette meg még tanul is valami, de vannak, akik nagyon komoly nyitottsággal és érdeklődéssel jönnek, nyilván ők több mindent tudnak elvinni. Hát ez attól függ, mivel van tele a kezünk. Ha üres kézzel jövünk, akkor több minden fér bele. Ha csak egy ujjunk szabad, akkor nyilván kevesebbet tudunk elvinni.
1: Rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Egy tanítási nyelvű általános iskola, iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkörre külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztoránál, a diósgyőri református gyülekezet helyettes vezetőjénél, Orosz Istvánnál jártam. Folytatjuk a beszélgetést. A gyerekek tudásából hol lehet többet leszűrni, egy hittanórán, vagy egy ilyen foglalkozás alkalmával?
1: Én úgy gondolom, hogy az életben leginkább. Nyilván más az eszköz, itt intézményen belül megvannak a tudáspróbák. Maga az ifjúsági foglalkozáson ott ilyen klasszikus értelemben vett számonkérés nincs, hanem sokkal inkább szituációs feladatok. Ez nem idegen nyilván a közoktatási tanórától sem, de sokszor a folyosón összefutva mondjuk a tudomásomra jut, hogy valamilyen helyzetbe belekeveredett az adott gyermek, és akkor mondom, emlékszel, hogy ezzel kapcsolatban mit tanultunk? És akkor igen, és akkor mondja a történetet, melyik bibliai történet, és mi volt ott a megoldás? Elmondja a gyerek, és na, látod, akkor menj és te is csináld meg ezt. Tehát ilyen helyzetekben is, pont visszatérve erre a pedagógus kettes minősítésre, ott az egyik osztálynál számonkérő óra volt, és része volt ennek a számonkérő órának, hogy több feladat mellett, tehát ott a tudáspróbától kezdve a Google-ön lévő feladatokig mindenféle volt, és volt egy olyan rész, ami szóbeli felelet sáv, és én úgy hívtam ki a gyerekeket, hogy na gyertek, és akkor tegyetek bizonyságot erről, meg erről a témáról. És így felcsillant a vizsgáztatónknak is a szeme, hogy ezt még ők nem hallották, de nagyon jó. És hogy mennyivel másabb az, hogy gyereki fiam, és akkor ebből fogsz felelni, és akkor már rögtön egy ilyen szükségtelen izgalmat beléoltunk a gyermekbe, és ott biztos, hogy akkor 10-ből 6 gyerek, ott 6-ig nem parázott, akkor ott fog. Itt viszont azt mondtam, hogy gyere bizonyság tételre, mondom, minthogyha az utcán találkoznál egy veled hasonló korúba, vagy akár idősebbel is, és megkérdez téged, hogy hogyan szól, ismered el a irgalmas samaritánus történetet, hogyan foglalnád neki össze? Úgy, hogy az összhangban legyen a bibliai szöveggel. Tehát ugye nem nekünk kell hozzá költeni, tehát ez nem a népköltészet tagozat, tehát nem arra vagyunk kíváncsi, hogy mi még milyen mesét körítünk hozzá, hanem úgy mondd el, hogy az összhangban legyen a tanultakkal, a bibliával, ahogyan mi ott olvassuk, és utána próbál megfogalmazni, hogy neked ez mit üzen. És ilyen feleleteket hallottunk ott vissza, és én egyébként is ezt szoktam. Tehát a lényeg, hogy ez pont egy olyan tantárgy, legyen ez akár közoktatási szférában, akár a gyülekezeti oktatáson belül, amiből leginkább az életben fognak vizsgázni. Tehát lehet, hogy elfelejtik a matematikából a gyökvonást, lehet, hogy kevésbé fognak emlékezni, hogy ki volt Szulejmán, lehet, hogy Adi versei is majd idővel megkopnak, de itt olyan élet kérdéseket és válaszokat ismernek meg, amikkel, hát ez a céljunk, hogy ezek végig elkísérjék őket a földi pályájukon.
0: Ha visszatérünk az alsóvárosi gyülekezethez, mi vár még a hívekre a nyáron? Ugye említett nagy tiszteletű úr kirándulásokat gyerekekkel kapcsolatban, de mi az, amit még tervez, vagy is terveznek?
1: Most a nyár az mindig egy csendesebb időszak nálunk alsóvárosban. Szokott rendben a délelőtti istentiszteleteket szeretnénk megtartani. Amíg el nem fogy ez a tematika, addig haladunk tovább itt a tanúságtételben, és amikor elfogy, hát addigra vélhetően az Úristen kiparancsolja az újabb sorozatot. A gyerekekkel nyilván lesz majd gyerek kirándulás, amit említettem, valamint gyerektábor is. Nekünk a helyi adottságaink kevésbé alkalmasak arra, hogy akár egy ilyen 10-15 fős tábor tudjunk mondjuk egy héten keresztül biztosítani. Ellenben az egyházmegye szervezésében lesz majd Mezőkövesden egy egyházmegyei hittantábor, és mi oda visszük el majd a gyerekeket, tehát mi is közülünk is, akár vagy

0: én vagy pedig az exmisszus segédlelkész, aki mellettem szolgál. Ott leszünk velünk, akár napi váltásban, meglátjuk még hogy, és ott igyekszünk bekapcsolódni ebbe a munkába. Nyilván ennek nagyon pozitív hatása van, hogy nem 15-en vannak, hanem 80-an. És annak azért másabb a hangulata, tehát többet tudunk ezzel adni, mint hogyha mi itt egy héten keresztül napközibe hoznánk őket. Itt egy idő után úgyis elfogy a program, egy-két napon belül, ott pedig valahogy az újra termelődik. A felnőttekkel leginkább majd őszre tervezzük a kirándulást, többnyire ősszel, ilyen október környékén, október-november magasságában szoktunk elmenni. Tavaly Sátoraljóújhelyibe mentünk el, meglátogattuk az istentiszteletet, ott a református templomba elmentünk, majd pedig megnéztük a börtönmúzeumot, hogy az ottani kiállítást, tárlatot, ott ebédeltünk a börtönben, és mondtam is a testvéreknek, hogy a bejutás gondtalan, a kijutás bizonytalan, de ne ijedjen meg senki. Tehát nem a rabok között, nyilván nem a fogvatartottak között voltunk, hanem ott a tiszti kantinban, de hát volt, az elmondás szerint volt már olyan csapat, aki üres cellába kérte az ebédet, tehát olyan látogatói csapat is, mi ilyen extrákra nem vágytunk, mi az alapszolgáltatással beértük, tehát ez volt az őszi kirándulás. Úgyhogy a nyár az lényegében leállás időszaka, nem a teljes leállás időszaka, hanem sokkal inkább ugye ebben a ritmusban, amit jelent a közoktatás évnek a beosztása. Hát ez akarva akaratlan, de ez átitatódik a gyülekezeti struktúrába is, hiszen én intézményi lelkészként lényegében ilyenkor tudok elmenni egy kis pihenőre, és hát ez muszáj igazodni a gyülekezetnek is. Tehát én, a gyülekezetnek jó lenne az is, hogyha én március elején mennék el szabadságra, de az a közoktatásban kivitelezhetetlen, illetve a nagy meleg is azért visszatartó erő, és én nem várom el senkitől, hogy eljöjjön és rosszul legyen itt a tűző 40 fokba. Ősszel fognak igazán majd, reméljük, hogy újraindulni az alkalmak, a bibliakör is, amit hétfő esténként tartunk, illetve az ifjúsági órák is majd szeptemberrel fognak. Bízunk abban, hogy most konfirmációs csoport is fog majd indulni, és újra fiatalok tagozódnak be a gyülekezetünk közösségébe.
1: Őszre már van cél, hogy hová merre menne a gyülekezet?
0: Mi most csak keresgetjük, hogy újra ilyen múzeumnézős változat legyen, vagy pedig valahová majd egy szabadabb környezetbe. Én nekem egy kikötésem van, mivel ezek a kirándulások vasárnapra esnek, tehát mindenképpen templom közelben történjen ez, tehát ott az adott helyhez legalább a legközelebb eső templomba menjünk el az úrnapi istentiszteletre, és utána én velem már lehet alkudni a többi programról. Nyilván, ha nagyon magasra kell menni, akkor én lent várakozok, de még nincsenek ezzel kapcsolatban pontosabb terveink. Volt olyan, hogy Budapestre mentünk kirándulni, a terrorháza, valamint egyik Miskolcról elszármazott lelkésznő Antal Mariannak a gyülekezetét látogattuk meg. Én nekem szívem vágya, hogy itt a felső Tisza vidéki templomokat újra megnézzük. Hát még egyben nem láttuk őket, de mióta itt vagyok gyülekezeti lelkész, innen nem volt még turnus, én még korábban jártam arra, a Tákos Csaroda és a társai. Lehet, hogy egy ilyen napot fogunk majd eltölteni, amikor megyünk templomot nézni, és ott tudunk egy kicsit beszélgetni egymással is, elcsendesedni és megélni azokat az áldásokat, amelyek így a kirándulások alkalmával érnek bennünket.
1: Jól leszem ki szavaiból, hogy most konfirmálás nem volt az alsóvárosi gyülekezetben?
0: Igen, sajnos nem volt, nincsen minden éven. Ez nyilván a több okra vezethető vissza, hát egyrészt populációs probléma érzünk itt a keleti városrészben, tehát hogy kevés a születések száma, ebből kevés az, akit el is hoznak keresztelni, és nyilván, hogyha keresztelővel nem lép be a látóterünkbe, vagy esetleg fiatalon, 12-3 évesen nem állnak elő a szülők, hogy hát nincs megkeresztelve a gyerek, de szeretnénk, hogyha konfirmálna, akkor nincsenek a látóterünkbe itt a területen élő gyermekek, ami nagy lehetőség viszont az, hogy itt van az intézmény, és itt az oktatás és az intézmény lelkészi munkának köszönhetően én azért személyesen ismerem az idejáró református gyerekeket, és az utóbbi turnus az innen származott, szinte teljes egészében ebből az intézményből. Azelőtt nem, vagy 2 év kimaradt, amikor nem volt innen konfirmandus. Tehát most én ebben bízok, hogy itt a mostani ifisek közül lesznek körülbelül 5, akiket meg tudunk hívni erre a lehetőségre, és bízunk abban, hogy kitartással ezt végig fogják csinálni.
1: Nagy tisztelet úr, hogyha arra kérem, hogy az elmúlt tanévet, ugye mert már mindjárt itt az iskolai tanévnek a vége, értékelje, vagy ezt a fél évet a gyülekezet szempontjából, akkor mit tud elmondani?
0: Most ez a tanév kicsivel csendesebbnek bizonyult az elmúlthoz képest. Tavaly volt az iskolának a 60 éves évfordulója, ezzel kapcsolatosan egy gála műsort szerveztünk, és ennek a megszervezése az hatalmas energiát és rengeteg időt emésztett fel, mind a diákok oldaláról, mind pedig a szervezők és lebonyolítók oldaláról. Ebben a tanévben ez már nem volt, ellenben sikerült valami új újítást is eszközölni. Mióta ide kerültem, azt tapasztaltam, hogy a 3 nagy ünnepből, a karácsony, húsvét és pünkösből érzékelhetően túl nagy hangsúly kerül a karácsony megünneplésére, a másik 2 pedig mintha nem is lenne. Tehát nyilván az intézmény lelkész oldalról én végzem a magam dolgát, akár személyes beszélgetésekben, akár a kibocsátó Isten tiszteletek megszervezésében, csendes nap szervezésben, de más az, amikor a tantestületnek a nagy része és a diákságnak is egy jó része aktívan részt vesz egy-egy ünnepnek a felkészülési részében, és ebben a tanévben, ugyanúgy megmaradt a karácsonynál az a nagy hangsúly és nagy idő odafordítás, de most már a húsvétnál is sikerült minden főbb állomást megjeleníteni. Ez úgy történt, hogy a virágvasárnap, nagy csütörtök, nagy szombat és húsvét vasárnap eseményeit rövid dráma alapján egy-egy reggel, 4 órában körülbelül az intézmény közössége előtt előadták a fiatalok, rendesen jelmezbe öltözve bibliai alapú forgatókönyv felhasználásával, tehát tűrletes munka volt ebben is, és ezzel valami olyan újat alkottunk, amiről én itt a keleti régióban nem nagyon hallottam. Még lehet, hogy van máshol is ilyen, hogy húsvétre így készülnek, de ez újdonság számba ment mindenkinek itt az intézményen belül, és én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is közelebb jött a húsvétnek az üzenete, hiszen már a húsvét lényegében kell egy ilyen félig lapos ünnep sajnos a ma embere számára. A karácsonyt azt megértik, mert a születésről szól, az egy fiatal párról szól, aki kirekesztettek, akiknek sokat kellett gyalogolni ott a császári rendelet miatt, akiknek nem volt hely a fogadóban, csak az istállóban, és ez úgy közeli. Viszont a pünkösd, vagy a húsvétnál ott már azért egyrészt a nagypéntek felé vezető út a szenvedésekkel teli, és ezt ugye szereti általában az ember szemét behunyva elkerülni. Másrészt a feltámadás is talán azért idegen, mert ugye azt mondjuk, hogy ez nem egy hétköznapi dolog, és ma nem történnek ilyenek, hogy valaki feltámadna a halálból. Van, aki azt mondja, hogy hát nem jött még onnan vissza senki, de Jézus visszajött, sőt, még a feltámadás előtt tudjuk, hogy 3 embert is visszahozott az életbe, mondjuk az még nem az örök életre való feltámadás volt, de előíze volt az ő munkájának, tehát ez már talán távolibb, és a pünkösd az még távolibb, mert ez, hogy Szentlélek, azt eszik vagy isszák, és ugye ezekre a húsvét pünkösdön még inkább rá rakódtak a hagyományok, szokások, és ugye ezekben szoktak elveszni az emberek, viszont éppen mi ezzel egy pozitív demonstrációt folytattunk, magunk felé leginkább, tehát mindig magunk felé kell ezeket kezdeni, hogy akkor miről is szól a húsvét, miről szól a virágvasárnap, nagy csütörtök, nagy péntek, és úgy gondolom, hogy sokkal felkészültebben és sokkal lelkibb módon tudtunk így megérkezni erre az ünnepre. Én bízom abban, hogy jövőre tudjuk ezt a sorozatot folytatni, és a pünkösd témáját is hasonló módon fel fogjuk dolgozni. És ugye ennek a szereplő csapatnak egy része az szerepelt a gyülekezeti passió olvasásban is. Tehát ez mindig a tavaszi időszaknak és a húsvéti ünnepkörnek is egy kiemelkedő pontja nálunk a passiós istentisztelet. Passióval és úrvacsorával egybekötött nagypénteki alkalom. Ilyenkor csak az ige szól. Ott az elején van egy köszöntés a részemről, és akkor utána minden éven valamelyik másik evangéliumból olvassuk fel a szenvedés történetet, közte pedig éneklünk. Tehát ez egy ilyen lamentatív alkalom, ami nem idegen a református hagyománytól. És ezt követően pedig úrvacsori közösséggel zárjuk. Van, amikor erre mi a gyülekezeti zenekarral készülünk, van, amikor sikerül előadó művészeket meghívni, sőt visszahívni, tehát vannak, akik járatosak már nálunk a passió alkalmával, és ennek a felolvasásában is ebből a szereplő csapatból jó néhányan részt vettek, tehát ebben is mérhető a gyülekezet intézmény kontinuitása. Tehát ez volt nagyon kiemelkedő alkalom. Másrészt pedig hál' Istennek megy az élet nálunk, és ezt azért kell mondjam, mert ugye egy nehézség van jelenleg a közösségünkben, ami hát részben egy teher átvállalás, részben pedig segítségnyújtás, ugyanis december 3-ától kezdődően én helyettesi szolgálatot látok el a Diósgyőri Református Egyházközségben, és ezáltal engem ritkábban láttak most a testvérek itt a Alsóvárosban, és ez egy óriási próbatétel. Talán egy kicsit a templom látogatáson is ez nyomot hagy. Az adományokon érződik ez az állapot. Nincsen rossz közhangulat, de várják vissza a lelkészüket, és nyilván én is próbálnék visszajönni. Annak ellenére nagyon megszerettük egymást a város másik végén is, egy nagyon áldott, szerethető és Istennek kedves társaságba csöppentem én ott bele 2025. decemberében, és hiszem azt, hogy a szívem egyik rekeszében ők vannak, de a másikban pedig az Alsóváros, és hát így ketté szakadni pedig nem lehet túl sokáig, ez egy fél éve tartó folyamat, tehát ez az, ami egy kicsit úgy beárnyékozta ezt az elmúlt fél évet, talán emiatt is volt kevesebb alkalom, nem lehet az exmisszus sem végletekig terhelni, hiszen ő még a pályának az elején van, még tanuló fázisban van, még itt inkább a hospitálás és szolgálat helyes arányára nagyon oda kell figyelni, tehát nem olyan, mint egy 20 éve felszentelt lelkész, hogy oda lehet adni, hogy akkor ezt kell megcsinálni, és akkor hajrá. Tehát ez úgy gondolom, hogy igen, érződik, és ameddig ez az állapot meg nem szűnik, addig ez érződni fog, de hát bízunk abban, hogy az Úristen mindenhova a megfelelő embert oda is visszahelyezi, és tudjuk folytatni ott az Isten országának az építését, ahol elkezdtük.
1: Köszönjük szépen.
0: Szeretettel, áldás békességet.
1: Áldás békességet.
2: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztorával, Orosz Istvánnal beszélgettem.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézmény rendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetné a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a média cégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozásra és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Counting Crows együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: We got nothing to wear. We got nothing to wear.
1: A Counting Crows együttes első nagylemezét 1993-ban adták ki, amelyről a Mr. Jones című dalt az MTV is játszotta. Továbbá a negyedik helyet ért el a Billboard 200-as listán, alapító tagjai Adam Duritz és David Bryson.

Adam a The Himalayans együttes tagja volt, Bryson pedig producer. Eleinte akusztikus duóként tevékenykedtek, Berkeleyben és San Franciscóban koncerteztek.

Egy barátjuk, David Immer Glück is zenélgetett velük, de nem volt hivatalos tagja az együttesnek. Immer Glück továbbá a Camper for Beethoven, illetve a Manxo Doom együttesek tagja volt.